És köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy megismerjük igazságodat, és az igazság szabadá tesz bennünket, Uram. De ehhez okvetlenül melletted kell döntsünk. Ne megosztottak legyünk, Uram, ne a világ szelleme befolyásoljon, hanem a megváltás kegyelme, amelyet szenvedésed, Szentvéred által áraszottál ki a földre, amelyet utolsó cseppig, meg halál után is kiáraszottál a földre, Uram, és kifolyt, hogy tisztára mossa mindazokat, akik őszintén el akarnak szakadni a bűnös világtól, a világ szellemétől, és helyben téged fogadnak be. Köszönjük neked, Urunk, köszönjük, hogy egyre mélyebb és teljesebb ez a döntés bennünk, mert erre az éjszakára is melletted döntöttünk, Uram, és nap mint nap ezt akarjuk megtenni, amit örömmel vallunk meg, egy szív, egy lélekkel.

És valóban, Istenünk, ha a félelem lelke megkörnyékez, de Te urad a mi szívünket, akkor nincs mit keressen bennünk, mert nem állhat meg a Te színed előtt, Uram. Semmi és senki nem állhat meg a színed előtt, mert hatalmas Isten vagy, és Úr vagy mindenek felett. Köszönjük, Uram! Köszönjük, hogy melletted döntöttük, és Te betöltesz szent jelenlétedre. Ezért újongó szívvel magasztalunk, Uram, Téged az élet szerzőjét, az élő Istent. Segíts ebben beteljesedni, jöjj Szentlélek, Isten! Isten.

Köszönjük Istenünk, hogy ebben az órában táncolva éneklünk, újongok Jézusért, Uram. Egy szív, egy lélekkel, és Te betöltöd a mi szívünket, Uram, mert mennyei örömben akarunk részesülni egyre teljesebben és mélyebben. Köszönjük, hogy ezzel megáldasz, Uram, és betöltesz bennünket, hogy valóban felejthetetlen éjszakánk legyen, Uram, a veled való együttlétben. Jöjj, Szentlélek Úristen, jöjj és töltsd el mennyi örömmel, mélyen és teljesen, Urunk Istenünk.

És az igazi boldogság, Uram, amelyben bentről van, nem külső és múlandó, hanem állandó, mert mennyei, az nálad van, Istenünk. És köszönjük ezt, Uram. Köszönjük, hogy ezt megadod nekünk. De ne engedd, hogy ellankadjuk, Uram, hogy az első botlásunk által elessünk, hanem állandóan tűzbe legyünk, a te mennyei tüzedben, Uram, abban a szent tűzben, amelyre azt mondottad, alig várom, hogy a föld lángra lobbanjon. Segíts bennünket, Uram, hogy mindig égjünk te érted, hatalomban és erőben. Jöjj, Szentlélek, jöjj segítségünkre, amit örömmel vallunk meg egy szív, egy lélekkel.

Mert hatalmas kéz, Uram, amely a világ mindenséget összetartsa. És köszönjük, hogy e kéz által gondoskodsz rólunk. Köszönjük, Istenünk, köszönjük, hogy megáldasz bennünket, hogy az a mennyei erő, amely pünköskor betöltötte tanítványaidat, az bennünket is betölt nap, mint nap, ha vágyik a mi szívünk a tett benned való töltekezésre, Uram. Köszönjük neked, Urunk, hogy már most annyit fogunk tankolni belőle, hogy otthonra is jusson a szeretteinknek és az irigyeinknek is, Uram. Ezért kérve kérünk, mennyi egy tüzet szájon alá, és töltsön el, és járjon át bennünket a teljes újjászületésre, megtisztításra. Hiszen az aranyat is a tűzbe tisztítsák meg, Uram. Aranyos gyermekeid vagyunk, bennünket is tisztíts meg szent tüzeddel. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj, mennyei tűz, jöjj, áradj ki, és tisztíts meg, Uram, jöjj, Szentlélek, kérünk egy szívedlékkel.

és áradj szét. Tölts el bennünket, Atyánk Isten, mennyei folyóddal, és most tisztára mi szíveinket, hogy lelket be tudjon tölteni, és teljesét tudjon tenni a te szeretetedben. Jöjj, mennyi áldás, jöjj, szállj rá mindannyiunkra, Uram, hallgatókra és jelenlévőkre, hogy neved megdicsőj mindannyiunk életében, azon hatalomban és erőben, amelyet lelked által adtál nekünk. Jöjj, teremtőlek, jöjj, mennyei folyó, jöjj, csőj meg, és most tisztára, jöjj, Szentlélek, Úristen.

Igen, Urunk Jézus, Te arra kérted tanítványidat, maradjanak a városban, amíg erő nem tölt el benneteket. Add kegyelmedet, Uram, hogy mennyei erőre vágyódjunk mi is. Ne kapkodjunk fűhöz fához, ne futkározzunk hiába valóan, ízadjunk és fáradjunk és pénzt költsünk és mindent csináljunk, Uram. Mert Te ingyen adod mennyei erődet. Nyisd meg a mi szíveinket erre az erőre, Uram. Nyisd meg, és még akkor is, hogy sokszor megkísértenek, és úgy érezzük, hogy most már azért elegünk van mindenből. Ne a kétségbeesés, hanem a hozzád kiáltás legyen, ami szándékunk, ami valóságunk, Uram, hogy be tudj tölteni mindazzal, ami szükségeltetik, hogy a mennyei erő átjárjon és újjáteremtsen. Jöjj Szentlélek, Úristen, jöjj segíts ebben.

mert Te vagy az erő forrása, Uram. Nem különböző idegen erőktől, hanem Tőled várjuk az életnek erejét, hogy Te töltsél be, Uram Jézus. Köszönjük, hogy példát adtál tanítványod által, mikor kiszorítottad a bárkából, hogy járjon a víz tetején, hogy amíg rád figyelt, addig megállt, Uram, a víz tükrén, de amikor a hullámokra figyelt, elkezdett süllyedni. Segíts bennünket is, Uram, hogy ne a hullámokra figyeljünk, ne a napnak a bajára, a jajára, hanem rád a megváltóra, és ezáltal megtarts kegyelmedben, mert küldetésünk van, Uram, hisz Te hívtál meg erre, mi igen mondtunk, jöjj segíts bennünket, hogy ki is vitelezd általunk mindazt, amire hívtál minket.

És de jó ennek mindig tudatában lenni, Urunk, hogy Te a miénk vagy, és mi a Tiéd. De jó mindig tudatában lenni, Uram, hogy a Te nevedben járunk és kelünk, és bármit cselekszünk, a Te nevedben tesszük, az Atyának dicsőségére. Köszönjük, hogy Te szent lelkeddel tölteszel, és tész teljessé, Uram, minden cselekedetünkben, gondolatainkban és szavainkban, hogy valóban győzelmet arassunk e világ zűrzavara felett. Ó, köszönjük, Urunk Jézus! Köszönjük, azért áldunk és magasztalunk Téged, és hálát adunk Neked, Uram. És örömmel valljuk meg, hogy áldunk és magasztalunk minden kegyelmedért, hogy nevedben győzelemre vezetsz bennünket. Jöjj, Szentlélek, jöjj, segíts ebben teljességre!

És igazi dicséret, Uram, csak a te lelked erejében lehet, mert nem emberi bölcsességre van szükséged, hanem mennyei erőre. Ezért köszönjük, Atyánk Istenünk. Köszönjük, hogy újból és újból megáldasz bennünket, hogy ne a világ szelleme uraljon minket, hanem talán Illésnek, Ezekielnek a szelleme, hogy azok az idők, amelyek ott voltak, azok újra megnyilvánuljanak. Jöjj Szentlélek, jöjj segíts ebben, tégy teljessé a te szeretetedben.

És köszönjük, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy itt vagy, eljöttél, mert szeretsz bennünket. Meghaltál értünk, Uram, de fel is támadtál, hogy a föltámadás öröme betöltse a mi szíveinket. És köszönjük, Urunk, hogy a Te nevedbe jöhettünk össze a mai éjszaka. Köszönjük, hogy itt vagy jelen, Uram. Ezért áldunk és magasztalunk és bíztassuk egymást. Gyertek, dicsérjük az alatt együtt, egy szóval egy lélekkel.

És nincs más név az ég alatt, Urunk. Bocsáss meg, ha ezért nem vagyunk elég hálásak. Bocsáss meg, Uram, hogy hamarabb eszünkbe jut a békétlenség, a zugolódás, a neheztelés, mint a hálaadás. Légy irgalmas felettünk, és jöjj segítségünkre, Uram, hogy újongó szívvel adjunk hálát te néked, a teljes győzelmedre mindannyiunk életébe. Jöjj szentnek, jöjj segíts ebben.

Köszönjük, Atyánk, hogy kitártuk kezeinket és szíveinket, és hálóan zentünk te néked az élő Istennek, aki már kezdetből szerettél bennünket, Uram. Még mielőtt a világot megalkottad, már akkor szerettél minket. És köszönjük, Uram, és hálás szívvel valljuk mindezt meg, a te szent jelenléted mindannyiunk életébe. Jöjj, Szentek, jöjj, segíts ebben.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, erre vágyik a mi szívünk, a Te békességedre, és arra az országra, amelyre azt mondod, hogy itt van köztünk, az Isten országára. És köszönjük, hogy megáldottál minket, hogy szívünket, lelkünket megérintetted mai éjszakán, életünk során. De azt is köszönjük, hogy itt maradtál köztünk. És köszönjük, hogy jöhetünk Te elődbe, úgy, ahogy vagyunk. Mindaz, ami bennünk van, és mindazok alatt, akiket a szívünkön hordozunk. És néked hódolunk, dicső király. Hiszen ennek az országnak, amire oly nagyon vágyunk, Te vagy a királya. És mi ennek az országnak vagyunk állampolgárai. Néked hódolunk, dicső király.

Újongj és dalolj szívem, és imádjad a királyok királyát. Köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy megnyitottad az utat, hiszen a kárpit ketté hasadt, és nekünk bejárásunk van a szentek szentjébe. Köszönöm, Uram, hogy Isten gyermeki rangra emeltél bennünket. Hálát adok, Uram, ezért a mai éjszakáért, a te szent lelked kiáradásáért. Hálát adok, Uram, a pünkösdért. Köszönöm, Uram, mindazokat a testvéreket, akikkel együtt virasztottuk ezt az éjszakát. Hálát adok, Uram, a gyógyulásukért. Azért, Uram, amit munkálkodtál a szívekben, amit több, mint a fizikai gyógyulás. Én nagyon köszönöm, hogy nem csak itt a jelenlévőket, hanem a hallgatókat is megérintetted szívük vágya és nyitottsága szerint. Köszönjük, Urunk, a lehetőséget, hiszen sokan vannak, akiket üldöznek a hitük miatt, a vallásuk miatt. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk bármikor meg van engedve, hogy szentmisére járjunk, bármikor járulhatunk szent áldozáshoz, szent gyónáshoz. Uram, még válogatni is szoktunk, hogy most ehhez a paphoz, vagy ahhoz megyünk. Bocsáss meg, Uram, mert nem értékeljük azt, amink van. Hadd, Uram, hogy úgy menjünk el innen, hogy az a pünkösd, ami először ott volt a tanítványok jelenlétében, a szűzanya jelenlétében, az legyen a szívünkben, hogy holnap-holnap után, amikor a világban vagyunk, akkor a te tüzedet vigyük ki a világba, hogy másoknak is a szíve lobogjon az örömnek a tüzétől. Add, Uram, a lelkesedést belénk, hogy ne elcsigázott alvó keresztények legyünk, hanem élettel teliek. És hálát adunk, Urunk, ezért. Én személyesen is hálát adok a virasztásért, a tegnapi napért, minden munkáért, és mindazért, amit rám és ránk bíztál. Legyen áldott a te szent neved, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, hogy te legmúltóságosabb voltál szentségben. Nagy hála van a szívemben, Uram, hisz nem lenne egy élet elég, hogy hálát adjak, annyi csodát tettél az életembe. Köszönöm, Jézus, hogy annyira szeretsz, hogy meghaltál értem. Az ügyi néják utolsó cseppéredet adtad. Nagyon szeretlek, Jézusom. Szükségem van rád nap, mint nap. Minden reggel hálát adok, hogy felkelhetek és működik mindenem. De bárki, aki hallgatja, vagy aki itt van, vajon minden nap hálát tud adni az Istennek, aki élteti, és hogy fontos a lelkünket is táplálni, nem csak a testünket, és hogy megpróbáljunk folyamatos kapcsolatban lenni vele. Az az igazi élet, a többi az csak... Nem is tudom, hogy mit mondjak. Tehát tényleg, ahogy Csiszer Laci énekel, hogy rajtad nélkül minden szemét, Jézus, az ávilági dolgok, az biztos. Annyi minden van az ávilágban, ami el tud fordítani tőled. Ezért fontos, hogy rád tekinteni, nem az ávilág felesleges dolgaira. Persze, hogy a világban élünk, és vannak feladataink, de mindig az a fontos, hogy te legyél az első szívünkbe, a szívembe, Uram. Hála és dicsőség neked, Jézus, ezért az éjszakáért, amikor tudom, hogy annyi terhet le tudtunk itt tenni, annyi szabadulás és gyógyulás történt, és csak annyi kell a szívünket megnyitsuk. Van, akinek ezt nehéz, valamikor nekem is nehéz volt, de köszönöm, Jézusom, hogy megtanultam és rájöttem, hogy az az igaz élet, hogyha tudok szeretni még az ellenségeimet is. Mert könnyű szeretni, aki szeret tégedet, de azt, aki nehéz elviselni, azt elfogadni és elgondolkodni azon, hogy vajon miért, mi van ahol az emberrel, mi lehet az ő lelkébe, nem elítélni, mert valamikor én sem itt voltam, ahol vagyok. Sőt, még most is sok minden van, amit le kell tegyek. Mert hallottam egy olyant, hogy egy tökéletes ember volt, 3 napig Lázár, amíg halott volt. Hát ez biztos, hogy így van, tökéletes ember nincs. Esendők vagyunk, és megbotlunk, és elesünk, de van nekünk egy olyan Istenünk, hogyha rátekintünk, ő felemel. És ha elesik az ember, nem szabad lemaradjon. Mert Jézus is 3-szor esett el, de mindig felállt, és tovább ment. És te ezt tanítod nekünk, hogy bármi történjék, hogy benned bízunk, és tovább menjünk az úton. És sőt, észrevegyük a velünk haladókat, hogy segítsük velünk együtt felét haladókat, hogy nem megítéljük, hanem ha igazi lelki testvérek vagyunk, javítsuk ki és segítsük a lelki fejlődésbe. Én régen biztos, hogy talán megbántottam volna, valaki megmondja, hogy most nem jó irányba mész, de most nagyon örülök, mert tudok épülni ebből, hogyha valaki figyelmeztet lelki testvérem, hogy most ez nem jó, amit teszél. Köszönöm, Jézusom, hogy vannak ilyen emberek, akik megmerik mondani, sőt, mondják is meg, hálás vagyok ezekért, a testvérekért. Köszönöm, Jézusom, és hálát adok a szüleimért, hogy öreg koruk ellenére még mindig életben vannak, és minden nap felkelnek, és örülök, hogy láthatom őket. Régebb talán nem értékeltem őket, de te átformáltad a szívemet, tiszta szívvel tudjam őket szeretni, mindegy, hogy milyen gyerekkorom volt, vagy mi volt, de ők, nekük sokkal nehezebb volt, tudom. Köszönöm, Jézusom, hogy azt a kőkemény szívemet át tudtad formálni, mert akartam is, tettem érte, de tudom, hogy nálad nélkül nem ment volna. De ezt a közösségnek is köszönhetem, sőt, sokat köszönhetek már. Sok mindent nem tudtam, míg nem jártam ebbe a közösségbe. De te egy csodálatos Isten vagy, és aki vágyódik, hogy találkozzon veled, annak minden lehetősége megvan. De köszönöm, Jézusom, hogy nem csak, hogy meghaltál, hanem a szent testedet eledélül itt hagytad nekünk. Olyan jó ebből táplálkozni, mert amikor az ember ebből táplálkozik, testileg, lelkileg meggyógyul, és a gonosz nem tudja tönkretenni, mert ez a te szent tested az ember, hogyha rendszeresen magához veszi, akkor megpróbál szentül élni, és egyre közelebb kerülni ezzel. Nem mindig sikerül, elbotlok én, de ott van a gyónási lehetőség, Uram. És tudom, hogy nap mint nap közelebb akarok kerülni hozzád, megtenni mindent, hogy tényleg a te akaratod szerint éljek.
És ó, Kanni mennyegző, nekem azt tetszett, amit a szűzanya mondott, hogy tegyétek meg mindent a fiam mond. Ha minden ember ezt tenni, hát biztos, hogy a mennyországban, itt a földön, itt lenne. Nem lehetetlen. Istennál minden lehetséges, emberileg. Annyi felesleges kört futtam valamikor, de miután megismertelek, Uram, ha nem is akarok nálad nélkül élni, és nem is akarok annélkül csinálni valamit, hogy megkérdezzelek téged, mert te tudsz igazi, jó és hasznos tanácsot adni. Köszönöm Jézusom, hogy minden embert úgy alkottál, hogy ott van benne az, hogy vágyódik a szeretetre. Sokan talán nem ismerték fel, és nem jó helyet keresik. Ávilági dolgokba próbáljuk az örömüket leállni, de abba sose találják meg. Csak benned, Uram, te az élő Isten, Fia Jézus, aki tényleg, hogy önként adtad az életedet, nem kényszerből, és szeretetből. Hát mi kellene több nekünk, mi kellene, hogy meghaltál és feltámadtál, mi kellene valami ennél több, hát ezt csak te az Isten fia tudtad megtenni értünk. Én néha még talán arra se vagyok, hogy megtegyek valamit embertársamért, de te meghaltál. Köszönöm Jézusom, hála és dicsőség ezért az éjszakáért, hála és dicsőség minden egyes zarándokért, aki a tegnap itt volt a Somlyó nyerekben. Biztos, hogy mindenki kapott valami szeretetet, valamit kapott tőled, valami útravalót, hogy ne üres kézzel menjen haza. Tudom, Uram, hogy nem hiába, hogy ide születtem. Tudom, hogy feladatom van az, hogy minél több emberrel megismertesselek, hogy beszéljek rólad, hogy te szeretet Istene vagy. Sőt, azoknak beszéljek, akik nem járnak misére, vagy nem járnak olyan közösségbe, ahol megtapasztalhassák a te szeretetedet. És annyi ember van, aki függőségekkel teli van, és nem tud kilábalni, mert nem jó helyt keresgél. És igen, Csongi papácsi elmondta, hogy fontos, nem csak ők, hanem mi is, hogy tegyünk meg mindent, hogy hirdessük az evangéliumot, és minél több emberhez elvigyünk tégedet. Mert ma az emberek kevesen olvassák a Bibliát, de mi élő Bibliák vagyunk, hogyha úgy élünk szentül, hogy az emberek lássák rajtunk, hogy az első keresztényekről, hogy akkora szeretet volt bennük, hogy megirigyelték a kívülállók, hogy mindenük egy volt. Hát ez néha nehéz nekünk, de nem lehetetlen. Hála és dicsőség minden egyes emberért, akiket imával tartozok, de mindenkit, aki itt van. Áld meg, Uram, egyen-egyenként mindnyájunkat, szeretteinket, és minden beteget, és minden zarándokot, aki még itt van, és ezután megy haza, hogy Jóisten áldása legyen rajtuk is az útjukon. És tényleg erről a zarándoklatról mindenki vigyen valamit haza a környezetének. Hála és dicsőség neked, Jézus Krisztus, most és mindörekkel, amen.

Áldott légy, Urunk! Látod, Urunk, a dalnak a szövege úgy szólt, hogy Istenemnek szerelmét sok kincs nem pótolja. Urunk, semmilyen kincs nem pótolja ezt. Nincs olyan, ami pótolna. És köszönjük, hogy valóban a szíved lángja értünk ég. Köszönjük, hogy megpecsételted a szívünket keresztségünkben, és utána újra meg újra, hogy vágyodjunk te hozzád, vágyodjunk a közelségedre, hogy mindaz, ami nem tőled van a szívünkben, lelkünkben, azt a te lángod kiégesse. Az a láng, amely a bűnt égeti ki, és a szerelmet, a szeretetet hozza helyébe. Köszönöm, Uram, a mai éjszakát és a tegnapi napot, hogy annyi embernek megérintetted a szívét, és áldozat vállalásra sarkaltad mindnyájunkat, hogy lemondjunk sok mindenről. De látod, Urunk, még mennyi mindenről kell lemondanunk. Mennyi minden van a szívünkben, lelkünkben, ami nem oda tartozik. De köszönjük, Urunk, hogy te nem ítélsz meg, hanem csak szeretni akarsz. Segíts, hogy hagyjuk is ezt, hogy megtapasztaljuk azt a hatalmas szeretetet, amivel te szeretsz minket. Hogy megértsük, hogy nem a képességeinket kell figyeltessük, hanem egyszerűen csak átvegyük azt a kegyelmet, amely kiárad ránk, hogy ezáltal te benned, úgy, ahogy oly sokszor főpap imába is kérted, hogy te benned egyek legyünk, úgy, ahogy te is egy vagy az atyával, hogy ezt az egységet megéljük közösségünkben, családjainkban, munkahelyen, hogy fölismerjük a te akaratodat az életünkbe,

hogy megtapasztaljuk, milyen az, amikor a szelíd alázatos hatalom, a szeretet hatalma munkálkodik általunk. Jöjj mélyen, Urunk, a szívünkbe, szent lelkeddel, hiszen az eljövetelét ünnepeljük a mai nap. Hogy ez a tűz, ez a lélek tüze általunk kiáradjon életünk során. Hogy minden egyes lélegzetünkben, másodpercünkben valóban, Urunk, fölismerjük, hogy mit kell tennünk és hogyan kell cselekednünk. Ha szólni kell, szóljunk, ha csendben kell maradni, akkor csendben maradjunk, hogy ezáltal megdicsőjél a mi életünkben. Áldott légy, Urunk, te az élő Isten, a hatalmas, minden láthatónak és láthatatlanak teremtője, aki életet adtál nekünk, életre hívtál, és azt mondottad, hogy nagyon jó. Segíts, Urunk, hogy megtapasztaljuk, hogy ne lekicsinyeljük magunkat, önmagunkat, vagy akár másokat is, hogy azáltal mi nagyobbak legyünk, hanem fölismerjük azt a kegyelmet, azt a szeretetet, amivel, ami által te megalkottál minket. Köszönjük a szűzanyát, köszönjük az ő közben járását, és legfőképpen azt, hogy ilyen formálag, így általa, Krisztus Urunk eljövetele által, kínszenvedése, kereszthalála és föltámadása által váltottál meg minket. Ó, áldott légy Istenem, áldott légy mindenünkben, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézus, itt az oltári szentségben. Egy kicsit felemás szívvel. Te tudod, Uram, hogy a feltámadásodnál én még a sírnál jártam, mint az asszonyok, és nem tudtam tovább lépni az ünnepbe. Azt is tudod, hogy nemrég a mennybe

Meneteled előtt még a kútnál voltam, és vizet akartam kírni, mert úgy éreztem, hogy mindenem elfogyott. Most itt vagyok, a többiekkel, és várnám a szent lelked, de vajon kész vagyok-e teljesen? Adj nekem, Uram, szívet, hogy imádni tudjalak. Adj nekem lelket, ami egyé válik a te lelkeddel, és hogyha bármit is mássá tettem, ami rólad szólt volna, akkor könyörülj rajtam, Uram. Én áldalak, dicsőítlek, és magasztallak, és megvallom, hogy te vagy az én Uram. De ne csak az én Uram legyél, hanem mindazoké, akik az én szívemben vannak. Igen, Uram, ne engedd, hogy az én szívem fele más legyen, és köszönöm minden szavadat, amikor igazolsz, hogy igen, hordozói vagyunk a kegyelemnek. Én áldalak, magasztallak és dicsőítelek, most is mindörökké. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért, a hűségedért. Áldott légy, Urunk, mert olyan jó nekünk itt lenni. Hála neked, hogy bejárásunk van a te színed elé. És köszönöm, Uram, hogy a mai napon is felülmúltad a reményeimet, és újból is, és már annyiszor megmutattad, hogy elég nekem a te kegyelmed. És mégis olyan gyakran elbizonytalanodom. De köszönöm, Uram, hogy azt is megmutattad újból, és tudom, hogy most megerősödött a szívemben a te kegyelmedből, hogy bárki bármit tesz, a neheztelésnek és a haragnak még csak a csíráját sem engedhetem meg a szívemben. És köszönöm, hogy megerősítettél ebben. És azt a kegyelmet is köszönöm, hogy nem visszanézek, hanem előre. Köszönöm, Uram, hogy itt az élő jelenlétedben minden átlényegül. Köszönöm azt a nagy hálát, és szeretetet, és békét, amit, és örömet, amit megtapasztalhattunk az éjszaka. És köszönöm, Uram, hogy meg is tartasz ebben. Áldott legyen a te szent neved, most és mindörökké. Amen.

0: Drága Jézusom, hálatelt szívvel állok előtted, itt, Uram, ahol most jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálát adok neked, azért, Uram, mert meghívtál, amikor nagyon mélyen volt a lelkem, és tombolt a vihar a lelkemben, akkor jöttél te, kiemeltél a mélyből, és lecsendesítetted az én lelkemet. Drága jó Uram, köszönöm neked, hogy itt vagy közöttünk. Köszönöm, hogy az éjszaka megtapasztalhattuk azt, hogy te valóságosan élsz, hogy itt vagy, hogy erősítesz minket, hogy szent lelkeddel táplálsz minket, hogy betöltöd szent lelkeddel a mi szívünket, és azt öröm járja át, a te örömöd, Uram. Hiszen te mondtad, hogy örömöt adsz nekünk is, olyan örömöt, amely teljes te benned. Ezt éreztem, Uram. Azt, hogy teljes az örömöd én bennem, a lelkemben. Édes Jézusom, köszönök neked minden kegyelmet, amelyen megajándékozol nap, mint nap. Köszönöm az életemet. Köszönöm a férjemet. De köszönöm, Uram, neked az életelélekben ima csoportot. Olyan jó, hogy ide tartozhatom. Olyan jó, Uram, hogy valóságos élet van a lelkemben. Valahányszor dicsőítlek téged, valahányszor itt vagyok előtted, csak nézlek és csodálok. Csodálom a te mindenhatóságodat, és azt a szeretetet, amely átölel, amelyen magadhoz vonzol. Köszönöm, Uram, azt, hogy nap mint nap találkozhatom veled a Szent Mise során. De köszönöm azt, hogy az emberek által szólsz hozzám, hogy megszólítasz. Hálás vagyok azért is, hogy a csendben meghallhatom a te hangodat, amikor azt mondod, hogy kövess engem. Vagy azzal bátorítasz, hogy ne félj, csak higgy, csak bíz benne. Benned bízok én, Uram. Benned bízom, mert te vagy az Úr. Te vagy az erős király, te vagy, Uram, életem királya. Ezért most és ezután mindig, minden szívdobbanásommal, minden lélegzetvételemmel áldlak, magasztallak és dicsőítlek. Amen.
1: Amen.

Leborulva áldalak téged, élő Jézus Krisztus, és hálát adok minden kegyelmedért. Köszönöm, hogy ezt az éjszakát veled tölthettük. Köszönöm, hogy kiárasztottad a szent lelkedet, és egyen-egyenként betöltött mindenikünket szükségünk szerint. Köszönöm a gyógyulásukat, a szabadulásukat. Mindenért hála van a szívemben, élő Jézus Krisztus. Köszönöm neked. Minden egyes testvérért hálát adok neked, Uram. Köszönöm, hogy egységben és szeretetben tartasz bennünket, hogy valóban egymás épülését szolgálhassuk. Köszönöm, hogy szent lelked által vezetsz. Köszönöm, hogy te maga vagy az élet, az élő víz forrása. Áldalak és magasztallak, Uram. Köszönöm a családomat, és köszönöm, hogy hozhattam a szívemben őket is. Én különösen most emőkét hozom elédbe. Te gyógyíts meg őt, te simogass ki minden sérelmeit és sebzettségeit. Te emeld fel, Uram, hiszen neked nincs lehetetlen. Te küldj embert az útjába, hogy elvezesse az élő víz forrásához. Dicsőj meg az ő életében, de elédbe hozok minden beteget, lelki, testi, szenvedélybetegeket, a daganatos betegeket is. Te dicsőj meg az ő életükben is, Úr Jézus Krisztus. Hálát adok, Uram. Hálát adok ezért a közösségért, az én közösségemért, minden egyes testvérért. Köszönöm, hogy te munkálkodsz, szent lelked által te vezetsz bennünket, hogy téged vigyünk ki a világba, és rólad tegyünk tanúságot. Köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy te éltetsz bennünket. Áldalak és magasztallak, mert te maga vagy a jóság, a szeretet. Te vagy az én megváltóm. Köszönöm neked, Uram Jézusom, hogy ennyire szeretsz bennünket, hogy itt maradtál köztünk, hogy táplálj, hogy éltess. Hála és dicsőség neked mindenért, különösen azért, hogy kiárasztottad a szent lelkedet, és betöltött minden kegyelmével, amire szükségünk volt, van. Köszönöm neked, Jézusom. Amen.

Ó Jézus, drága Jézusom, köszönöm neked szüntelenül, hogy meghívtál engem is, hogy veled együtt vízre lépjek. Hogy nem engeded el a kezem, hogy mindig megszólítasz, mindig meghívsz, és segítesz abban, hogy jelen tudjak lenni a te jelenlétedben, Jézusom. Köszönöm neked, hogy ma a prédikáció közepén nem hagytad, hogy kétségbe essek, hogy az ijegység vegyen uralmat rajtam, hanem rögtön figyelmeztettél, hogy bízzam rád, édesanyámat, és minden rendben lesz. És meg tudtam tenni, hogy folyton csak azt mondtam, hogy legyen meg, Uram, a te akaratod, és meg lett a te akaratod. Nagyon köszönöm neked, hogy ott a sok rengeteg ember között is figyeltél rám. Köszönöm neked az éberségedet. Köszönöm, hogy mindig velünk vagy, és nem hagyod, hogy elengedjük a kezed. Elődbe hozom, Jézusom, a zarándokokat, akik nem sokára útnak indulnak, kiki a saját falujába, vagy városába. A zarándok vonatok utasait, kérlek Jézusom, ahogy elsegítettél minket olyan messziről, segíts vissza kikit a saját hazájába, vagy oda, ahol pont most él. Drága Jézusom, köszönöm neked, hogy újból itt lehettem, hogy újból hálát adhattam neked mindenért. Ámen.

legmagasabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy a te tüzelge az én szívemben és a mi szívünkben, Uram, mert te lehelted belénk a te szent lelkedet, Uram. Hálát adok neked a mai éjszakáért. Köszönöm, hogy elárasztottál a te kegyelmeddel. Köszönjük a te kincseidet. Köszönjük, Uram, hogy rád találtunk, hogy velünk vagy, és nem hagysz magunkra. Hálát adok neked minden kegyelmedért, ajándékodért. Hálát adok a családomért, a közösségünkért, hogy közösségben lehetünk, hogy közösségre hívtál, hogy egységben legyünk, veled legyünk, hogy a te szeretetedben éljük az életünket, a te békédben. Köszönjük, Uram, hogy téged szolgálhatunk, tiszta szívvel, lélekkel, Uram. Köszönjük neked, és áldunk, és magasztalunk, dicsőítünk téged, Uram, hogy velünk vagy, és nem hagysz magunkra. Köszönöm, hogy megáldod a családtagjainkat, gyermekeinket, unokáinkat. Köszönjük, hogy megérinted az ők szívüket is, Uram. Köszönjük, hogy fény lehetünk a családunkban. Köszönjük és hálát adunk neked, Uram, mindenért, amink van, mert mindent a te kegyelmedből kaptunk. Semmi sem a mi érdemünk, Uram. De dicséretre vagy méltó, Uram, hogy mindig téged dicsérjünk szívvel, lélekkel. Áldalak, magasztalak, dicsőítelek egész bensőmből, a te szentjeiddel, angyalaiddal együtt. Áldott legyen a te szent neved, most és mindörökkön, örökké. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Általában a szentmiséket úgy szoktam kezdeni, hogy Isten hozott benneteket, hát bizonyára ő hozott benneteket, de hogy meg is tartott az egész éjszakában, a virasztásban. A Jóistennek legyen hála, hogy itt lehettetek, itt lehetünk és itt vagyunk együtt bezárni az éjszakai virasztást ebben a szentmise keretében, mert hogy az apostolok cselekedetének szavai, ahogy fogalmaznak, ahogy összehívtak benneteket, bennünket erre az éjszakára, virasztásra, hadd váljon valóságá mindannyiunk számára. Amikor elérkezett a pünkösdnapja, ugyanazon a helyen mindannyian együtt voltak, mert készek voltak, nyitottak, vágyakozóak voltak arra, hogy akkor hogy is van az az ígéret, hogy hisszük az Úr Jézus ígéreteit, hogy nem értjük, de Mária és a tanítványok együtt voltak, és várakozva, vágyakozva várták az ígéretek beteljesülését. Nem szeretem a büszkeséget, a gőgöt ápolni senki szívében, viszont hálásan, jó szívvel, örömmel tekintek rátok, hogy ennyi jó ember, ugye az éjszakai sötétben, várakozásban, az új hajnalra, az új pünkösdre, hogy minden évben emelkedettebb, több legyen az életünk, hogy a Szentlélek mindinkább betölthessen bennünket, hogy egységben itt vagytok, a Jóistennek legyen hála, és köszönet a hozzáállásatokért, a kitartásért, hogy a lélek indítatásaira nyitottak voltatok, és itt vagytok, álmoskásan és fáradtan is, de hogy akarjuk, hogy várakozunk. És Istenünk, tényleg ezzel a várakozással állunk itt pünkösd hajnalán reggelén, hogy nem egyszerűen a felkelő napot, hanem a felkelő napban az Úr Jézust, a feltámadottra tekintünk rá, és aki megígérte számunkra, hogy egykor, hogy a káosszal szemben a rendet hoztál, az életet hoztál a Szentlélek, hogy ugye a mi életünkben és rajtunk keresztül a világban is újra jöjjön el, újítson meg, szentelje meg, és az ő erejével töltsön be. De hogy megvannak a törékenységeink, gyengeségeink is, ezek tudatában is álljunk a Jóisten elé mégis bizalommal, mert ő nem az alkalmasokat hívta el, hanem bennünket tesz alkalmassá az elhívásunkra. Ezért valljuk meg előtte, hogy mi tényleg törékenyek, gyarlók, bűnösek vagyunk, de Istenünk, bízunk benned, és nyitottak vagyunk arra, amire elhívsz bennünket az idei pünkösdön keresztül is. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert védkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, te mai szentséges ünnepen egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted.

az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben minnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, nem Galileából valók minnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindenikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiaiak, Júdeának, Kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának és Pamfiliának lakói. Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje. Isten.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk keresztségünk által, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltött el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk

Emlékszem, a maga egyszerűségében harangozunk, mindegyre elmondta egy időben nekem, hogy úgy a legénységét, amikor úgy hozta fel, hogy az ő is ki volt abban az időben, hogy azt mondja, ilyen voltunk diszkóban, vagy buliban, mit tudom, voltak valahol bárba, de hogy reggel, ha kellett menni az erdőre, akkor is mentünk, vagy egész nap dolgoztunk, de hogy szombat este, hogy ne menjünk, és akkor ünnepeljünk, vagy valami, hogy ez a direkt pasasos, hogy bírjuk a strapát. Picit úgy élem meg a mai reggelt is, hogy azért a tegnapi búcsús jelenlétünk, a napsütés, a tömeg, és az éjszakai virasztás után az ember úgy szívesen, akkor menjünk, pihenjünk, bújjunk el egy jót, és akkor aludjuk ki egy jó nagyot a mai napon magunkat. Azonban az evangélium Isten igéje ma így szólt hozzánk, a Szentlélek kiáradásának éjszakáját követően, a mai hajnalunk, amikor új nap kezdődött el, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Amen. És rájuk lehet, és betöltötte őket Szentlélekkel a mi Urunk. Mert hogy akkor nem azt mondta, hogy Tibikém, Jancsika, nem tudom bármelyik nevet mondta, na gyerünk és csináljuk, hogy Isten országát építsed és evangelizációra fel, hanem úgy küldi, hogy rájuk leheli a Szent Lelket, és nagyon szép olvasmányok előzik meg az evangéliumi részletünket, annyi mély tartalommal a mai napunkon, a mai vasárnapunkon, hogy azért az ajándékokat mindenki azért kapta, hogy a közösség javára éljen vele, használja, hogy a Krisztus teste épp, egészséges, teljes legyen, hogy mindenki a helyén legyen. És nem azért, mert ez önerőből verítékel, majd mi jól megcsináljuk, mert karriert építünk belőle, hanem mert alázattal, hogy a mi Urunk példát mutatott és tanított is nekünk, én nagyon szeretem, hogy ez a két szó mindig együtt legyen, hogy ő nem csak tanította, hogy szeressétek egymást is az egyéb dolgok, hanem elsősorban példát mutatott, meg hogyha valaki eléggé nem látná, eléggé nem tudná értelmezni, akkor még ráadásul igen, tanított is, hogy így tegyétek, amint én szerettelek benneteket, ti is így szeressétek egymást. És ez nem csak egyszerűen tutulgatjuk, szeretgetjük, mert hogy keresztények vagyunk, hanem a Szentlélek, ahogy betölt bennünket, nem tudunk másként élni. Fukó testvére, ahogy mondta, testvérnek lenni azt jelenti, hogy egyetemes testvérek vagyunk, mindenkivel testvérek vagyunk. És ez a Krisztusban való szolgálatunk, küldetésünknek is akkor az alapja, hogy akkor nem projekteket építünk fel, megvannak a stratégiáink, hanem mi élet a lélekben közösségként egy

0: Házban élőként a lélekben akarunk élni, az élek, a léleknek az indítatásaira figyelni, hogy akkor nem önerőből erőből, majd mi, hanem a lélek, amit sugall. És én tényleg, hogy egyre inkább az életemben, hogy haladok előre, ezt keresem az első példámat követően, ahogy a harangozónkat említettük, hogy akkor megyünk és képesek vagyunk mindenre, nincs, ami visszafogjon az egész napi munka után, kell egyet ünnepeljünk, bulizunk valami, hanem hogy nem önerőből, hanem nyitott vagyok-e arra, hogy tényleg a Szentlélek mire indít engem, ne az ösztön irányítson, ne a zsigerből való uralkodásom, hanem a lélek, ami igazából az életté emberítette az életemet. Teremtés könyvének a szép megfogalmazás, amikor ugye a Jóisten a maga kreativitásában megalkotja, meggyurmázza az embert, jelképesen az agyakból, a föld sarából, de hogy akkor is a lelkét kellett lehelje belénk, hogy tényleg emberré legyünk saját képére és hasonlatosságára alkotva meg az Isten bennünket. És számomra sok mindennel együtt az idei pünkösdre, ahogy gondolok, és ahogy most már benne is vagyünk, valahogy, hogy ezt jelenti számomra a pünkösd, hogy tényleg lélekkel teli emberekké lenni, mert hogy ez az éjszaka is azt hiszem arról szólt a közbenjárásokkal együtt, a szándékainkkal együtt, amik erre az éjszakára hoztunk, hogy Urunk, itt vagyunk, jöjjön fel a te napod, viradjon fel a te világosságod, ami sötétségeinkkel szemben, jöjjön el a te országod, Isten országa bontakozzon ki bennem, rajtunk keresztül, pedig a világban. A hajnal csendje és fáradtsága tehát erre hív meg bennünket, hogy igen, fáradtak vagyunk, kimerültek vagyunk, de pont, hogy nem mi akarunk nagy dolgokat cselekedni, hanem mi csak nyitottak vagyunk, de igenis nyitottak vagyunk, akarjuk, vágyakozunk Máriával és a tanítványokkal, itt ebben az emeleti teremben fenn a hegyen, a Jóisten házában, arra, amire az Isten teremtett bennünket, amire akar használni bennünket, és milyen szép lesz majd ekkor, amikor a mennyországból visszatekinthetünk, te jó ég, hogy a mi időnkben is, amikor Isten, nem is gondoltam, hogy az a gesztusom, az az egyszerű közbenjáró imádságom, az a testvéri érdeklődésem, kötődésem, hogy milyen sokat jelentett, és hogy most ő is itt van, hogy együtt lehetünk, hogy mind itt vagyunk a mennyben, hogy Isten országa rajtam keresztül is bontakozhatott ki. Mert ha megnézzük ott az emeleti teremben is, milyen emberek voltak. Hát Mária, ugyan az igen asszonya, hogy egész életében az atya akaratát fogadta, nem is merném azt mondani, hogy kereste, hanem fogadta be, mert annyira nyitott volt rá, és azt szerint élt és cselekedett, de a törékeny asszony erre nyitott volt, készséges volt, és a Szentlélek tette őt erőssé, még fájdalmas anyaként is boldog asszonyá válhatott. Vagy ott vannak a tanítványok, Péter a tagadás után, de ott van hűséggel az emeleti teremben, hogy szeretsz te engem. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. És ezzel a magatartásával, ezzel az önismeretével állod, hogy te mindent tudsz. Azzal együtt is tudod, hogy én szeretlek téged, hogy te cselekedj most már, én most már eleget bizonyítottam. Itt vagyok. János, aki a kereszt tövében, a legfiatalabb, de lelkes tanítványként. Ott vannak mindannyian különbözőségeikkel. És milyen szép, hogy a korábbi Bábelhez képest jó nyelvtörős volt ma az olvasmányuk, ahogy felolvashattuk a mai alkalom, hogy mindenféle nemzetségből voltak benne. Gyerekkoromban mindig kínlódtam, amikor minisztránsként kigyakorolni ezeket a sokféle nemzetséget felsorolni. De hogy számomra nagyon szép szemléletes, meg mindannyiunknak, hogy a sokféle különböző nemzetségből, ahogy ott voltak, különböző nyelveket beszélve, mégis értették Péter, amit akkor mond a Szentléleknek az erejével eltelve. Ma meg hány szó van, hogy magyar a magyar embert nem érti meg, családtagokként, akik együtt nőttünk fel, nem értjük a szép szót egymástól. És itt akkor a Bábellel szemben, amikor Bábellel el akartuk érni az eget, olyanok akarunk lenni, mint az Isten, itt meg, ahol az Isten lelke működik, mindenki mindenkit ért, a testtagjai kiegészítik egymást, és mondhatni az egyház intézményesnek hangzik, de hogy Isten országa berobban. Amikor ott tényleg nincsen szolga vagy szabad, beteg vagy egészséges, férfi vagy nő, mindenki lélektől eltelt Isten részéről. Bizonyára Isten ezt a vágyat akart az éjszaka is a szívünkbe helyezni, hogy mi is vágyódjunk a tanítványokkal és a Szűzanyával együtt, aki idehívott Csíksomjóra, most Csobotfalvár ezen az éjszakán, hogy ezzel a nyitottsággal álljunk itt az idei pünkösdön is, hogy Isten, amit készített, amit mind többet akar évről évre nyújtani számodra, és rajtunk keresztül a világ számára, hogy az Isten országa mindinkább kibontakozzon, Istennek legyen hála, hogy itt vagy, hogy itt vagyunk együtt, egységben, és hogy nyitottak vagyunk, készségesek vagyunk, hogy Krisztus teste ma is megnyilvánuljon az egyházban és a társadalomban. Nagyon szeretem a zsoltárokból, hogy Isten csak oda küldi áldását, ahol egységben vannak a testvérek. Egységben ez az éjszaka összekapcsolt benneteket az imádságban, a vírasztásban, és bízom benne, hogy ez egy szép előjele, nem csak ebben az éjszakában, hanem hogy az élet a lélekben van, hogy a lélekben igyekszünk egységben élni, hogy Isten szent lelke akkor cselekszik benned és rajtad keresztül, és mindannyiunk által, hogy jöjjön el az új pünköst évről évre mindinkább, hogy Isten országát mindinkább szemlélhessünk, rácsodálkozhassunk, annak tagjai lehessünk már itt a föld életben, és egykor teljességében a mennyei hazában is. Amen. Testvéreim, valljuk meg ezért közösen mai reggelünkön is a Szent Háromság egy Istenbe és az örök életbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogadhatott a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Kérjük testvéreim, a mindenható Atyaisten, hogy áraszza a kegyelmi ajándékait a hívekre és a pásztorokra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek.
1: Vezesd, Urunk, egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Őrizd meg Szent Atyánkat, Leó pápát, testi, lelki egész épségben a népek kormányzására.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Áradj szent lelked ajándékait az egyház püspökeire és papjaira.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A birmánkozásra készülőknek ad a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbirmáltatnak pedig adj álhatatosságot.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adja széthúzó világnak igazi békességet és őszinte egyetértést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add a szent lelkedet, add a szent lélek vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk és Istenünk, te pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat, áraszt szent lelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk, és hitünk szerint éljünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Egyszentek házjavára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, hogy amint Szent Fiad megígérte a Szentlélek kinyilatkoztatását egyre gazdagabban, ennek az áldozatnak titokzatos értelmét tanítson meg minket,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiat, amirunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, amirunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: És ime azóta is, ami hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, védőszentjeinkkel és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely László püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elmúlt szeretteinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen. Amen.
0: Most, amikor a Szentlélek kiáradását ünnepeljük és fogadjuk a szívünkbe, mint a mennyei atya gyermekei, egységben együtt így forduljunk mennyei atyánkhoz. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kedvesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet egyesítsen szeretetben, ezért bizalommal forduljunk hozzá. Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Köszöntsük egymást a béke jelével.
1: Legyen békesség közünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,
0: nem vagyok túl, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én lelkem.

Köszönöm.

Kedves Mária Rádió hallgatók, pünkösdi virasztást közvetítettünk a csíksomlyói Szent Péter és Pál apostol fejedelmek tiszteletére felszentelt plébánia templomból. A virasztást Bajcsi Tibor önkéntesünk vezette, a zenei szolgálatot Nagy Attila látta el, a hajnali szentmisét László Rezső csíkcsicsói plébános mutatta be, a kántori szolgálatot Borcsa Gergely látta el. A Jóisten áldása, a Szentlélek örömmel békéje töltse be minnyájuk szívét. Búcsúzom a helyszínről. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, technikai munkatársam Gyulai Éva volt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. Az elmúlt alkalommal az első fejezet 8. verséig jutottunk el, még az elején vagyunk. Most innen folytatjuk. Lukács Jézus mennybe meneteléről szóló leírása visszatekint az Ószövetségben található előképekre, és előre vetíti Jézusnak az idők végén megjövendőlt visszatérését. Amikor Illés próféta elhagyni készült ezt a földet, a Királyok második könyve 2.9.10 szerint, Elizeus arra kérte őt, hogy adjon neki kétszeres részesedést az ő lelkéből. Illés azt válaszolta, hogy ezt a kérést csak akkor teljesíti, ha Elizeus látja, hogy őt felviszik a mennybe. Elizeus valóban látta, hogy Illést a tüzes szekéren felviszik, és ennek következtében megkapta Illés lelkét és a csodatétel erejét. Az apostolok látják, ahogy Jézust felviszik a mennybe, és ez emlékezteti őket arra a megerősítő jelre, amelyet Elizeus kapott. Az olvasók így biztosak lehetnek abban, hogy az apostolok megkapják Jézus lelkét, és csodákat fognak tenni, ahogyan Jézus tette az evangéliumban. Hasonlóképpen Mózes is átadta lelkét segédjének Józsuénak, mielőtt elment, biztosítva, hogy Józsué folytassa az ő küldetését és vezesse Izraelt. A második törvénykönyv 34.9-ben olvashatunk erről. Az ilyen bibliai utalások bizonyítják a folytonosságot, Jézus Szentlélekkel eltelt szolgálata és az apostoloké, valamint utódaié között. A Szentlélekkel eltelt prófétai hivatások átadásának bibliai témája Mózesről Józsuéra, Illéstől Elizeusra, majd Jézusról az apostolokra azt mutatja, hogy a hatalom átadása mindig is része volt Isten üdvözítő tervének. Az első fejezet 9. versét olvasom, azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhőt takarta el szemük elől. Ahogy Mózes felment a Sínai hegyre egy felhőben, hogy átvegye a törvény ajándékát, és azt átadja a népnek, így Jézus is most felemelkedik a mennybe egy felhőn, hogy átvegye a Szentlélek ajándékát, és azt átadja egyházának. A Szentírásban a felhő gyakran jelképezi Isten jelenlétét. Az angyali alakok, akik fehér ruhába öltözött két férfiként jelennek meg, Mózesre és Illésre emlékeztetnek, akik Jézussal együtt jelentek meg a felhőben a színeváltozáskor. 10. és 11. versekkel folytatom. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Miközben a tanítványok szemeiket az égre szegezve nézték, ahogyan Jézus eltávozott, a két férfi így szólt hozzájuk, galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Emlékeztették a tanítványokat arra, hogy Jézus megjövendőlte az ő parúziáját, azaz a világ végén felhőn való dicsőséges visszatérését, ezt a Lukács evangélium 21. fejezetében. Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetek, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment, vagyis felhőn, felhőkön. Jézus mennybe menetele a felhőkön utal Dániel látomására, amelyben az emberfiához hasonló az ég felhőjén érkezik, hogy Istentől örök uralmat kapjon. Dániel könyvében a 7. fejezetben olvashatunk erről. Jézus már korábban is utalt arra, hogy ő maga a Dániel által megjövendőlt emberfia, aki hatalommal és dicsőséggel fog eljönni. Ezt Lukács 21-ben olvashatjuk. Jézus mennybe menetele nem jelenti azt, hogy eltávozott volna az egyházból. Sőt, amint az apostolok cselekedete is megmutatja, új módon lesz jelen és aktív a Szentlélek által. Amint tanítványai az ő nevében beszélnek és cselekszenek, Jézus maga munkálkodik rajtuk keresztül. Isten úgy rendelkezett, hogy az apostolok megkapják Jézus lelkét és erejét, hogy üdvözítő munkája rajtuk keresztül folytatódhasson.
Ma is bízhatunk abban, hogy ugyanaz a Szentlélek és erő jelen van az egyházban, hogy Isten rajtunk keresztül is kiterjeszthesse üdvözítő munkáját a mi nemzedékünkre. Mivel mi az apostolokhoz hasonlóan biztosak vagyunk abban, hogy Jézus visszatér a világ végén, nem szabad bánkódnunk a mennybe menetel utáni fizikai távollétéért, hanem inkább a Szentlélek által való jelenlétére és a ránk bízott küldetésre kell összpontosítanunk. Bár várjuk Jézus dicsőséges eljövetelét, nem szabad a visszatérésének idejére vagy időszakára összpontosítanunk. Nem szabad továbbá, hogy a végidőkről szóló bonyolult spekulációk eltereljék figyelmünket fele barátaink szolgálatáról és Jézusról való tanúságtevésről. Igen, azt hiszem ez a figyelmeztetés, ez nagyon is aktuális, hiszen eléggé divatos, és azt hiszem nem csak napjainkban, hanem más időkben is divatos volt a világ végének időpontjának kiszámolása, illetve állítólagos kinyilatkoztatások ezzel kapcsolatban, és akkor hogyan lesz, és mi lesz, és milyen sorrendben, és akkor hogy, és mint, és ezekkel kapcsolatban való spekulációk napjainkban is igen népszerűek, és valóban egy üdvös figyelmeztetés, hogy ahelyett, hogy azokról a dolgokról spekuláljunk, amit nem a mi dolgunk tudni előre pontosan, ugye nekünk a fele barátaink szolgálatáról nem szabad megfeledkezni, és arról, hogy Jézusról, a feltámadtról és a mennybe felmentről tanúságot tegyünk. Miközben a tanítványok a Szentlélek eljövetelére várnak, példát mutatnak nekünk a lelki megújulásra. Ezt megtehetjük az otthonainkban és a plébániáinkban, a közösségeinkben és a világban. Erre a példa Jézus parancsának engedelmes követésével kezdődik, és az összegyűlt közösség buzgó imádságával folytatódik. Közös imádságuk révén megértik, hogyan vonatkozik rájuk a Szentírás, és isteni útmutatást kapnak Júdás utódjának kiválasztásához is. A tanítványok imádsága egyúttal felkészíti őket a Szentlélek eljövetelére is. 12. verset olvasom. Erre az olajfákról elnevezett hegyről, amely Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra van, visszatértek Jeruzsálembe. Tehát a 11 megmaradt apostol azonnal engedelmeskedik az angyalok parancsának, hogy ne bámészkodjanak tovább a mennybe ment Jézus után, hanem kövessék Jézus utasításait. Miután visszatértek Jeruzsálembe, felmentek az emeleti terembe imádkozni. Jézus azt mondta nekik, hogy várjanak Jeruzsálemben, amelyet az Ószövetség úgy ábrázol, mint Isten különleges áldásainak jövőbeli helyszínét, mind a zsidók, mind a pogányok számára. Nem világos, hogy ez az emeleti terem, felső szoba, az-e, ahol az utolsó vacsora zajlott. Lehet, hogy ez Mária, János Márk anyjának háza, ahol a tanítványok később összegyűltek imádkozni. Például az apostolok cselekedetei 12.12-ben, vagy valamilyen más hely Jeruzsálemben. Az apostolok cselekedeteiben az emeleti termek, a felső szobák olyan helyek, ahol Jézus feltámadásának ereje megnyilvánul. Ez az első említés az apostolok cselekedeteiben arról a hegyről, ahonnan Jézus felment a mennybe, az olajfák hegyéről, amely elég közel van Jeruzsálemhez, ahhoz, hogy onnan gyalog lehessen eljutni a városba, anélkül, hogy megsértenék a szombati utazásra, gyaloglásra vonatkozó zsidó tilalmakat. Jézus korában a zsidóknak szombaton 200 könyöknyit, tehát valamivel kevesebb, mint egy mérföldet volt szabad gyalogolniuk. A kivonulás könyve 16-29-ben, illetve a számok könyve 35-5-ben olvashatunk erről, a rabbik ezt így tanítják, értelmezik. A Lukács 24.50-ben Betániát nevezik meg a mennybe menetel helyszínének, a Lukács 19.29 pedig tisztázza, hogy Betánia az olajfák hegyén található. Igazából az olajfák hegyének az innenső oldala az Jeruzsálembe tartozik, és a hegynek a másik oldala, ott van Betánia. 13. verset olvasom, amint megérkeztek,
fölmentek az emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia, Jakab a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Lukács felsorolja a megmaradt 11 apostol nevét, emlékeztetve Jézus 12 apostolának kiválasztására, Lukács 6.13-16-ban. Elsőként az a két testvérpár szerepel, akiket Jézus hívott el, Péter és János, valamint Jakab és András. De ahelyett, hogy testvérpárokként sorolná őket, Péter és András, Jakab és János, mint Lukács 6.14-ben, Lukács először azt a hármat nevezi meg, akik a legkiemelkedőbbek az apostolok cselekedeteiben, fontosságuk sorrendjében. Péter és János Jézus elsődleges tanúi az apostolok cselekedeteiben, Jakab pedig az első apostol, aki vértanú halált hal. Andrásról többé nem esik szó. Ezt követően két pár következik a listán, Fülöp és Tamás, valamint Bertalan és Máté. A 12. az iskarióta Júdás kihagyásával az utolsó hármat együtt emleti Jakabot, Alfeus fiát, Simont, az Zelótát és Júdást, Jakab fiát. Lukács kiemeli a páros tanúságtételt, mert Jézus is párban küldte ki az apostolait, a 12-t Márk 6-7-ben, a 70-et vagy 72-t Lukács 10-1-ben. Ennek egyik lehetséges oka az lehet, hogy a Mózes törvénye szerint a jogi tanúvallomáshoz két tanú volt szükséges, a második törvénykönyv 19-15-ben vagy 17-6-ban olvashatunk erről. Lukács később bemutatja a tanúskodó párokat, Pétert és Jánost, az Akcsel 3.1.11-ben, illetve 4.13-ban, valamint Barnabást és Sault a 11. fejezet 25.30-ban, vagy később is. Még ma is egyébként áldás és védelem, ha nem egyedül, hanem egymást támogató párokban tudunk tanúskodni, vagy szolgálatot teljesíteni. 14. vers így hangzik, mindannyian egy szívvel, egy lélekkel álhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. A 11 tanítvány egy szívvel, egy lélekkel az imádságnak szentelte magát. Szó szerinti fordításban azt mondhatnánk, hogy egy szívvel és egy lélekkel kitartóan imádkoztak. Lukács felhívja a figyelmet a legkorábbi jeruzsálemi közösség imájának kitartására, sőt hangsúlyozza, hogy egy szívvel imádkoztak, éppen úgy, ahogyan az Ószövetség megkötésekor Isten népe egy szívvel válaszolt, mindent megteszünk, amit az Úr mondott. Olvasuk a kivonulás könyve 19.8-ban. Az ilyen egységes imádság Jézus Máté evangéliumában szereplő tanítását idézi fel, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Lukács kifejezetten kiemeli, hogy az apostolok nem egyedül imádkoztak a Szentlélekért. Néhány nővel együtt imádkoztak. Mivel a Szentlélek pünkösdi eljövetele az egyház születését fogja jelenteni, Lukács hangsúlyozza, hogy nem csupán az apostoli vezetők, hanem a férfiak és nők egyaránt jelenlevő reprezentatív gyülekezete alkotta az első keresztény közösséget. Erre az evangéliumában azzal készítette elő az olvasót, ő megemlítette, Jézust utazásai nem csak a 12 kísérte, hanem néhány nő is, akik saját vagyonukból tartották el őket. Az, hogy a pünkösdi eredeti közösség részeként kiemelt szerepet kapnak a nők, előkészíti Péter magyarázatát is, amelyben a próféta Joel szavait idézi, kiárasztom lelkemet minden testre, fiaitok és leányaitok prófétálni fognak. Olvashatjuk a második fejezet 17. versben. Lukácsról ismert, hogy nem csak a zsidók és a pogányok, hanem a férfiak és a nők egyenlő méltóságát is hangsúlyozza, ahogyan egyébként Pál is a Galatákhoz írt levél 3.28-ban. Lukács különös gondot fordít arra, hogy megemlítse Jézus anyja Mária, valamint testvérei jelenlétét. Mária volt az első, aki megkapta a Szentlélek kiáradását. Ahogyan a Szentlélek beárnyékozta őt, hogy Jézus megszülessen, megfogadjon, úgy árnyékolja be a 120 tanítványt pünköstkor, hogy az egyház
megszülessen. Az apostolok Mária és a többi tanítvány Szentlélekért való imádsága elengedhetetlen előkészület volt Jézus feltámadásáról szóló tanúságtételükhöz és az egyház születéséhez. Lukács az egyház ezen első tagjainak kitartó egységes közösségi imádságát mutatja be nekünk, hogy kövessük példájukat. Ha meg akarjuk találni, és végrehajtani, felismerni és végre megvalósítani Isten akaratát, nekünk is, akár csak Jézus első követőinek, buzgón csatlakoznunk kell Krisztusban élő testvéreinkhez, mind a papokhoz, mind a világi Krisztus hívőkhöz, valamint Jézus anyjához, Máriához. És együttesen buzgón kell imádkoznunk a Szentlélek erejéért. A 21. század kezdetét a Mária iránti tisztelet a katolikus egyházban ennek az újjá éledése jellemezte, amikor Jézus Lukács evangéliumának 19. fejezetében anyját a tanítványra bízza, akit szeretett. Az a névtelen tanítvány mindazokat jelképezi, akik arra törekednek, hogy Jézus szeretett tanítványai legyenek. Második János Pál pápa és Kalkuttai Teréz anya példáján felbuzdulva sok diák, szemináriumi hallgató, pap és szerzetes fedezte fel újra a Mária tisztelet hagyományos formáit, mint például a rózsafűzért és a Mária közvetítésével történő személyes Jézusnak való odaadást, felajánlást. Különösen édesanyám halála után én is egyre inkább Mária felé fordultam imádságomban hozzá, mint anyámhoz, mondja azóta már szentté avatott második János Pál pápa. Itt olvasunk Jézus testvéreiről, és akkor itt felmerülnek bizonyos kérdések. Első olvasatra az Új Szövetségben található utalások Jézus testvéreire azt a benyomást kelthetik, hogy Máriának Jézus után is voltak gyermekei. Ugyanakkor legalább a

Hasonlóképpen a Teremtés könyve 29.15-ben Lábán unokaöccsét, Jákobot testvérének nevezi. Két másik bibliai szakasz is ellentmondhat annak a benyomásnak, hogy Máriának voltak más gyermekei. Először is a fiú Jézus, tehát gyermek Jézus templomban való megtalálásának története nem utal arra, hogy Józsefnek és Máriának lett volna más gyermeke. Sem ezen a zarándok úton, sem otthon, miután Jézus visszatért velük és engedelmeskedett nekik. Másodszor a haldokló Jézus nem vérszerinti rokonána, hanem szeretett tanítványára bízza anyját, ami arra utal, hogy Máriának nem voltak más fiai, akikre rábízhatta volna őt. Így tehát vannak bibliai bizonyítékok, amelyek alátámasztják az őskeresztény egyházból származó Mária örökszüzességének tanítását alátámasztó jelentős nem bibliai tanúságokat. És akkor még folytassuk, van még egy kevés az első fejezetből, a 15. vers így hangzik. Ezekben a napokban a testvérek körében mintegy 120-an lehettek együtt, Péter szólásra emelkedett. Lukács a közösség tagjainak számát körülbelül 120 főre becsüli, ami egy szimbolikus jelentőségű kerekszám. Lukács gyakran használja a körülbelül kifejezést kerekszám megjelölésére, néha történészként elismerve, hogy valójában nem számolta meg az embereket, mint például a Lukács 9.14-ben az ott lévő férfiak száma körülbelül 5000 volt. Máskor pedig azért használja a körülbelül kifejezést, hogy relativizálja a számot, és így utalást tegyen egy bibliai történetre. Körülbelül 8 nap. Ezzel kezdődik Lukács színeváltozásról szóló beszámolója, ami Máténál és Márknál 6 nap. Ez elővetíti Jézus feltámadását a 8. napon, az új hét első napján. Lásd még az apostolok cselekedetei 19 hetet, összesen körülbelül 12 férfi volt. A bibliai Izraelnek 12 törzse volt. A későbbi zsidó hagyomány szerint 10 férfi alkotott egy minyánt, vagyis a közösségi imádsághoz szükséges létszámot. Az imádkozó keresztény közösség 120 tagja szimbolizálhatja a helyreállított Izrael mind a 12 törzsének imához szükséges létszámát. 16.-17. versek következnek. Testvérek, férfiak, be kellett teljesednie az írásnak, amelyet a Szentlélek Dávid szájával Júdásról, azok vezetőjéről jövendőlt, akik elfogták Jézust. Közénk számított, a mi szolgálatunk jutott neki is részül. Itt rögtön azt látjuk, hogy Péter egyértelműen az a vezető, aki az ülést vezeti, és a csoport nevében szól. Kijelenti, hogy Júdás árulását és a 12 közül való kizárását a Szentírás előre megjövendölte. Azzal, hogy a Szentlélek szólalt meg, Péter megerősíti azt a zsidó hitet, miszerint a Szentírást a Szentlélek sugalmazta. A Szentírásnak be kellett teljesednie Júdásról, aki az apostolok egyike volt, de azoknak a vezetője lett, akik Jézust letartóztatták. Ez nem azt jelenti, hogy Júdásnak nem volt szabad akarata, hanem azt, hogy Isten előre tudta az árulását, és azt felhasználta tervének megvalósítására. Júdásnak részesedést osztottak ebben a szolgálatban. A részesedését a klérosz görög szó fejezi ki, de tetteivel elvesztette ezt a tisztséget, ezt a megtiszteltetést. Következő két vers, gonoszsága bérén telket szerzett magának, amikor pedig lezuhant ketté repett, és kifordultak a belei. Erről Jeruzsálem minden lakója tudomást szerzett úgy, hogy azt a telket az ő nyelvükön Hakeldamának, azaz vérmezőnek nevezték el. Már Júdás halálának és a vérmező megvásárlásának részletei eltérnek ebben a beszámolóban és a Máté 27.3.10-ben szereplő változatban. Mindkét változat összekapcsolja Júdás pénzért elkövetett árulását és azzal a pénzzel megvásárolt mezőt. Abban is egyetértenek, hogy Júdás Jézus elárulása után meghalt, és hogy a vérdíj nem hozott neki semmilyen hasznot. Azzal, hogy felakasztotta magát, Júdás elszenvedte a gonoszok büntetését, amelyet a bölcsesség könyve 4.19-ben írnak le.
A 20. vers így hangzik, benne van ugyanis a Zsoltárok

0: könyvében, lakóhelyük váljék sivataggá, ne lakja senki sátrukat, és tisztségét kapja meg más. Jézus elárulójaként Júdás elszakadt a többi 11-től. Péter két Zsoltárból idéz, amelyek a gonoszok sorsát írják le, lakóhelyük váljék sivataggá, ne lakja senki sátrukat, ez a 69. Zsoltár 26. verse, és tisztségét kapja meg más, ez a 109. Zsoltár 8. verse. A hivatal jelentésű görög szót, az episzkopét, később a korai keresztények a helyi egyház vezetői tisztségére használták. Verső Timóteus levél 3.1-ben olvashatjuk. Jézus megígérte a 12-nek, hogy az ő országában trónokon fognak ülni, és ítélkezni fognak Izrael 12 törzse felett. A hűtlenné vált Júdás által megüresedett tisztséget be kellett tölteni, mert az apostolok 12-es száma a helyreállított hűséges Izrael szimbóluma. Ez Péter első cselekedete, annak a megbízatásnak a teljesítése érdekében, amelyet Jézus az utolsó vacsorán adott neki. Imádkoztam, hogy a te hited ne csökkenjen, és ha egyszer visszatérsz, megtérsz, erősítsd meg testvéreidet. Azzal, hogy kezdeményezi és irányítja a közösségben a 12 eredeti létszámának helyreállítását, Péter megkezdi testvérei megerősítését. Folytatom, kell tehát, hogy azok közül, akik mindig velünk tartottak, amikor a mi úrunk Jézus közöttünk járt kelt, kezdve János keresztségétől egészen mennybevétele napjáig, valaki velünk együtt tanúskodjék feltámadásáról. Júdás helyére a 12 apostol közé kerülő személynek egy feltételnek kellett megfelelnie ahhoz, hogy az Úr Jézus feltámadásának tanúja lehessen, a jelöltnek végig velünk kellett lennie, úgymond, mindaddig, amíg az Úr Jézus közöttünk járt. A szóban forgó időszak Jézus teljes, nyilvános működését jelentette, János keresztségétől kezdve egészen addig a napig, amikor elvitték, amíg mennybe ment. 23. verstől a 26-ig olvasom, kijelöltek hát kettőt, Józsefet, akit Barszabásznak vagy más néven Justusnak is hívtak, és Mátyást. Majd imádkoztak, Uram, ki belelátsz mindenkinek a szívébe, mutasd meg, e kettő közül kire esik választásod, hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson. Ezután sorsot vetettek. A sors Mátyásra esett, így a 11 apostolhoz sorolták. A közösség két olyan jelöltet javasolt, akik megfeleltek ennek a feltételnek, József, akit Barszabásznak is neveztek, és Mátyás. A végső döntést azonban a feltámadott Jézusra bízták. Te, Uram, aki mindenki szívét ismered, imádkoztak Jézushoz, hogy mutassa meg, melyiket választotta a kettő közül, hogy Júdás helyébe lépjen az apostoli szolgálatban. A feltámadt Jézus választásának kiderítésére sorsvetéssel szolgáltak, ami a Biblia szerint Isten akaratának kiderítésére, különösen a papi feladatok kiosztására szolgáló módszer volt. Erről Lukács 1.9-ben is olvashatunk, ahogyan sorsvetéssel döntötték el, hogy ki a következő a papi szolgálatban, aki az áldozatokat kell bemutassa a jeruzsálemi templomban. Egyébként itt még magyarázatként elmondom, hogy itt pontosan még egy kicsivel a Szentlélek eljövetele előtt vagyunk, és itt még az ószövetségi módszer van használatban, Isten akaratának megtudakolásával kapcsolatban, ez az úgynevezett sorsvetés, ez az utolsó alkalom, amikor ez így működött, hiszen a Szentlélek eljövetele által megalakult az egyház, és onnantól kezdve már a Szentlélek vezeti az egyházat, és ezt a sorsvetés módszerét teljes mértékben elhagyta az egyház, tehát ez sem a napjainkban sem ajánlott, hanem már a Szentlélek vezetését kérve kell fontos döntéseket meghozzuk, nem ilyen ószövetségi módszerekkel. Hát Ez volt az első fejezet az apostolok cselekedeteiből, a második fejezetben pedig már pünkösdről hallhatunk. Köszönöm a hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
2: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
3: A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a kedves hallgatók a Mária Rádióban a Lélek Ajándékai című műsort hallják. Ez a műsor a Szentlélek csodálatos működéséről szól. Mert a lelkiségi mozgalmak a Szentlélek remek művei. A ma egyházában zajlik mindez, és csodálatos dolgok vannak. Akik hallgatták az elmúlt héten, meg azóta a héten a műsoromat, azok emlékeznek, hogy egy nagyon érdekes mozgalomról beszéltem, és érdekesen egy csodálatos mozgalomról, az Anyák Imája mozgalomról beszéltem. És akkor, amikor én így a mozgalomkal foglalkozok, akkor szeretem megnézni, hogy hogyan indult-e, a lépések hogyan következtek, hogyan bontakozott ki, mi minden történik ott a berkeikben. És rácsodálkoztam most itt az Édesanyák Imái mozgalmon keresztül, hogy milyen csodálatosan működik a Szentlélek, hogy készülünk a Szentlélek ünnepére. A Szentlélek mindig olyan karizmát, ez egy isteni ajándék, ad valakinek, ami által pont arra az időszakra a legszükségesebb, egy kihívás a világban, amire válaszolnia kell Istennek, és válaszol is, és embereket használ fel. Tehát a mi századunkban, már a 21. században annyira fontos lenne, hogy Szizony is állandóan kéri, hogy még többet imádkozzunk, de hogy célzott imádság legyen, imádkozunk a gyermekeinkért, unokáinkért, és ezt a szülők tehetik meg a legjobban, mert az édesanyák imája nagyon erős. Tehát én a két hét ezelőtt beszéltem arról, hogy több ilyen mozgalom is van, de én most erről a mozgalomról szeretnék beszélni, amiről múltkor is beszéltem, mert hát igyekeztem felvenni velük a kapcsolatot, és sok szép dolog van a kezemben is. Na nézzük csak meg, hogy az édesanyák imái 1995-ben kezdődött, tehát 30 évvel ezelőtt. Ott vannak a nagy mozgalmak, amikor a 20. század elején indultak, 100 év van mögöttük, és itt figyeljük meg, hogy milyen csodálatosan működik a Szentlélek. Tehát 95-ben kezdődött Angliában, amikor két nagy mama, Veronika és sógornője Szándra, az Úr által vezetve, úgy érezték, hogy így módon kell imádkoznunk gyermekeikért. Az ima által megértették, hogy Jézus azt akarja, hogy az édesanyák gyermekeiket az ő gondviselésére bízzák, hogy így megszüntesse az édesanyák fájdalmát, és megáldja gyermekeiket. Az édesanyák imája a világ több mint 128 országban elterjedt, sok szép ima meghallgatásban volt részünk, mondják Veronikáik. Ahhoz, hogy egy csoport létrejön, elég két édesanya, maximum azonban 8. Hetente egyszer találkoznak, egy órát imádkoznak, megvan pontosan, hogy ez hogy működjön, mert hallgassuk figyelmes, ez egy isteni mű, és ilyenkor Isten ugye a lépéseket is az emberek, a kiválasztottak lelkére teszi, hogy hogy lesz a leghatékonyabb az imádság. Tehát itt arról van szó, hogy édesanyák hogyan tudnak leghatékonyabban imádkozni gyermekeikért, nagymamák unokáikért. Tehát kedves már rádió hallgatók, csak ösztönözni tudok minden édesanyát, hogy kezden imádkozni. Hallottuk, hogy legalább két személy kell ide, vagy egy csoportban 80 lehetnek a legtöbben, utána osztódik a csoport, és a központ mindent megad nekünk, nagyon sok, hallottuk, 128 országában a világnak elterjedt 30 év alatt. Az, hogy egy csoport létrejön, hallottuk, hetente egyszer találkoznak, erős titoktartásuk van, amit az összejöveteleken az édesanyák megosztanak egymással, azt soha nem szabad kibeszélni. Ha az édesanyák megtanulnak bízni egymásban az imán és a megosztáson keresztül, akkor terhük könnyebbé válik. És itt ajánlják ezt az édesanyák imái kicsi füzetből, mondom a kedves hallgatóknak, ami már elkerült a kezembe, hát írtam a magyarországi főkoordinátornak, és akkor ő küldött nekem ezt-azt, amit most én felhasználok itt a műsorban is, és már olyanok és megérezték, hogy Isten erre hívja őket, akik egyenesen felvetik a magyarországi központtal a kapcsolatot, és majd nekik is eljuttatnak ilyen anyagot, és pontosan benne van, hogy nagyon egyszerű, egy órát kell szánni. És mindenki, aki ezt így kezd imádkozni, érzi, fogja tapasztalni az imájának hatását. Hát kedves Mária, Ádi hallgatók, én amikor a nagy lelkiségi mozgalmakat nagyot kicsit mindig mutattam be, akkor sokszor beszéltem arról, hogy Isten, amikor megszólít valakit, mert valami terve van vele, sorolhatnánk Kiara Lubikot, vagy akár két kikvárgat, a nagy mozgalmak alapítóit, hogy Isten azt kéri tőle, hogy engedje, hogy Isten irányítsa. Ezt úgy mondjuk, hogy adja át teljesen az életét Istennek. És hát kedves már rádió hallgatók, a kezemben van, most kaptam egy csodálatos kis könyvet, az Édesanyák Imái alapító nőjének a könyvét, aminek az a cím, hogy Önátadás öröme. Én emlegettem, és mondom is mindig, hogy amikor egy mozgalmat elindít Isten, akkor azt kéri, hogy az a személy adja át teljesen magát Istennek, mert Isten így tud működni vele. Általó. Tehát mindenki teljesen átadja magát, csak hogy Isten tudja az ő tervét valósítani. Tehát ez a kis könyvecske olyan csodálatos, hogy legszívesebben felolvasnám, de elmondja, hogy hogyan alakult, ez egy nagymama, ez egy kedves hölgy, aki a sógor nőivel odaállt Isten elé, és azt mondták, Isten, szeretnénk a gyermekeinkért, unokáinkért imádkozni. És akkor Isten kezdte a lépéseket segíteni nekik. Először ez a kedves Veronika így imádkozott, Uram, te tudod, ki vagyok, miért teremtettél engem, miért ilyen vagyok, és miért itt élek. Uram, az akarok lenni, akinek teremtettél engem, és nem az, akivé váltam. Azt mondtam neki, mármint Istennek, Uram, nem érdekel, hogy mibe kerül, nem érdekel, hogy szegény leszek-e, vagy gazdag, házas, vagy egyedülálló, egészséges, vagy beteg. És azt mondja a Veronika, komolyan gondoltam mindegyes szót, még a betegséggel kapcsolatban is, megadatott nekem a kegyelem, hogy eszembe jussanak olyan emberek, akik bár beteg ágyhoz voltak kötve, békében éltek, örömmel fogadva el Isten akaratát. Most már arra vágytam, hogy az a Veronika lehessek, akinek ő teremtett engem. Valahogy tudtam, hogy attól naptól kezdve semmi más nem fog érdekelni, csak az, hogy az ő akarata szerint éljek. Nem akarok csak két programon működni. Izgatott voltam, és éreztem, hogy az életem megváltozik. És igen, érzem, hogy ez az izgalmas felismerés valóban édesanyám imáin keresztül adatott meg nekem. Ő mindig naponta imádkozott mindegyik gyermekéért. Hát kedves már rádió hallgatók, csodálatos ez. És amikor valaki átadja magát teljesen Istennek, akkor történik valami körülötte. Ebben a könyvben, ami az egész végig a önátadásról szól, csodálatos lépések vannak, azt mondja, hogy akkor tudjuk igazán átadni Istennek magunkat, ha megismerjük Istent. Azt mondja ez a Veronika, angol kedves hölgy, miután megírtam a könyv első kéziratát, elvittem a lelki vezetőmhöz, és ő azt javasolta, hogy írjak némi útmutatást az önátadáshoz. És ez egy kis gondot okozott, mert szerintem semmi másra nincs szükség, mint hogy letérdeljünk, és lelkünket kitárva Istenet elmondjuk neki, hogy az ő akarata szerint akarunk élni. Csak kérni kell tőle, hogy változtasson meg minket, hogy olyan emberként élessük az életünket, amilyenek ő teremtett minket. Amikor ezen elgondolkoztam, rájöttem, hogy lehetetlen átadni magunkat olyas valakinek, akit nem ismerünk, nem szeretünk, és akiben nem bízunk, ugyanúgy, mint a házasságban. Hogyan is adhatnánk át akaratunkat valakinek, akit nem ismerünk, és nem szeretünk igazán? Nem elég, ha csak tudunk az Úrról, személyesen kell őt ismerni, kedves Máriádi hallgatók, milyen nagy kijelentés ez, személyesen kell őt ismernünk. És ő el is mondja, hogy hogyan érhetjük ezt el, hogy személyesen ismerjük őt. Na nézzük csak, hallgassuk csak. Ha nem igazán értjük Urunk nagy szeretetét, akkor könyörögünk a Szentlélekhez, hogy fedje fel ezt előttünk. Segíteni fog nekünk, hogy felismerjük az Atya mindannyiunk iránti nagy és feltétel nélküli szeretetét, valamint Szent Fia Jézus szeretetét. Következő 4 lépés van. Szentírásból is megismerhetjük ezt a szeretetet az évszázadok során feljegyzett példákon keresztül. Ezek ma is és számunkra is érvényesek, és az Úr igé által a szívünkhöz szól. tehát arról szól, hogy hogyan ismerhetjük meg az Urat, és akkor szerethetjük igazán Istent. Meg kell tapasztalnunk az ő jelenlétét a mindennapi életünkben. Ezért jó, ha gyakran beszélünk az Úrnak mindennapi gondjainkról, szüntelen kérjük a vezetését, és időt szánunk arra, hogy meghallgassuk őt. Ó, kedves Mária Rádió hallgatók, itt benne van az imának a legfontosabb jelentése, hogy nem csak mi beszélünk, hanem meghallgatjuk, amit Isten akar nekünk mondani. Időt szánunk arra. Negyedik pont, el kell fogadnunk azt, hogy méltók vagyunk a szeretetére, akkor is, ha tudjuk, hogy elbuktunk, hiszen ő minden egyes embert szenvedélyesen szeret. Tehát akkor tudjuk teljesen átadni magunkat Istennek, hogy előbb ismerjük őt, és kezdjük szeretni. És van egy csodálatos imádság még itt a könyvben, amit el szeretnék a kedves hallgatóknak úgymond imádkozni. Ez a Veronika kedves ismerősünk, tehát így imádkozott. Drága atyám, amikor kimondom, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, kérlek, add, hogy szívem mélyéből hozzátegyem, legyen meg a te akaratod az én életemben is. Atyám, neked ajánlom fel most magamat, tudom, hogy meg kell változnom, de kérlek, te segíts, hogy megváltozzam, az akarok lenni, akinek teremtettél engem, a te szent akaratod szerint akarok élni, teljesíteni akarom az életemre vonatkozó tervedet, kérlek, add meg nekem az önátadás kegyelmét és örömét. Amen. Szóval, kedves már rádióhallgatók, ez a könyv, amit te kezdem, az önátadás öröme, Veronica Williams, ezt angolul írta, lefolytották magyarra, az édesanyák imái közösségnek egyik csodálatos okmánya ez. És akkor hallgassuk meg, hogy miután ő ezt a lépést megtette, akkor mi is történt az életében? Tehát így kezdő, kedves barátom, és kedves édesanyák, örömömre szolgál, hogy bemutathatom az édesanyák imái hátterét, mely azoknak az édesanyáknak az imacsoportja, akik szeretnének együtt imádkozni gyermekeikért és unokáikért, és minden lelki édesanyáért is. Sok évvel ezzel csógornőm Szandra, és én egyre növekvő szükségét éreztük annak, hogy odaadóban imádkozzunk gyermekeinkért, és így szálljunk szembe az őket veszélyeztető gondokkal. Szeretném hozzáfűzni, kedves édesanyák, akik hallgatják a műsoromat, igyekezzenek másnak is beszélni erről. Nagyon egyszerű, meg lehet az interneten keresni, édesanyákimái.hu, mindent ott el lehet érni, sőt a angol eredeti központba is be lehet lépni. Ne hallgassuk csak. Igen, nagyon kell éreznünk, hogy a gyermekeket milyen nagy gondok veszik körül a ma világában. Szandra éjszaka ezekre a szavakra ébredt. Imádkozz gyermekeidért. És ez két alkalommal is megtörtént, olvastam, a Maranatha kiadása megjelent, Mit teszünk gyermekeinknek című könyvecskét, mely teli van gyermekeinket fenyegető veszélynek, és mindenféle statisztikás bizonyítékaival, és tudtam, hogy az egyedül válasz az imádság. Tehát annyi rossz veszik körül, ezt én mondom, a gyermekeket, hogy nagyon-nagyon szükség van. Az édesanyák imájára, és az egész világon hatalmas tömegek édesanyák imádkoznak már a gyermekekért, úgyhogy szeretnék minden édesanyát kérni, hogy fogjanak neki. Úgy döntöttünk, hogy egy hónapon kezdt imádkozni fogunk, aztán három másik édesanyával találkoztunk, és oly formában kezdtünk el imádkozni, ahogyan az édesanyák imái imacsoport szerte a világon ma is imádkozza. Tehát, ahogy említettem, Isten a lelkükre adta, hogy mi legyen az imában. Milyen gondolatok. Úgy döntöttünk, hogy egy hónapon keresztül imádkozni fogunk, aztán másik három édesanyával elkezdtük. A felkészülési idő alatt, amikor azért imádkoztam, hogy az Úr vezesse minket és őrizze meg a helyes úton, kinyitottam a Szentírást azon az oldalon, ahol Jeremiás 31. fejezetének 16-17. Verse volt. Ha az egész Bibliát átböngésztem volna, akkor sem találhattam volna jobb részt. Ezt mondja az Úr. Ne jajgass tovább, és a szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra, visszajönnek az ellenséges földről. Szülötteidnek van még reményük, fiaid visszatérnek a saját földjükre. Éreztem, hogy az Úr már az elején a lelkemre kötötte, hogy ő a főnök, mi pedig a titkárnői vagyunk. Milyen kedves, hogy megfogalmazza. Igen, amikor azt kérjük, Isten működjön, akkor kell engedni, hogy ő működjön. Ők csak a titkárnője, hogy mondják. Ő fog vezetni minket, megnyit minden ajtót, és elhozza hozzánk az embereket. És így is történt. Gyakran a legvalószínűtlebb körülmények között nekünk csak annyi volt a dolgunk, hogy imádkozzunk és figyeljünk. Csodálatos megkönnyebbülés volt, ahogy éreztük, hogy ő megszabadít minket terhünktől és erőfeszítéseinktől, biztosan vezet minden utunkon. Ez az imacsoport már csak 1995. novemberében jött létre, szerte a világon sok-sok országba elterjedt. Mindez annak ellenére, hogy semmilyen módon nem reklámoztuk, és csak akkor beszéltünk az édesanyák imáiról, ha meghívtak minket. Tehát ez a kijelentés, kedves már rádióhallgatók, azt jelzi, ez Isten műve. Mikor nem kell reklámozni, és nem kell állandóan győzködni az embereket, csak úgy terjed, hogy a tűz is feléget mindent. Ahogy mondja, semmilyen módon nem reklámoztuk, csak akkor beszéltünk, ha hívtak. Oly sok áldás áradt ránk az édesanyák imáin keresztül, sok gyermek visszatért a hithez, munkát és lakást találtak, a gyermekek hosszú évek távolléte után hazajöttek. Nemrég hallottam egy édesanyáról, aki után az első ima összejöveten imádkozott egy héttel később kibékült lányával, akit már 7 éve nem is látott. És ez csak egy példa volt a sok közül. Hallottunk azon kívül a gyermekek egészségének javulásáról, sokan leszoktak a drogokról, kisbabák születtek, számos vetélés után is számos kapcsolat rendeződött. Az Úr teljesít ígéretét, kéretek és kaptok. Az édesanyák azokról az áldásokról is beszámoltak, melyekben ők maguk részesültek, ahogyan más édesanyákkal imádkoztak. Oly nagy áldás számukra, hogy fájdalmukat keresztény bizalmas módon oszthatják meg egymással, és heti összejövetelik által nagy szeretet és részét alakult ki közöttük. Összejöveteleinken is egy kis kosarat helyezünk az asztalra, a kereszt lábához, ebbe tesszük bele egyesével a gyermekeink nevét, miközben imádkozunk egy kis papírra ráírva, kifejez ezzel, hogy a gyermekeinket az Úr gondviselésére bízzuk. Ez gyakran egy csodálatos, gyógyító pillanat, amikor felfedezik, hogy ő elveszi gondjainkat. Milyen szép ez is, kedves Mária rádióhallgatók, odaadni a gyermekeket Jézusnak, hogy ő érintse meg, gyógyítsa, szeresse. Csoportjaink általán kicsik 2-8 édesanyja részételével. Kérdeztek minket az egyedülálló és házas, ám gyermektelen szülőkkel kapcsolatosan. Szívesen látunk minden nőt, aki imádkozik szeretne a gyermekekért, sok szerzetes nő is csatlakozik imáinkhoz. Kérjük mindazokat, akik hívást éreznek arra, na kedves Mária rádió hallgató, kedves édesanyák, nők, kérjük mindazokat, akik hívást éreznek arra, hogy édesanyák imáit csoportot hozzanak létre, hogy mielőtt elkezdenék, előkészületként egy hónapot imádkozva kérje az Urat, hogy vezessen hozzájuk másokat is. Ha katolikusok, akkor a Szent Családhoz szóló elmékedő imát javasoluk, a rózsafűzér 3. örvendetes titkát. Csodálatos vigasztalás számunkra, hogy az édesanyák imái tagjai lehetünk, különösen, hogy tudjuk, hogy az ima által számos édesanyával egyesülünk a világon, és hogy ők is imádkoznak a mi gyermekeinkért. Kedves Mária, hallgatok a múlt alkalommal, elmondtam, hogy így, ahogy kapcsolatba kerültem a központtal, hát ott találtam ilyen szép dolgokat, hogy már régóta imádkoznak a mi országunkért, magyar és román nyelvterületért is, hogy itt is kezdődjön el, mert úgy néz ki, még nincsen, mert utána néztek, és nem is küldtek magyar ilyen kis imakönyveket, és román sem, most én kaptam az elsőt, úgyhogy persze ennek a csodálatos lelkiségi mozgalomnak van egy úgymond egy másik ága is, az édesapák imái, majd erről is szóról néhány szót beszéltem a múltkor is róla, és van a hitgyermekei és egyebek, nagyon szép. Ezeket a szavakat hiszem, hogy az imádságban kaptam. Anyák mondták. Örüljünk, hogy anyák lehetünk, tudatosítsuk felelősségünket, kérjük Istent, hogy védelmezzen, kérjük Istent, hogy vezessen, kérjünk szelídséget és jóságot, legyünk hálásak, ha nem vagyunk magunkra hagyva, ha nem csak idéglenes vezetői vagyunk gyermekeink lelkének, Tudatosítsuk, hogy Jézus jobban szereti gyermekeinket, mint mi magunk. Meg akarja védeni őket, és szeretni, ha ő benne növekednének. Új, de szép kifejezés ez is, kedves Mária Rádió hallgatók. Tudatosítanunk, hogy Jézus jobban szereti a gyermekeinket, mint mi magunk. Meg akarja védeni őket, és szeretne, ha ő benne növekednének. Csak a mi kérésünkre lép közbe, azt akarja, hogy közben járjunk értük. Halljuk, lépjünk közben, imádkozzunk értük. Amikor gyermekeinket imádkozunk, el kell gondolkodnunk azon, hogy mi Jézus akarata velük. Kérnünk kell, hogy megértsük az ő tervét velük, a gyermekekkel, és azt, hogy ne a mi akaratunk teljesüljön. Minden összejöhetőnket a Szentléleknek adjuk át. Igen, milyen csodálatos ez is. Figyeljük, egynél szebb a másik gondolat, amit itt a Szentlélek adott a lelkükre. Tehát minden összejöhetőnket a Szentléleknek adjuk át, hogy vezessen minket, és tapasztaljuk, hogy minden összejöhetel más. Van úgy, hogy dicsőítésen van a hangsúly, máskor a Szentírás szavainak olvasásán és átelmékedésén, más alkalommal hosszabb beszélgetés is az egyes gyermekekért mondott ima. Hétről hétre előadhatunk más és más okot, hogy imádkozunk gyermekeinként, mert lehet mindig ugyanaz, jó emlékezünk arra a váratlan vendég történetére, ami a Lukács evangéliumában van benne, és állatotosak vagyunk a kérésben. El kell ismernünk, hogy mindig választ kapunk imáinkra. Ha nem is mindig oly módon, ahogyan ezt elvárnánk, de biztos, hogy mindig a legjobb módon, hogy az Úr Jézus szent akarata teljesüljön életükben. Ezeken az összejöveteleken az édesanyák bizalmas dolgokat is megosztanak egymással, és biztosak kell lennünk abban, hogy minden titokban marad, erről a vezető minden összejövetelen biztosítja része őket. Rendelkezésünk rá egy kis könyvecske az összejöveteleken segítő imákkal. Ha szeretnénk megkapni a könyvecskét, igyekezzünk kapcsolatba kerülni velük. Ezt írta Veronika, Williams, aki a sógor nőjével megalapította 95-ben, és ahogy hallottuk, csodálatos módon elterjedt az egész világon, 128 országban olvastam a beszámolóikat, hogy milyen találkozókat szerveztek Oroszország, mekkora igény van arra, hogy mikor édesanyák rádöbentek arra, hogy ne az egész életét odaadná a gyermekén, most pedig csak annyit kér a Szentlélek, hogy kezdjen imádkozni a gyermekén. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, itt ez a csodaszép ima füzet a kezemben, így szeretnék még néhány gondolatot a kedves hallgatók lelkére kötni. A mi küldetésünk az anyasság. Örüljünk, hogy anyák lehetünk, tudatosítsuk felelősségünket, kérjük Isten, hogy védelmezzen, kérjük, hogy vezessen, adjon szelítséget és jóságot, és teljesen biztosnak kell lennünk abban, hogy minden a legnagyobb titokban marad, és ezt feltétlenül biztosítanunk el egymás számára. Bízzuk gondjainkat és gyermekeinket Jézusra, és meg fogjuk tapasztalni, hogy ő nagyon szereti őket, és ezáltal a mi életünket is szebbé, gazdagabbá, szentebbé teszi. Minden lehetséges vele Jézussal. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, amikor azonban megszületik a gyermek, írja a Szentírás, azonban örömében, vagy ember született a világra, nem gondolt többé gyötrelmeire. Bízz gondjaitat az Úrra, és ő megsegít. Kedves Mária Rádió hallgatók, én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ez a mozgalom előttem így feltárult, és nagyon hálás vagyok a Szentléleknek, és különösképpen a Szizanyának, mert minden imádkozó édesanyja, mert a Szizany ott van, hisz mindannyian az ő gyermekei vagyunk, és a gyermekekre különösképpen gondja van. Tehát, kedves Mária Rádió hallgatók, imádkozzunk, és tegyünk lépéseket, hogy ezt megismerjük, és elkezdjünk imádkozni gyermekeinkét, meg fogjuk tapasztalni. Jézus mennyire szereti őket, és mennyire szeret minket Szizanyán keresztül. Műsorunk végéhez érkeztünk, jó Isten áldjon meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

0: könyörögjünk. Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ezzel köszöntöm is a mai tanúságtevőnket, László. Üdvözöllek, Isten hozott.
2: Köszönöm szépen.
1: Kedves László, az első kérdésem az, hogy visszaemlékszel-e, mikor volt életedben először a megtapasztalás, hogy Isten élő valóság?
2: Hát 16 éves korom körül Székelykeresztúri templomban egy ilyen ifjúsági szentmise keretében volt egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen mély megtapasztalásom, amikor éreztem, hogy Isten szeret, és arra hív, hogy legyek pap. Ez egy nagyon jó, boldog, és egy ilyen erős döntés született bennem.
1: Örvendek. Visszaemlékszel az első áldozásodra?
2: Hát úgy nem igazán, arra emlékszek vissza, hogy tehát úgy nagyon kedves és nagyon jó plébánosunk volt, aki szerettem őt, és nagyon szívesen jártunk a felkészítőkre. Hát persze, amit mindenki más szokott mondani, hogy a kakaós kávé, meg a kalács.
1: Az megmaradt emlékben.
2: Igen.
1: Jó. Bérmálkozni mikor bérmálkoztál?
2: 9. koromban, azt hiszem, 9 vagy 10. Hát különösebb élményem nem volt, de jó volt.
1: Jó volt. Említetted, hogy volt egy mély érintés a templomban, egy hivatásra való érintés. Mi lett ezzel az érintéssel?
2: Hát szóval igazából ennek volt egy előzménye, mert én már, ugye 10. koromban már Gyulafehérváron voltam a középiskolában, a Gróf Majlát Gusztáv iskolában, gimnáziumban, és akkor, tehát én már 8. osztályos koromban eldöntöttem, hogy pap szeretnék lenni. Nem éreztem különösebb hivatást, hanem rendszeresen jártam templomba, minisztráltam, olvastam, szolgáltam az oltár körül, és megtetszett úgymond ez a szolgálat, és akkor úgy döntöttem, hogy ez nekem jó lesz. De aztán...
1: Te elvégezted a kántoriskolát, ugye?
2: Hát a 10. koromban az történt, hogy közben lett egy barátnőm, és akkor kicsit úgy összezavarodtam, hogy most mi a helyzet, mi történik itt, és akkor ez a kapcsolat közben kicsit válságos lett, és akkor mentem el ide a Székelykeresztúri templomba, és ekkor történt ez a mély megtapasztalás, hogy Isten tényleg mégis hív engem papnak, és hogy ne bánjam, vagy ne aggódjak a kapcsolat miatt.
1: Igen.
2: És akkor úgy kitartott bennem ez a hivatás. Érettségiztünk, igen, és akkor utána jelentkeztem a teológiára, Gyulafehérváron a teológiára, és akkor ott igazából ott elvégeztem 4 évet, majd a gyakorlati évet Székelykeresztúron végeztem.
1: És... Bocsáss meg, hogy megszakítlak. Volt-e különbség a között, amit elvártál a teológiában, hogy fog lenni, és a között, amit kaptál ott?
2: Nem, igazából, tehát ugye a kántoriskola és a teológia egy udvaron vannak, szóval ugye... Voltak kapcsolataink az ott élőkkel, és mi is minden nap rendszeresen misére jártunk a kántoriskolában is. Sem csalódásom nem volt, sem...
1: Értem. Uh-huh. Jó, tehát szabad éves voltál, szintén Székelykeresztúron.
2: Igen. Közben megismerkedtem egy lányjal, és egymásba szerettünk, és akkor addig volt a húzavona, hogy akkor nem mentem vissza. Gyulafehérvárra úgy döntöttem, hogy kiveszek egy ilyen gondolkozási időt, akkor ilyenkor így szokták. Amúgy elmentem azon a nyáron, elmentem Magyarországra egy lelki gyakorlatra, egy ilyen hivatástisztázó lelki gyakorlatra, de úgy semmi erős megtapasztalás nem történt bennem, úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy akkor nem megyek vissza.
1: Tehát úgy döntötted, hogy családot alapítasz.
2: Igen, megpróbáljuk, mert akkor aztán úgy döntöttünk a párommal, hogy akkor külföldre megyünk dolgozni, és akkor kimentünk Angliába.
1: Jó, olyan messze.
2: Igen, 2010-ben.
1: No, hát ez már régecske volt, úgy tűnik. Angliában volt valami, mi várt titeket, meg volt valami beszélve, vagy csak úgy mentetek szerencsre próbálni?
2: Meg volt beszélve, mert online kerestünk egy munkalehetőség, és akkor egy család várt minket, ahol családnál dolgoztunk. Én kint a kertben, a feleségem, akkor barátnőm volt, ő pedig benne a házban.
1: Igen? És mi lett ezzel a barátnővel?
2: Hát most ő a feleségem. 3 évre rá megkértem a kezét, és akkor, bocsánat, hát igen, 3 éves kapcsolat, de amikor kimentünk 2 évre, 2012-ben házasodtunk össze.
1: Ez a döntés hozott-e zavart a gondolkodásodba, hogy...
2: Nem, úgy jól alakult az életünk, úgymond, szerettem én is, amit csináltam, kertészkedés, és boldogok voltunk, és akkor úgy döntöttem, nincs mit várni, nem húzzuk az időt sokat, hát akkor megkértem a kezét. Igen mondott. Hát azt el kell mondjam amúgy, hogy, tehát, hogy együtt éltünk házasság előtt, nem büszkeség ez, együtt éltünk, de ahogy összeházasodtunk, akkor azonnal igent mondtunk Istenre, igent mondtunk a gyermekáldásra, Isten azonnal meg is áldott minket egy gyermekkel, úgyhogy így kezdődött el a család életünk.
1: Révén, hogy már végeztél egy év teológiát és szabad évet, ezt az együttélést, ezt hogy könyvelted el úgy magadnak? Nem zavart? Normálisnak láttad?
2: Most utólag rossz döntés volt, úgy gondolom, és hiszem, akkor jó döntésnek gondoltam.
1: Igen, az ember, mikor szerelmes, akkor minden jó döntés, amit csinál, tehát nincsen.
2: Igen.
1: Mindegy, mekkora butaság vagy tévedés, minden úgy tűnik, hogy az a jó, az a valóság.
2: Igen, hát igazából ennek ismét vannak előzményei is, meg amúgy a feleségem előtt voltak még más barátnőim is, a teológia alatt is, és az az igazság, hogy már a középiskolában a tisztátalanság bűne
1: megkörnyékezett,
2: és úgymond a fogja voltam már a középiskolában, és ez egész végig kísérte az életemet, úgymond.
1: Hát ez nem igen hagy el, hogy egyszer ez áttapottod.
2: Igen, és úgy ezért is volt úgymond könnyebb az, hogy
1: matházasságban
2: éljek. Aha. És ezért volt, igen. Tehát, de viszont igen, 4 évvel ezelőtt szakadt meg ez a fogság.
1: Miután hogy egy összeköltöztetek, akkor az, ami kialakult benned a teológián, az Isten kapcsolat, az megmaradt, vagy?
2: Igen, mert azért benne volt a vágy. Például, amikor kiköltöztünk, akkor mondtam a barátnőmnek, Beátának mondtam, hát na, akkor keressünk el meg egy templomot, hát egy katolikus templomot, ott, ahol költöztünk abba a városba, és mondta, hát itt Angliába, hát itt anglikánok vannak, hát nem hiszem, hogy kapunk. De elindultunk egyet, egy szabad nap elindultunk sétálni, és akkor találtunk egyet, de az tényleg egy anglikán templom volt. Megkérdeztünk egy embert, ő mondta, hogy az útnak a másik végén ott van a katolikus templom. Úgyhogy elmentünk oda is, és megismerkedtünk a plébánossal, sőt, bemutatott minket a kórusnak. Lényeg az, hogy összebarátkoztunk az ottani kórussal, jártunk a kórusba énekelni, és rendszeresen igyekeztünk részt venni a szentmisén is. Úgyhogy nagyon jó kapcsolat alakult ki az ottani közösséggel, annyira, hogy az esküvünk, ugye itt volt Romániában, még el is jöttek ezek az angolok az esküvünkre.
1: Szép dolog.
2: Együtt ünnepeltünk, igen.
1: Hogy alakult a lelki életed, ugye a nősülés után?
2: Hát úgy mondanám, hogy ilyen felszínes volt, nem volt mély, és ahogy a gyerekek jöttek, úgy több lett a elfoglaltság, úgymond. Amúgy én heti 6 napot dolgoztam, vasárnap szabad volt, de akkor is néha éjszakában is dolgoztam, és amikor jöttek a gyermekek, akkor az volt, hogy akkor hát ugye vasárnap a szabad, akkor valamit csináljunk, akkor foglaljuk le a gyermekeket is, akkor menjünk valamerre. Úgyhogy volt egy időszak, igen, pont ahogy a gyermekek elkezdtek növekedni, úgy néhány év kiesett, nem volt rendszeres a templomba járás.
1: Hány gyereketek van?
2: 4 fiú.
1: Isten éltesse.
2: Köszönjük szépen.
1: Ezt mind a ketten közös megegyezéssel lettek a gyerekek, vagy?
2: Az lett, én 3-nál meg szerettem volna állni, de Beáta a feleségem, ő még nagyon szeretett volna egy negyediket, úgyhogy rávett engem, és akkor bevállaltuk a negyediket is.
1: Hát mondjuk, hogyha már... És azt mondom, a családot alapítottál, legyen család, ne csak ilyen...
2: Nem végezzek főbe szérbe munkát.
1: Így van. Tudom, hogy egy adott pillanatban kezdett visszajönni az Isten kapcsolatra való vágy.
2: Igen. Ez úgy körülbelül egy időben tehető a negyedik gyermekvállalással. Szóval ez idáig mind végig kísért engem a tisztátalanság bűne, titokban online videónézések nézése, és... Ugye ez azt jelenti, hogy 2020-ban, mikor bejött a Covid, akkor vége felé én is Covidos lettem, és akkor a feleségem azt mondta, hogy na, nekem egy hétig akkor szobafogság. Én szerettem filmezni, úgyhogy filmeztem, de találtam a Facebookon egy olyan érdekes filmet, sorozatot, ami nagyon megfogott, az volt az a címe, hogy a Kiválasztottak, Jézus élete sorozatban. már talán már 5-6 évad is meg van jelenbe is, akkor az a sorozat annyira megérintett engem, annyira átéreztem Isten szeretetét, hogy vonzódni kezdtem arra, hogy ismét közelebb kerüljek Istenhez. És körülbelül, aztán kijöttem a Covidból persze, és akkor jött a húsvéti időszak, amikor tényleg már elegem volt ebből a tisztátalan bűnből, folyamatos megbánás, meggyónás, újravétkezés, újraelesés, és nem tudom, hogy sikerült, de sikerült Istennel egy mélyebb párbeszédet folytatni, imádságban, bűnbánatban, és akkor bevallottam Jézusnak, hogy ez nekem nem megy, hogy segítsen nekem. Azt kérte Jézus tőlem, hogy egy évig nem követjük el ezt a bűnt. Mondtam Jézusom, hát ez nagyon örülök, tényleg izgatott voltam, hogy igen, csináljuk, de nem megy nélküled, hogy kegyelmes, segíts. És akkor így telt el egy év, és tényleg sikerült megállni, minden videót kitörölni, és az év végén rájöttem, hogy a következő húsvétkor rájöttem, hogy tényleg segített Isten, ezt a kegyelmet megadta, hogy nem is tudom, tehát nem is volt olyan kísértés, olyan erős a kísértés, de hogy könnyebben is tudtam ellenállni. Olyan könnyű volt tényleg, és olyan hálás volt a szívem, egy év eltelt, hogy mikor eltelt az egy év, akkor na Jézusom, na most akkor mi a következő feladat? Na hát menjünk mélyebbre, evezzünk mélyebbre. És nem az volt bennem, hogy akkor az egy év eltelt után akkor ismét elővesszük a videókat és folytatjuk, ahol abba hagytuk, hanem vége. És ez nagyon jó volt. És akkor a következő évre azt kérte Jézus, hogy nincs szexuális kapcsolat a feleségemmel sem. Na most ennek ismét az az előzménye, hogy én akartam, a feleségem nem akarta, egyik könyörög, másik enged, harmadik szenved, és egymást így rángattuk. Úgyhogy Jézus azt kérte tőlem, hogy akkor egy évig ezt sem. És akkor ezt is sikerült.
1: Ezt ugye sikerült közölni a feleségeddel?
2: Igen, igazából igen, körülbelül egy-két héten rá, hogy ezt Jézussal megbeszéltem. Közöltem a feleségemmel is, igazából azt mondtam neki, hogy na, de hogyha ő szeretné, tehát akkor szóljon, és akkor rendben le. Igen.
1: És akkor eltelt az év is, akkor?
2: Az év is eltelt, és akkor ismét, ugye persze ezzel összeköthetjük azt is, hogy az úton bárhol sétáltam, láttam fiatal lányokat, vagy kísértéseket, akkor főleg előtte, hogy azokat nagyon megnéztem. De ebben az évben ismét ez is lecsökkent, és sokkal könnyebb volt ellenállni, áldást kérni, félrenézni. Úgyhogy az Úr ismét segített kegyelmében. És akkor igen, a harmadik év pedig, Jézus akkor azt kérte tőle, na most szeresd a feleségedet feltétel nélkül, hogy ne akkor kedveskedj, amikor esetleg szeretnél valamit tőle, mert ne akkor mosogass el, vagy ne akkor beszélj szépen, amikor akarsz valamit, és az az igazság, hogy ezt még mindig tanulom.
1: Igen, a cselekvő szeretet az ugye egy életen keresztül tanulandó. Kicsit visszatérnék, hogy amíg nem ilyen konkrétan nem kérted Jézus segítségét, hogy megszabadulj ettől a bűnös magatartástól, szokástól, addig próbáltál-e kilépni belőle, hogy volt-e ilyen törekvésed?
2: Igen, persze, tehát mondjuk úgy, hogy voltak ilyen időszakok, hogy megbántam, meggyóntam, és akkor egy hónap, két hónapig rendben voltam. De utána ismét visszaestem, igen.
1: Igen. Ez a visszaesésnél volt ilyen küzdelmet, hogy akkor most már valahogy
2: Voltak ilyen lelkismert furdalások, amikor elkövettem, persze, akkor volt a lelkismert furdalás. És akkor aztán utána volt persze az is, hogy na most már ezt megcsináltad, akkor most már még egy hétig akkor csináljad, aztán megint meggyónjuk.
1: Megnyitottad magadat.
2: Igen, sajnos a gonosz ennyire igen becsapott.
1: Igen, azért kérdeztem rá, mert ugye az ember, amikor belesik egy ilyen kátyúba, úgymond, de hát ez más is, nem csak éppen ez, ha nem hoz komoly döntést, hogy tehát bűnbánattal kér Isten segítséget, akkor nem igen tudnak kijönni. Sem ebből, sem az alkoholból, sem a dohányzásból, sem a csalásból, lopásból, meg ehhez hasonlókból.
2: Igen, ezt teljesen megtapasztaltam tényleg. Ez a bűnbánat, amikor tényleg Jézussal ezt megbeszéltük, akkor ez olyan természet fölötti volt, és felszabadító volt.
1: Igen. Hogy kerültél ide, ahol most vagy?
2: Hát, ahogy néztem ezt a vallásos sorozatot, úgy tényleg egyre inkább vonzódtam Istenhez, és ahogy megszabadítottad ettől a bűntől, késztetést éreztem, hogy Istennek is valahogy szolgáljak. Elkezdtem folyamatosan rendszeresen járni a helyi plébániára, a templom közösségbe, szentmisére, gyermekeimet vittem, viszem magammal, és mikor a legnagyobbik fiam első áldozatot

0: Nagyon sokszor rajta van a fülhallgató is, online hallgatom a Mária Rádiót, ugyanakkor elkezdtem hallgatni angolul a teljes Biblia kiolvasása egy év alatt, az már talán 6 éve elkezdődött. Akkor én meghallgattam, ez egy év alatt, egy amerikai pap végezte, csinált ezt a podcastot. Folyamatosan tényleg ilyen lelki táplálékkal táplálkoztam, és akkor elkezdtem még kicsit kutakodni még jobban. Mária Rádió honlapján megtaláltam a hangtárban Jézus él című podcastot, azt is elkezdtem hallgatni, és nagyon-nagyon tetszettek ezek a tanúságtételek, tényleg erősítették bennem a hitet, erősítették bennem a vágyat, hogy érdemes és milyen jó Jézussal együtt járni. És akkor úgy ezen keresztül megtaláltam online az Élet a Lélekben imaközösséget is. És akkor ugyanott azt is elkezdtem hallgatni. Ugye visszamenőleg több évre megvan a hanganyag, különböző imaesteken is azokat hallgattam folyamatosan, és így erősödött a lelkem.
1: Hogy fogadta a feleséged ezt a hordást?
0: Hát mikor kezdtem beszélni neki ilyenekről, akkor hát úgy meghallgatta, de nem volt rá kapó. Nem. A csodákba úgy hisz, úgy mond, de hiszem, ha látom, inkább ezt mondta, és, de nem ellenezte nekem egyáltalán, hogy én hallgassak, vagy ilyesmi, de...
1: Tehát elfogadta.
0: Elfogadta, igen. Aztán persze volt olyan, hogy hát ahogy nekem egyre inkább úgymond fejlődtem a lelki életben, már szerettem volna menni közben hetente néha szentségimádásra, vagy elkezdtem járni az angliai közösségbe hétfesténként, és akkor közben voltak ilyen, úgymond ilyen megjegyzések, hogy átestem a Lótus oldalára, meg hogy kicsit túlzásba viszem az egészet, meg hogy elzavarom, vagy hogy elszakítom a barátainkat tőlünk, hogy nem, mert nem vonzódnak ehhez a barátaink.
1: Akkor bejelentkeztél a szemináriumra is?
0: Igen, vágyam volt már, talán már 2 évvel ezelőtt, és így most idén sikerült, hogy bejelentkezzek, és akkor részt vettem, igen, ott Angliában. Tehát ugye online meghallgattuk, és akkor ott egy közösség, ott az ottani közösséggel minden hétfőn összejöttünk, és megbeszéltük, és imádkoztunk.
1: Örvendek, hogy nem elkallódtál, hanem hogy visszafordultál az Úrhoz, hogy az a vágya, ami volt a gyerekkorodban benned, az látom, hogy benned van, mert szeretnél valamit tenni. Valószínű, hogy Isten meg fog áldani valamivel a szeminár után, biztos összejön valami, ahol tevékenykedhetsz is. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, az időnk lejárt, és arra kérnének, hogy egy közös imával fejezzük be.
0: Rendben.
1: Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk egy szívegyekkel téged, az élet szerzőjét. Áldunk és magasztalunk, Uram, testvéremért, és köszönjük, Uram, hogy nem eltávolodott tőled, hanem egy másik formában kapta meg közelségedet, hogy a világ ilyak között szolgáljon téged. Kérünk, Istenünk, áld meg mindazokat a keresztény fiatalokat, akik úgy gondolják, hogy elég, hogyha a pap misét tart, és azzal befejeztük. Érítsd meg az a szívüket, Uram, hogy ráébredjenek, hogy mindenkinek küldetése van. Ugye, mint testvérem is járt, ment és kutatott és talált, úgy áldjál meg minden fiatalt, hogy ne lankadjanak, hanem buzgolkodjanak, a te igazságodat befogadni és ebben megmaradni. Atyánk, küld el szent lelkedet minél több gyermeket szívébe, hogy a hozzád való hűség feltörjön belőle, és igen mondjanak a jelenlétedre, a benned való életre. Kérünk együtt a boldogságos Szűzanyával Jézus nevében. Amen.
0: Amen.
1: Én nagyon szépen köszönöm, László, hogy felváltó ezt a beszélgetést, és a Isten áldása kísérje, hogy mindaz, amire vágyik a szíved, beteljesedjen az ő dicsőségre és a családod örömére.
0: Köszönöm szépen.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.

Szívem első gondolata, hozzád szápel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöngyében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztess jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól. Világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát méltón, figyelmesen, áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek, isteni pőrséget színe előtt, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Halleluja! Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget. Jöjjetek, imádjuk! Halleluja! Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Lépjünk színe elé háladallal, magasztaljuk őt hangos énekszóval.
1: Halleluja! Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget. Jöjjetek, imádjuk! Halleluja!
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és ővé a hegyek minden orma, ővé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Alleluja, az Úrnak lelke betölti a földkerekséget. Jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térde Urunk alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg háza népe és kezének nyája.
1: Alleluja, az Úrnak lelke betölti a földkerekséget. Jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Alleluja, az Úrnak lelke betölti a földkerekséget. Jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévelygő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam eskümet, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Alleluja, az Úrnak lelke betölti a földkerekséget. Jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Alleluja, az Úrnak lelke betölti a földkerekséget. Jöjjetek, imádjuk, alleluja.
0: Meghozta boldog örömünk a forgó esztendő megint, a lélek a vigasztaló, megszállt az egybegyülteken.
1: Tündöklő fényességű láng, tüzes nyelvekké alakult, igéik, hogy lobogjanak, s szeretettől lángoljanak.
0: Beszélnek minden nyelveket, megretten a pogány tömeg, azt vélik mustól részegek, kiket szent lélek ihletett.
1: Történt-e titkos adomány a szent húsvét idő után, hogy ülték őstörvény szerint a bűnbánatnak napjait.
0: Meghajtott fővel esdenek, jóságos Isten híveid, árazd ránk égből gazdagon, a lélek áldott kincseit.
1: Ki megszentelted már szívünk, s megadtad kegyelmed nekünk, bocsássad meg most bűneink, s tedd békésé esztendeink.
0: Add, ismerjük meg az Atyát, te általad és egy fiát, és kettejüknek lelkete, örökre légy lelkünk hite. Amen. Amen. Ó, milyen jó és milyen édes, hogy a te lelked bennünk van, Urunk, alleluja. Isten, te vagy az én Istenem, virasztva kereslek.
1: Te rád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta kiaszott földje.
0: Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
1: Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam.
0: Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet.
1: Mint dús lakomával te jég be lelkem, ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged.
0: Még fekvő helyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem.
1: Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem.
0: Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó, milyen jó és milyen édes, hogy a te lelked bennünk van, Urunk, alleluja.
1: Ti, források és minden, ami mozog a vízben, zengjetek hálaéneket Istennek, alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
0: Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan, áldjátok az Urat ti jegek.
1: Áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat az Úr minden erői.
0: Áldjátok az Urat nap és holdvilág, áldjátok az Urat égi csillagok.
1: Áldjátok az Urat, záporeső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok.
0: Áldjátok az Urat, tűz és porróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség.
1: Áldjátok az Urat, dér és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg.
0: Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok.
1: Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és fellegek.
0: Áldja az Urat a száraz föld. Dicsérje és magasztalja örökké.
1: Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat, mind, amik a földből sarjadtok.
0: Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek.
1: Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak.
0: Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai.
1: Áldja az Urat, Izrael. Dicsérje és magasztalja örökké.
0: Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái.
1: Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek.
0: Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja és Misáel. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké.
1: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké.
0: Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött. Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké.
2: Ti források és minden, ami mozog a vízben, zengjetek hálaéneket Istennek. Alleluja.
0: Az apostolok különböző nyelveken hirdették Isten nagy tetteit. Alleluja. Új dalt énekeljetek az Úrnak. Dicsérete zengjen hívei gyülekezetében.
1: Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt újongjanak.
0: Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával zsoltárt zengjenek neki.
1: Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza.
0: Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újjongjanak nyugvó helyükön.
1: Szájuk Istent dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben.
0: Hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék.
1: Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe.
0: Hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Az apostolok különböző nyelveken hirdették Isten nagy tetteit. Alleluja.
1: Atyáink Istene Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek, feltámasztotta. Isten jobbja fejedelemmé és megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.
0: Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Alleluja, alleluja.
1: Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Alleluja, alleluja.
0: És beszélni kezdtek.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Alleluja, alleluja.
0: Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Alleluja. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
1: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
0: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
1: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
0: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
1: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
0: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből neki szolgálatot teljesítsünk.
1: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
0: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
1: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
0: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból,
1: hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Alleluja.
0: Erős reménységgel kérjük Krisztus Urunkat, aki a Szentlélek által gyűjtötte egybe egyházát, és így imádkozzunk.
1: Újítsd meg, Urunk, a föld színét.
0: Urunk Jézus Krisztus, aki a kereszten felmagasztalva megnyitott oldaladból az élő vizek forrását pakasztottad,
1: küldd el hozzánk éltető lelkedet,
0: akit megdicsőített az Isten jobbja, és aki az Atya ajándékát adtad tanítványaidnak.
1: Küldd el a Szent Lelket, hogy újjáteremtse a világot.
0: Te apostolaidnak bűnbocsátó hatalmat adtál Szent Lelkeddel.
1: Rozsd le a bűn hatalmát a világban.
0: Te, aki megígérted a Szent Lelket, hogy tanítson bennünket, és eszünkbe juttasson mindent, amit mondtál.
1: Küldd el Szent Lelkedet, hogy eligazítson hitünkben.
0: Te megígérted az igazság lelkét, aki majd tanúságot tesz rólad.
1: Küldd el Szent Lelkedet, hogy hűséges tanúiddá tegyen minket.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ma mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te a mai szentséges ünnepen egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

aki nem tud a hit szárnyán a magasba szállni. Nem is tud a megváltónak szent lelkére várni. Ó emberek, Krisztus nélkül mit ér ünneplésetek? Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás, ahol nincs szent lélek. Azért tehát őt várjátok, eljő, hittel égő lelketekbe, mint a nyári szellő. Eljön Krisztus szeretettel, eljön szent lelkével. Ha várjátok s imádjátok, pünkösdi reménnyel, megtelik a szív és lélek nemes indulattal. Ha bevonulod a Krisztus teljes diadallal, csak úgy lehet pünkös napja áldás, öröm, béke a győzelmes igaz hitnek gyönyörű pecsétje.

Istennek lelke szerte jár. Pünkösd itt van közel, a kis sereg epedbe vár, Szentlélek Isten úr jöjj el. Mint lágy szellő folyvást fúhalsz, kérő szabad mindegyre hív, s megnyílik merre áthaladsz, sok üdre vágyó szomjas szív. De hány szív van, mely még sötét? A télnek álma ráborul, nem érzi tavasz kezdetét, pedig fölötte átvonul. Jöjj lélek, lobbanj égi tűz, jöjj zúgó szélnek szárnyain, álmod közönyt halált elűz, szívünk előtted tárva ím. Ó, adj erőt, tüzet belénk, hadd csapjon szerte szét a láng, ígéd miből csak tördelénk harsogjon égi kürt gyanánt. Főrázva álmodok hadát, s kit fogva tart a bűn halál, lássa meg mind a Golgotát, hol rá bocsánat béke vár. A szent lelket töltsd kiránkorunk, tisztítsd, szenteld meg népedet, hadd zengjen szívünk s ajkunk, pünkösdi hála éneket.

jó ember szívbe, mint gyógyító balzsam, lázongó lélekbe, mint hódító dallam, zokogó sírásra, mint öröm hangja, életnek, tavasznak hívogató hangja. Jöjj el, Szentlélek! Gyenge női szívbe, mint az erő lángja, kereső lélekbe, mint lobogó fákja, kedvesség és jóság langyos fuvalmával, a szelid megváltott gyöngéd uralmával. Jöjj el, Szentlélek! Kisgyermeki szívbe, mint a csengő ének, ártatlan lélekbe, mint a vidám élet, ezüst kacagással, angyal seregekkel, atyai mosollyal, igaz szeretettel. Jöjj el, Szentlélek! Családi tűzhelyre, mint a hit szikrája, békesség boldogságba ruván így rája, magas palotáknak fényes nagy termébe, kicsi házikóknak virágos csendjébe. Jöjj el, Szentlélek! Szomorú özvegyhez, mint a remény napja, éhező árvákhoz, mint az árvák atya, könnyek törlésére, orvosság adásra, testvéri szent csókra és vigasztalásra. Jöjj el, Szentlélek! Bűnnek tengerében, hánykodó habokra, minden nemzetekre, kicsikre, nagyokra, hitnek sugarával, Jézus szerelmével, az örök atyának örök kegyelmével. Jöjj el, Szentlélek!

hová Isten lelke hatolt. Alvó ébred, éled holt. Eloszlik az éj homája, a bűneit tisztán látja. Ki megdöbben, szíves a jog, oda megy, hol bűnök, bajok terhele, hol semmivé lesz, az Úr Jézus keresztjéhez. Hol működik Isten lelke, erőt nyer a félénk gyenge, a tudatlan bölcsességet, vigaszt, kit a bánat éget. Megújul a szív, a lélek, szeretet, hit, remény, élet. A szó, a tett mind azt mondja, ez is Jézus megváltotja. Isten lelke odatérbe, ahol hívják, várva, kérve, ajándékot oda vihet, ahol talál nyitott szívet. Ott nyugszik meg, csak ott marad, hol meghódol az akarat, intelmének híven enged, csak oda visz győzedelmet.

őskezdet óta jár földünk felett. Sebesen zúgó szélnek zendülése, pörög tisztító égi lehelet. Kastélyok s viskók közt megy zúgva át, megzörgeti a bűnök lakhelyének hazugság függöny fette ablakát. Alan terjengő püstöt szerte őz, s haldokló hambas oltári parázson színaranyfényű lángra kap a tűz. Az érkezése útja mély titok. De szól, sasszárnyam tollain emelve az égbe jutnak halk imáitok. Száll, zendül, zúg, és nem pihenhet el, míg minden juhot amaz egy akolba, az egy pásztorhoz össze nem terel.

Égi tűzben, zúgó szélben jött el egykor Isten lelke, hogy a Krisztus kis seregét a szent harcra elvezesse. Lángra gyúltak hívő szívek, és megnyíltak bezárt ajkak, fénye lobbant, örömek élt a győzelmi virradatnak. Boldogságtól rendesett a tanítványok árva lelke, a szerető mester karja valamennyit átölelte. Heteken át imádkozva, szent egységben várva vártak, pünkös napján a remények íme mind valóra váltak. A krisztusi gondviselés vígasztalót adott nékik, hisz a válás perceitől fájó szívük most is vérzik. De mit a mester ígért? Vígaszt, erőt, mindent nyernek, mert nagy hatalma van az isteni szeretetnek. Apostolok, hős férfiak, lángoszlopok gyanánt járnak, a mennyei üzenetet elviszik a nagy világnak. Szentléleknek erejében békét, áldást, üdvöt visznek, és egyre nő a tábora a krisztusi igaz hitnek. Égi tűzzel, zúgó széllel ma is eljön Isten lelke. Szent harcunkat, Krisztus ügyét vele visszük győzelemre. Ha ránk fúj a mennyei szél, ma is tüzet fog a lelkünk, ma is veszünk ajándékot, ha az Úrhoz hittel estünk. Ó, Szentlélek, áldj meg minket! Add erődet bő mértékben, küzdő zarándokok kérnek sok bajban és kísértésben. Keskeny úton a cél felé törtet a mi fáradt lábunk. Segíts, hogy a célhoz érjünk, és bele úton meg ne álljunk.

Ma is hirdetik az igét a pünkösdi tüzes nyelvek, hogy részesei lehessünk a mennyei szeretetnek. Lelkesedő, erős hittel ma is járják a világot, égi kincset hintve szerte a hűséges tanítványok. Ne csükkedj el, gyönge ember, ha sújt nyomorúság bánat, az erősítő szent lelket Krisztus adta a világnak. Azért küldötte az Atya, hogy vigaszul melléd álljon, s az ég felé vívő úton győzhess minden akadályon. A Szentlélek erejével új édenkert nyílik itten, de hit nélkül boldog élet sem itt, sem oda át nincsen. Az Atyánál úgy kaphatunk örök üdvöt, égi helyet, ha szívünkbe zárjuk, amit hirdetnek a tüzes nyelvek.

szólít a dallam. Jöjj, égi tűz, hintsd ránk a fényt, ami bűnt előz. Úgy kell ma nekünk a drága láng, baj verte híveid szánva szánt. Jöjj, drága szentélek, adj új erőt, nélküled bóks és szegény a föld. Ha szólít az ének, száj, szent galamb, elnémol most minden földi hang, tárt szívvel várunk, költöz belénk. Add vissza nekünk a szép reményt, te nélküled létünk a porba hull, általad győzünk, te légy az Úr.

Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Mindig tevékenykedj című részt.

Egy bölcs mondta. A tegnap a múlté, már csak álom. A holnap remény és jövő. De ha a mai napot jól felhasználod Isten dicsőségére és az emberek javára, akkor a tegnap egy szép álom lesz, a holnap pedig reményteljes, boldog jövő. Ha rossz kedvű vagy, csinálj valamit. S ha már csináltál, akkor csinálj még valamit.

Lord Lytton a 19. században élt író mondja. Az az ember, aki ember társai fölé emelkedik, azok közül való, akik kora ifjúságuktól kezdve tisztán és józanul maguk elé tűztek egy célt, s afelé irányítják minden erejüket. Maga a zsenialitás nem más, mint alapos figyelem, amelyet a kitartás és a cél erősít. Minden ember, aki éber megfigyelő és rendíthetetlenül kitart célja mellett, öntudatlanul is zsenivé válik.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus. A viszonthallásra.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Legyetek irgalmasok, amint mennyei atyátok is irgalmas. Hányszor kell megbocsátanom? 70-szer, 7-szer is. Kedves Mári Rádió hallgatók! Szent Lukács evangéliumában 6. fejezet, 36. vers, Jézus arra bátorít: irgalmas lenni, mint a mennyei atya. Szent Máté evangéliumában 18. fejezet, 21. vers, 70-szer, 7-szer kell megbocsátani. A keresztény ember útja az irgalom és a megbocsátás útja. És talán kevés dolog van, ami az emberi életben olyan kegyetlenül, olyan csontig hatolóan nehéz a szívnek, mint a megbocsátás. Mert amikor bántanak bennünket, amikor kihasználnak bennünket, amikor becsapnak bennünket, amikor hűtlenné válnak hozzánk, ez lehet egy szó, egy árulás, valamilyen igazságtalanság, egy nagy-nagy csalódás, akkor a bennünk valami úgy eltörik. És valljuk be őszintén, mindig emlékezünk arra az esetre, amikor úgy megbántottak. És bizony, egy seb nagyon sokáig tud fájni. Ilyenkor természetes emberi reakció a harag, a bezárkózás, és talán a bosszúvágy is. Annak az igénye, hogy visszavágjunk. És talán ebben a világban, ahol a farkas törvények uralkodnak, ahol annak van igaza, akinek nagyobb a hatalma, nagyobb a presztízse, aki hangosabban mondja, hát nem könnyű. De mit mond az Úr Jézus? Bocsássatok meg. Megbocsátani. Talán nagyon sok emberben, talán bennünk is a megbocsátásról egy téves kép él. Először is miért kell megbocsátani? Nem azért, mert a rossz nem számít. Nem azért, mert ez a csalódás, az az árulás, az a bántalmazás nem számít. Nem azért, mert nem fájt, hanem azért, kedves Mári Rádió hallgatók, azért kell megbocsátanunk, mert a meg nem bocsátott seb lassan megmérgezi és megöli szívünket. Sokan azt gondolják, hogy aki megbocsát, az gyenge. Aki a megbocsátást választja, az behódol, az feladja önmagát, elveit, bármiét. Pedig keresztény szemszögből az irgalom az egyik legnagyobb erő. Gondoljunk csak Istenre. Hány és hány bűnünket bocsátotta és bocsátja meg? Ez az igazán nagy erő. Miért? Sokkal inkább könnyebb lenne gyűlölködni. Könnyebb volna évekig hordozni a sértettséget, hogy nem köszönünk, hogy a fejünket is elfordítjuk, hogy a rosszat éltetjük, a rosszat mondjuk. Könnyebb lenne falakat építeni, nagy-nagy falakat magunk köré. Ez a könnyebbik út. És talán senki nem hibáztatna bennünket ezért, mert ilyen a világ. De a keresztény, a keresztény ember számára van egy másik út is. A megbocsátásnak az útja, amely főként bátorságot kíván tőlünk. Mert azt jelenti, nem engedem, hogy a rossz uralja tovább a szívemet, a látásomat, amelyet aztán megmérgez, a szavaimat, a tetteimet. Valaki azt mondaná, vagy azt mondhatja, nem éri meg, miért? Erre a mi válaszunk az lehetne, hogy gondoljunk csak bele. Gondolj csak bele, hányszor kezdett veled újra az Isten? Hányszor botlottál el? Hányszor ígérted meg,
hogy megváltozol, hogy leteszed, hogy elhagyod, és hogy nem lesz többé bűnöd? Hányszor? És Isten egyszer sem mondta számodra, hogy na most már elég. A tékozló fiú történetében az édesapa nem megszégyeníti a fiát, hanem elébe fut, elébe siet, felöltözteti. Nem azt mondja, te hitvány gyermek, hát ezt tetted velem. Nem. Felöltözteti. És talán az irgalom a megbocsátás azt jelenteni, szeretetbe öltöztetni a másik embert. Az irgalom ezt jelenti, amikor a szeretet, a szívünkben élő szeretet nagyobb lesz, mint a bűn, a sötétség, a rossz. Egyszer egy történet szerint egy idős férfi évekig nem beszélt testvérével egy régi örökség vita miatt. Kemény szavak hangzottak el akkor, kemény szavak, amelyek mély, de nagyon-nagyon mély sebeket okoztak. A történet szerint egy adventi estén leült, és egy rövid levelet írt testvérének. Kedves testvérem, nem tudom visszacsinálni a múltat, de nem akarok haraggal meghalni a szívemben. Kérlek, bocsáss meg! Eddig a történet. Nem lett azonnal minden tökéletes, de az a nagy-nagy fal, amelyet az ember maga köré felhúzott, és amelyet magunk köré felhúzunk, már kezdett repedezni. Kedves rádióhallgatók, a megbocsátás nem érzéssel kezdődik, hogy én úgy érzem, hogy, hanem egy döntéssel. Döntök a másik ember mellett. Istenért, magamért, mert nem akarok egy zárt kalitkában élni. És fontos lenne, kedves Mári Rádió hallgatók, megérteni, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy úgy teszünk, mintha nem történt volna semmi. A seb néha megmarad. Talán még az emlék is, az érzés is. De a megbocsátás azt jelenti, nem akarom tovább hordozni, nem akarom tovább éltetni a gyűlöletet, a rosszat. Mert a harag olyan, mint amikor valaki parazsat szorít a kezében. Abban reménykedik, hogy majd a másik megég tőle, de közben ő fog megégni, őt égeti meg. A harag, a gyűlölködés olyan, mint amikor az ember parazsat fog a kezében. És nem a másikat fogja megégetni, hanem saját magát. Kedves Mári Rádió hallgatók, mai világunkban talán azért van annyi rossz, azért van annyi széthúzás, megoszlás, megosztottság, mert a világ, a mai ember elfelejtette az irgalmat. Senki sem akarja megtenni azt a bizonyos első lépést. Milyen sok kapcsolat azért halt meg, annyi család azért megy tönkre, annyi emberi élet jut zsákutcába, mert a büszkeség erősebb a szeretetnél. Nem az igazság, a büszkeség. És milyen sok ember hordoz évek óta fájdalmat a szívében. Pedig egyetlen mondat néha új életet adhatna. Egy bocsáss meg, egy kezdjük újra. Egy fontosabb vagy nekem, mint a haragom. Ez lenne az irgalomnak a csodája. De le tudjuk-e győzni a büszkeséget? Kedves Mári Rádió hallgatók, Jézus a kereszten azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik. Jézus a legnagyobb fájdalom között is, és közben is szeretett. És amikor megbocsátunk, akkor válunk igazán hasonlóvá hozzá. És lehet, hogy nehéz, lehet, hogy idő kell hozzá. Lehet, hogy ma még csak annyit tudunk mondani, Uram, segíts megbocsátani, de ez már az első lépés. Azon az úton, amely elvisz addig, hogy megbocsátok neked. És ahol engedjük az Isten irgalmát belépni a mi életünkbe, a mi sebzettségeinkbe, a mi szívünkbe, ott lassan gyógyulás kezdődik.
Adja Isten, hogy mi is tudjunk megbocsátó, irgalmat hordozó emberek lenni. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Vegyétek a Szent Lelket. Jézus feltámadása után a tanítványok zárt ajtók mögött rejtőzködtek, mert elbizonytalanodtak és féltek. Ekkor a mester nem egy új tanítást adott nekik, nem egy motivációs beszédet tartott. Egyszerűen csak rájuk lehelt, és ezt mondta. Vegyétek a Szent Lelket. Figyeld csak meg! Nem azt hangsúlyozta, hogy megkapjátok, hanem így szólt. Vegyétek! A Szentlélek nem erőszakolja rá magát az emberre. Jelen van, felkínálja magát. De igent kell rá mondani. Be kell fogadni. Mit jelent venni a lelket? Mindenekelőtt azt, hogy nem te mondod meg, hogy merre kell tovább haladni. Nem te irányítasz. Engeded, hogy ő vezessen. Hagyod, hogy átformáljon, hogy átírjon dolgokat az életedben. Teret adsz neki a mindennapjaidban, a döntéseidben, a kapcsolataidban. Ott, ahol egyébként talán csak ösztönből cselekednél. Amikor például elfordulnál valakitől, de aztán mégis inkább feléje fordulsz. Amikor félsz, és mégis lépsz. Tanúságot teszel akkor is, amikor kényelmetlen. Amikor azonban leszáll rátok a Szentlélek, erőt kaptok és tanúim lesztek. Olvashatjuk az ígéretet az apostolok cselekedeteiben. Ez az ígéret ma neked is szól. Vedd te is a Szent Lelket. Hiszen csak az ő útmutatása erej által tudsz olyan keresztény életet élni, ami vonzó a körülötted élők számára is, és ami jó gyümölcsöket terem.

alszik a szívben, lángod. Szeretet, mit régi tüzek hamva elfedett, mert könny locsója, forró síratás, nem vedhet lángot az alvó parázs. És tesz a lélek élettelenül, és vedd új magot szeretetlenül, és jár és él, és nincsen aratás, mert alszik benne a régi parázs. Amíg le nem jő Isten szelleme, a lelkek mélyét nem tölti tele, míg csak sóhaj száll az ima helyett, szunnyad a parázs, nem lesz életed. Gyújtsd fel a régi tüzet, Istenem, hogy minden lélek csodákat tegyen. Vetése nőjön, míg a napban néz, legyen tüzeket gyújtó égi kéz. Legyen a dal, a hang, az akarás, s míg lángra gyúl a sok régi parázs, valóság legyen a nagy felelet. Igen, elnyertük

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tibor vagyok, köszönti önöket. Pünkösdi gondolatokat osztanék meg a ma este folyamán is. Egy történettel kezdeném szokás szerint. A híres szív specialista orvos komoly műtétre készült. Több kollégája is segítkezett neki. Egyikük, aki most műtött együtt először a professzorral, csodálkozva látta, hogy az operáció előtt keresztet vett és elmélyülten imádkozik. Amikor a szívspecialista befejezte az imát, az új kolléga kissé gúnyorosan megkérdezte: ennyire nem bízol magadban, a szaktudásodban, hogy Istenhez kell fordulnod ki segítésért? Nem gondoltam volna. A professzor azonban így válaszolt: bízom én abban, amit tanultam, amit tudok, de az önmagában még kevés. Annyi, de annyi váratlan dolog jöhet közbe, és jött is már közbe, amit nem én okozok, nem én irányítok. Éppen ezért operáció alatt annyira közel érzem magam Istenhez, hogy soha nem tudom, hol végződik az én szaktudásom, és hol kezdődik az Isten működése. Az emberi élet, a világon minden fejlődő, alakuló élet, az Isten és az ember együttműködésének a műve. Ezt az együttműködést biztosítja Isten részéről a lélek, a halk szavú, szinte észrevétlen, mégis annyira nélkülözhetetlen Szentlélek. A keresztény hit szerint minden már megfogant emberi testbe a lelket maga az Isten teremti bele, személyes, egyéni teremtő aktussal. Az emberi léleknek ez a teremtése a Szentlélek által történik, ahogyan a Biblia is írja. Isten maga leheli bele az élet leheletét, lelkét a föld porából, anyagából formált emberbe. Azonban nem csak az ember személyes egyéni élete, hanem a közösségi élet minden formája, a társadalmi, egyházi élet megnyilvánulásai is a Szentlélek által lehetnek egészségesek és gyümölcsözőek. Az élet, akár a személyes, akár a közösségi, a maga teljességében kiszámíthatatlan. Nem lehet előre megtervezni. Lehetnek, sőt kellenek is előzetes tervek, elképzelések, de a valóság legtöbbször kisebb-nagyobb mértékben másként alakul. Ki az, aki kézben tudja tartani a dolgokat? Maradéktalanul irányítani képes az élet alakulását? Mi emberek biztosan nem. Sem a sajátunkét, sem a gyermekeinkét, családunkét, városunkért vagy egyházunkért. Akkor alkudjunk meg a teljes bizonytalansággal? Érezzük magunkat és szeretteinket a véletlenek játékszerének? Nem. Bátran higgyünk abban, hogy valaki igenis kézbe veszi és kézben tartja minden élet alakulását. Ha akarjuk és hagyjuk, akkor Isten szent lelke irányítja a létünket az igazi boldogság felé. Rendkívül fontos egy-egy házaspár, család, de az egész emberiség számára a születés eseménye, az élet első csodája. Ki ne érezné meg egy-egy kisgyermek születésekor, hogy mennyire kevés ehhez a pusztán emberi erő és képesség. Ugyanúgy sír fel, mint a többi milliárdok, mégis egy új hang szólal meg általa. Egy korábban soha nem hallott hang, egy korábban soha nem látott személyes élet. A születés pillanata teli van új ígéretekkel, teli lelkesedéssel, az indulás örömével. Pedig a jövő bizonytalan, kiszámíthatatlan. Mégsem kell megijedni, hanem rá lehet és rá kell bízni az új kis életet minden élet urára, alakítójára, a Szentlélekre. Nem csak az egyes emberek létének kezdetén és lefolyásán munkálkodik és őrködik a Szentlélek, hanem a közösségekén is.
A pünkösd az egyház születésnapja. Isten csodást tette. A Szentlélek eljövetele által születik meg a Krisztusban hívő emberek első gyülekezete, és utána mind valamennyi. Az egyház egész útja az Isten és az emberek együttműködése során valósul meg. A születésnap mindig a visszagondolás, a megtett útra való rácsodálkozás ideje, és különösen aktuális ez most. A II. Vatikáni zsinatra kell visszaemlékeznünk, valamint a katolikus egyház katekizmusának a kiadására. Mindkét esemény a Szentlélek áldó, mindig megújító jelenlétének világos bizonsága volt. A születésnap ugyanakkor nem csak a visszaemlékezés ideje, hanem az új lelkesedésé, a folytatás iránti elkötelezettségé is. És ez a pünkösd legyen mindnyájunk számára az élet ünnepe, az egyház életéé, a mi saját kisebb-nagyobb plébánián közösségeink életéé. Kérjük a Szent Lelket, hogy mindig öntsön friss lelkesedést a szívünkbe, s erős elhatározást, hogy nyitottak akarjunk maradni minden tervünkben, kezdeményezésünkben, az ő meglepetéseire és sugallataira.

Szicíliában a kitűnő ikonfestő szerzetes Epifánió megbízást kapott egyszer a kolostora apátjától, hogy fesse meg Krisztus arcát. A legszebb, legkifejezőbb Jézus arcot szerette volna megfesteni, élete remek művét. De hol talál olyan modellt, aki képes kifejezni egyszerre a szenvedést és az örömöt, a halált és a feltámadást, az istenit és az emberit? Útra kelt és bejárta egész Szicíliát. Hónapokig járt, kelt a városokban és falvakban, megfigyelte az embereket, de senkinek az arcát nem találta olyan kifejezőnek, hogy megmintázhatta volna róla Krisztusét. Egyik este holt fáradtan, szinte már reményét vesztve aludt el és álmot látott. Egy angyal álmában visszavitte azokhoz, akikkel találkozott, és minden arcból megmutatott neki egy részletet, ami azt az arcot Jézuséhoz tette hasonlóvá. Egy fiatalasszony öröme, egy gyermek ártatlansága, egy paraszt ereje, egy beteg szenvedése, egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy bíró tekintélyes szigorúsága, egy gyontató papírgalma, stb. Másnap felébredve Epifánió visszatért a kolostorba, és nekifogott a munkának. Fél év múlva elkészült a műve. Amikor levette róla a leplet, az apát és a szerzetesek megdöbbenve és gyönyörködve hullottak térdre. Krisztus arca gyönyörű volt és megható, tekintete egyenesen az ember lelkébe látott. Kifejezett minden érzést, ami az embereket Isten közelébe emelhette. Kedves hallgatók, szétszabdalt darabjaira hullott társadalmunkban az emberek keresik az egység lehetőségét, az összetartozás érzését, biztonságát. Igaz, hogy sok a különbözni akarás, a másság megbecsülésének hangsúlyozása is, de mindig is erősebb és igazabb vágy volt az emberi szívben a közösséghez tartozás, a másokkal egyé válni akarás vágya. Ma ismét visszalendül az inga, az egység, a közösségépítés oldalára, legalábbis a törekvés és a keresés szintjén. Persze sok a szánalmas, felszínes, vagy csupán részleges próbálkozás is. Amikor tinédzserek egymáshoz öltöznek, ugyanazt a viselkedési és beszédstílust veszik fel, amit a vezéregyéniségek diktálnak, amikor ugyanazt a zenekart vagy foci csapatot bálványozzák, sokszor anélkül, hogy valóban tetszene nekik, vagy valóban értenének a sporthoz, ezek is a közösség, az elfogadás, az egység vágyát fejezik ki, bár azt teljességgel megteremteni nem képesek. A nemzeti érzés, vagy annak tartott hagyományok újjáéledése is ezt a közösségre törekvést mutatják. Ugyanakkor éppen az egység rombolását okozhatják azok a célt tévesztett igyekezetek, amelyek a magyarságot más nemzetekkel szemben azok ellenére kívánják meghatározni, és ahol az összekovácsoló erőt nem az egymás iránti szeretetben és áldozatvállalásban, hanem a közös gyűlölködésben látják. Veszélyes és hamis minden olyan egységre törekvés, amely az egyformaságot akarja kierőszakolni, megfeledkezve a személyi méltóságról és az értékek sokféleségéről, amelyek minden igazi közösségben jelen lehetnek. Pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetele az első keresztény közösségnek is születésnapja. És milyen lelkes szavakkal számol be az első keresztények közötti egységről Pál apostol. Sokféle képesség, tehetség, emberi tevékenység, és mégis élő, erős közösség. Az egyetlen Szentlélek teszi egyé a Krisztusban hívőket, kovácsolja igazi egyházzá a sokféle nyelvű és kultúrájú embereket. Jézus arca ragyog fel az ő követőinek életében, mert a lélek
Krisztus képére formálja az ezerarcú sokaságot. Miben áll az egység köteléke a hívők között, ha olyan sokfélék és olyan sokféle tevékenységet végeznek? Egy a cél. Krisztus szeretetének átélése és kinyilvánítása az emberek felé. Az üdvösség, az örök boldogság munkálása mind a magunk, mind mások életében. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Vagyis nem az önző haszonelvűség, hanem a mások iránti áldozatkész szeretet. Krisztus szolgáló szeretete vezeti azokat, akik az ő nevében bármit is tesznek. Azután egy az a forrás, amelyből a keresztények merítenek. A Szentlélektől kapott lelkesedés, buzgóság és erő, amelyet az imádságban újra és újra fölevelenítenek magukban. Végül egyé teszi a keresztény közösség tagjait az egymás iránti hűség, a kitartó, elfogadó szeretet, amely által igazán testvérré leszünk, s amely szintén a lélek ajándéka. Ehhez képesít bennünket az együttműködésre, a sokféleségünk, emberi hibáink, gyengeségeink ellenére is. John Henry Newman bíboros mondja, a kevésbé tökéletes, de közösen végzett munka legtöbbször többet ír annál a bármennyire is tökéletes munkánál, amit az ember csak egyedül végez. Így ugyanis többen érzik magukénak ugyanazt a célt, többeknek a szeretet találkozik azok iránt, akik érdekében dolgozunk, és nem utolsó sorban mi is gazdagodunk a többiek áldozatkészsége által. Az igazi egységet mind fájdalmasabban hiányoló korunkban fordítsuk figyelmünket az egység lelkére, aki már kiáradt a világra és munkálni kívánja a közösséget Isten és ember, ember és ember között. Ne elégedjünk meg felszínes, rövid életű vagy hamis egységképekkel. Ne feledkezzünk meg róla, hogy csak együtt tudjuk megformálni Krisztus hiteles arcát a világban, és erre egyedül a Szentlélek vezetése alatt leszünk képesek.

Pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünköst utánba érni. S pünköst után szent égi erőt vetten, pünköst után lélekkel telítetten, pünköst után bátor tanúvá lenni, pünköst után szolgálni, égni, tenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. 2026. május 24-ét írunk vasárnap, Szentlélek eljövetele pünkösd vasárnap. Köszöntöm Önöket és hívom, ha tehetik, tartsanak velünk, fogalmazzuk meg kéréseinket, szándékainkat, majd együtt közösen imádkozzuk el a Csíksomi két templomba összegyűlt hívekkel a rózsafűzi rimát, majd 10 óra 30 perctől az ünnepi szentmisében tudunk együtt ünnepelni, így lélekben. Általános imakéréseink között imádkozunk a mai délelőtön is a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, a kántorainkért, katolikus anyaszentegyházunkért, a betegekért, a bajban lévőkért, a keresztény családokért, úton lévőkért, fiatalokért, zarándok testvéreinkért, akik még útban vannak hazafele, hogy szerencsésen hazaérkezzenek, nehéz helyzet, anyagi helyzetben lévőkért, önkénteseinkért, munkatársakért, a Mári Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért, imádkozunk és a háborúk megszűnéséért, ugyanakkor adjunk hálát a mai napon, 13 éve a kolozsvári stúdióból is szólunk Önökhöz, az Önök szíveihez, adjunk hálát az ottani önkénteseinknek, Ferenc Emese munkatársunkért is adjunk hálát, és imádkozzunk ő érette is, hogy továbbra is szólhasson Kolozsvár szívéből is az Erdélyi Mária Rádió. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. És várjuk a zarándok testvéreket is, akik ide Csíksomjóra zarándokolnak, hogy látogassanak meg bennünket, jöjjenek be a Csíksomi stúdióba. A mai napon is itt vagyunk, és a holnapi napon is, és a hét minden napján itt leszünk, a jövő hét folyamán is. Jöjjenek és beszélgessünk, mutassuk be a stúdiót. Várjuk szeretettel Önököt, de itt van egy kedves telefonáló. Halló, Máre Rádió!
1: Csirtessék a Jézus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szent Rózsafűzért felajánlom a Szentlélek kiáradásáért családunkba, szíveinkben, otthonainkban és az egész világban is. És felajánlom a gyermekeimért, az ő kicsit megerősödéséért, az én hitemért, a lábam gyógyulásáért, a Mária Rádióért, a Szentatyáért, és minden betegért. Köszönöm szépen, hogy eljutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én minden nap is hallgató vagyok.
0: Köszönjük nagyon szépen, jó Isten hallgassa meg kérését, szándékát. Önöken imádkozva több fontos szándékét ajánlom fel a rózsafűzét, ugyanakkor a családomért, testi-lelki egészségért, bűnek bocsánatáért, idegenben dolgozó fiamért, ismerőseimért, a szűzanya takarja be védőpalástjával is, védje őket, köszönöm. A rózsafűzért felajánlom magamért, páromért, fiamért, egészségünkért, munkahelyekért, lelkitársért, fiamnak, a szűzanya takarja be védőpalástjával, ugyanakkor a kapott kegyelmekért imádkozom Önökkel. Haló, Máre Rádió!
2: Dicsértessék az Úr!
0: Mindörök, amen!
2: Ezt a rózsafűzért, a szent miséket Önökkel imádkozva szeretném felajánlani a szűzanyának, az ő szent fiának, hálából a kapott kegyelmekért, a családom egészségért, békességért, a gonosz távozásáért az egész családomból, egy fontos szándékért, a vejem gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, az összes halottaimért, pihenésük legyen csendes, emlékük áldott, nyugodjanak békességben, az Úr Jézus szent nevében. A Mária Rádió összes dolgozójáért, Jézuson bízom benne. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a telefonhívását. Tartson velünk, imádkozzunk együtt. A rózsafűzért felajánlom Gerge Margit lelke üdvét, akinek ma lenne születésnapja, a Jóisten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki. A rózsafűzért, magamért, családomért, betegeink gyógyulásáért, elhúgy szerettem lelkük üdvükért, lelki békéért, békességért a családban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkban, Isten akaratában való megnyugvásért ajánlom fel, és több fontos szándékért, írja egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom fájdalmaim enyhülését, családi békét, Csíksomé segítő szűzanya takar be védő palástoddal. Közös elhuntjaimért imádkozom, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. A rózsafűzért felajánlom László megtérését és a gonosz távozásáját a családból. Jézuson bízom benned. Halló, Mária Rádió?
3: Halló, dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
3: A rózsafűzért, a személyiséget, az imákat felajánlom a családomé, az unokáimé, a csoportomé. Hálát adok a szüzanyának, hogy meg tudtam járni Somjónak. Bocsit és föl tudtam menni a szüzanyának. Kicsimnek.
0: Istennek.
3: Tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amely Istennek legyen hála, hogy itt tudott lenni. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik a mai napon is. Édesapám lelke üdvét és a család összes elhuntjaiét ajánlom fel a rózsafűzét. Köszönöm szépen! Rózsafűzét felajánlom Fenyőkúton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, minden betegét, ugyanakkor magam gyógyulásáért, önökét, a háborúk megszűnését, úton lévőkért, Székelyudvarhelyről Margit tart velünk az imában. Rózsafűzét felajánlom testvéremért, akivel haragban van, aki haragban van a szomszédjával, kérem a Jóistent, hogy békítse meg őket, egy aggódó testvér voltam Nagyváradról. Rózsafűzért felajánlom a családom egészségét, békességét, halottaink lelkük üdvükért, béke poraikra, köszönöm szépen Jézuson bízom benned. Felajánlom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, a családom minden tagjáért, több fontos szándékért és munkahelyért Isten fizesse. Rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, egészségért, elhunyt szerettem lelkük üdvükért, a világ békért, Gyergyóból tartok önökkel az imában. Gyimesből én is önökkel tartok ebben a rózsafűzér imában, ugyanakkor kérem a Jóisten közbenjárását további életünkre, egy mindennapos hallgató. Rózsafűzért felajánlom több fontos szándékért, köszönöm szépen az imákat. Rózsafűzért és az összes imát felajánlom a családomért, ugyanakkor több fontos szándékért Isten fizesse. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba most a kedves hallgató. Várom telefonhívásaikat, majd 9 óra 45 perctől kapcsolom a Csíksomé Kegytemplom pápai kisbazilikát, ahonnan rózsafűzért fogunk közvetíteni, és együtt tudunk imádkozni az elhangzott kérésekre, szándékokra. Ugyanakkor szöveges üzeneteiket is várom a 0758 420 555-ös telefonszámra, de itt is van egy hallgató. Halló, Mária Rádió!
4: Dicsértessék az Úr Jézus!
0: Mindenki, amen!
4: Ezt a rózsafűzért felajánlom a szűzanyának, s az ő szent fiának, hálából a megsegítő kegyelmeké, kérem a további segítségét, felajánlom saját magam egészségét, családom minden egyes élő tagjáért. Isten fizesse, hogy bejutottam, s meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenekkel megköszönjük a telefonhívását. A rózsafűzért felajánlom egészségemért, fiam családjáért, Jézuson bízom benned. A rózsafűzért és szentmiséket is felajánlom drága szüleimért, a kapott kegyelmekért és egy fontos szándékért, Kápolnás faluból küldték az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom Tibodi, Gergen, Balázs, Karácsony, Veres, Bota, Bálint, Mezei és a Péter családok összes elhuntjaiért, az örök világosság fényeskedjék nekik. Felajánlom hálából a szüzanyának ezt a rózsafűzért, hogy ki tudtam menni és lélek felemelő búcsúban tudtam részt venni, Isten fizesse, köszönöm szépen, önökkel tartok az imában. És egy hallgatót köszöntök, halló, Mária Rádió!
5: Dicsértessék az Úr Jézus!
0: Mindenki, amen!
5: Ezt a rózsafűzét és az egész heti, egész napi rózsafűzéreket, imákat és éket felajánlom önökért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, a családom minden egyes élő tagjaiért, külföldön dolgozó unokámét és barátnőjét, kicsi déz unokáimit nevelkedési egészsége sajlődéséért és a betegségek gyógyulásáért. És minden hozzám tartozó halott agyét, és a Jóisten adja a szentlélek kiáradását minden egyes tagunkra. Visszatesszük az Úr Jézus.
0: Mindenökkel meg. Köszönjük szépen, hogy együtt imádkozhatunk. A rózsafűzért felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért, írt egy kedves hallgató.

0: Haló, már a rádió?
1: Haló, mit értesztik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntelek Gellért a kedves családoddal együtt. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és ezt a rózsafüzért és a mai elhangzó minden imád személyiséget felszeretném ajánlani a családom egészségéért, a nővérem és az ő családja egészségéért, a Mária Rádió munkaközösségéért, a Kolozsvári Rádió születésnapjára, a világ békéjét, és a Csíkszentdomokosi Egyházközség minden egyes lakójának egészségéért, különösen a betegekért, és az a hazatartó zarándokokért, hogy a Jóisten segélye meg mindannyiukat, hogy szerencsése hazaérhessenek. És végül, de nem utolsó sorban álfunk szereteim lelke üdvéért. Köszönöm szépen a lehetőséget, Gellért. Kívánok mindenkinek egy áldott, szép napot, szép ünnepet, egy csendes, békés jövő hetet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amely Jóisten áldja meg, köszönjük szépen a telefonhívását. Áldott napot kívánok én is önnek.

0: Halló, már a rádió.
1: Dicsértessék az Úr István a szemlevel.
0: Mindörökké, amen.
1: Farkas Gyula vagyok, Gyümesbükből. Szeretném ezt a rózsafüzéket, az úgy semmiséget felajánlni a feleségemé. Értem a fájl a abaim, az unokáim, mi, a gyermekeimé, a menyeimé, a dédudokáimé, az elkis családomé. Köszönöm szép Isten fizessedén, tudom jutni. Dicsértessék az Úrskán a szennevá.
0: Mindörökké, amen. Kedves Gyula, tartson velünk és imádkozzunk együtt önét, az ön gyógyulásait és a családjáit. Köszönjük a telefonhívását, rózsafűzét és a nap minden imáját felajánlom a szűzanya szándékára, az arándokokért, a Szentlélek Úristen kegyelmi kiáradásáért, úton lévő kicsi fiamért, családjáért, a lányomért, az ő családjáért, elhunyt szeretteim lelkük üdvükért, a világ békéért, magamért. Köszönöm szépen, Jézuson bízom benne, Székely Udvarhelyről egy hallgató. A rózsafűzét felajánlom egy nagyon súlyos beteg felgyógyulásáért, hisz a családjának nagy szüksége van rá. Köszönöm szépen, együtt tartok önökkel az imában. És hallgatót köszöntök, telefonálót.
2: Hello.
0: Igen, már a rádió.
2: Mindörökké,
0: amen.
2: Szeretném ezt a rózsafüzeit és a szentmisét felajánlani családomért, akik most indulnak vissza Csíksomjóról. Adjon a jó Isten nekik jó utat, egészségbe szerencsésen érjenek haza. Mária vagyok Szamosdaráról.
0: Kedves Mária, köszönjük szépen a telefonhívását. Hitel bizalommal tartson velünk és imádkozzunk együtt. Kedves hallgatóink, imakérésekre szánt időnk itt most lejárt. Hívom hallgatóinkat, amennyiben tehetik, tartsanak velünk, kulcsoljuk imára kezeinket, és az elhangzott kérések mellett tegyük oda a mi szándékainkat is, ami a szívünkben megfogalmazódott, hozzuk ide a szűzanya elé, és imádkozzunk hittel bizalommal a rózsafűzér imában, amelyet a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikából fogunk nem sokára közvetíteni, majd 10 óra 30 perctől az ünnepi szentmisében tudunk együtt lenni itt lélekben. Az önök imakéréseit Pál Gellért fogadta, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenbe, mindenható atyába, mennek és földnek teremtőjébe, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt, a halottak közül fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a keresztény Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
3: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdett, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk a Szent Atya szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Tartsd meg Isten szent atyánkat,
3: Krisztusnak helytartóját.
0: Üdvözlégy csíksomjói szentséges Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő anyja. Íme.

nyerem mind azokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints rám, fogadj engem anyai jóságoddal és megértéseddel. Bízalommal jöttem ide, mint

nyújts felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Hallgass meg buzgó kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmaz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértésektől, légy betegségemben ápolom, és halálomkor vigasztalom. A te kegyes oltalmadba ajánlom nem csak önmagamat, hanem szüleimet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, jótevőimet, és mindazokat, akikért imádkozni tartozom.

lélekben megszentülve éljünk e világon, holtunk után pedig veled együtt örvendezzünk az örök boldogságba, Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Amen.

Nad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó jöjj, nehogy elveszni,

Hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes, anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vígasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége.

életben, biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsba. Azért hiszem, s meghalok ezen hitembe, hogy veled leszek jó anyám fenn az égbe. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálba, tied jó és bal sorsba, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét

0: Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világba, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságába békességben nyugodjék.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük szépen, hogy lélekben belekapcsolódtak a rózsafűzér imába, amelyet a Csíksomlyói templom pápai kisbazilikából közvetítettünk. Hamarosan az ünnepi szentmisébe lesz lehetőségük kedves hallgatóinknak belekapcsolódni. A szentmisét bemutatja dr. Székely János, szombathelyi megyés püspök atya. Énekel a Kegytemplom kórusa, Bíró János, Kegytemplom kántor karnagy vezényletével. Hívom kedves hallgatóinkat, amennyiben tehetik, kapcsolódjanak be lélekben a szentmisébe. Ünnepeljünk együtt.

Nagy ajándék, itt Csíksomjon, a szűzanya lábainál, az ő közelében átélni pünkösd ünnepét. Mert a legelső pünkösd a szűzanya pünkösdje volt, amikor a szívét egészen betöltötte a Szentlélek, beárnyékozta őt, és a szíve alatt a Szentlélek erejéből megfogant az élő Isten fia. Ez az első pünkösd észrevétlenül, csendesen történt. Az egyszerű, szegényes, názáreti otthonban. Eszembe jut a bérmálásom napja. 17 éves voltam. Azt éreztem, hogy az egész templomot eltölti, mint titokzatos, csendes, szellősuhogás, a Szentlélek jelenléte egészen átjárt. A mise végén, amikor mindenki kiment, gratulált, nem is tudtam kimenni. Ott maradtam, szinte odaszögezve a padban, a sekrestés a végén majdhogy nem bezárt a templomba. A Szentlélek ma is érkezik ide a csíksomlyói templomba. Be akarja tölteni a szívünket. Nyissuk ki a lelkünket az ég felé. Fogadjuk be Isten nagy ajándékát, a szeretet lelkét. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben, mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgást támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek föl, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek el beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Ugyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusnak, Ázsiának, Frígiának és Pamfíliának lakói. Egyiptomból, a líbiai Ciréna vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodálatos tetteit. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk keresztségünk által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünknek ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje.

0: Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk, békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyert bocsánatot.
1: Ez

Kedves testvérek! 3,5 éven át a Szentföldön, Betlehemben tanulhattam. És volt egy indiai papnövendék társam is. Ő mesélte el ezt a megdöbbentő történetet. Egy indiai keresztény egy hindunál dolgozott, aki a kereszténységet gyűlölte. Az indiai kereszténynek a nyakában mindig büszkén, bátran ott lógott a kereszt. Amikor először ezt a hindu munkaadó meglátta, óriási haragra gerjedt, azt mondta, soha többet ezt a keresztet meglátni a nyakadban nem akarom. De másnap hajnalban, ahogy kezdte a munkát, a keresztény indiai újra nyakában a kereszttel érkezett. A munkaadója letépte a keresztet, odaadta neki, azt mondta, még egyszer meg ne lássam. De következő nap az indiai újra kereszttel a nyakában jött. És erre a hindu munkaadója újra letépte a keresztet a nyakából, megtaposta, összetörte. Az indiai keresztény hazament, és egy döbbenetes dolgot tett, fölizzított egy vasrudat, és azzal a szíve fölé beleégette a keresztet. Onnan soha többet senki nem tudta letépni. Pünköstkor valami hasonló történik az apostolokkal, és történhetne velünk is. A Szentlélek tüze, a pünkösdi tűz belénk akarja égetni Jézus keresztjét, a szeretet nagy titkát, a keresztig menő szeretetet. Az evangélium akkor, amikor Krisztus meghal a kereszten, azt mondja, átadta a lelkét. Nem egyszerűen ezt mondja, ki lehelte a lelkét. Szó szerint így mondja, átadta a lelket. Azt a lelket, amellyel ő egészen a halálig szeretett, a végsőkig, a szeretet lelkét. A pünkösdi lélek Jézus lelke, a keresztig odaadott életének, az értünk áldozott önmagának, a húsvéti báránynak, a szeretet királyának a lelke. Belénk akarja égetni a kereszt titkát, a pünkösdi lélek, át akar minket formálni. Az apostolokkal ez a csoda történik meg pünköstkor. Először az ő szívük alakul át, és utána születik az egyház, ő belőlük és általuk. Valahogyan így kellene történnie a mi életünkben is. Ha szeretnéd, hogy a családodban több legyen a békesség, több legyen a jóság, az irgalom, a megbocsátás, ennek a te szívedben kell kezdődnie. Isten először téged akar átformálni. Beléd akarja árasztani a szeretet lelkét, a keresztig menő, a nagylelkű, ingyenes szeretet lelkét, a házastársad iránt, az életed nehéz emberei iránt. Az egyház születése így kezdődött. Benedek pápa nagyon sokat gondolkodott azon, mi lehetett a titka, hogy az első 300 év alatt, amikor a keresztényeket üldözték, az egyház mégis meghódította a római birodalmat. Mi adott az első keresztényeknek ekkora erőt? És azt mondta, hogy ennek talán három fő titka volt. Az első az volt, így fogalmazta 16. Benedek pápa, hitték, amit hittek. Szemernyi kételjük afelől, hogy Isten létezik, hogy a világ nem csak úgy magától van, hogy a Biblia valóban Isten szava, oda föntről jött,
nem emberi alkotás. Hogy Jézus nem csak egy hatalmas próféta, hanem valóban benne és általa Isten lépett be a világba. Hogy Jézus föltámad, s ezért a szentségeink hatékonyak. Hogy az erkölcsi parancsok jók, útmutatók, a boldogat teljes, a hiteles emberi élet útján. Hogy van örök élet. A hitük alapigazságaiban szemernyi kételjük nem volt. Hitték, amit hittek. Kedves testvérek, hányszor a mai kicsit megfáradt nyugati európai kereszténységünk ezt a bizonyosságot, erőt, szellemi mélységet, mintha szinte teljesen elveszítené. Rengeteg olyan hívő ember van, igen gyakran még a templomok padjaiban is, aki gyökeresen kételkedik abban, hogy Isten egyáltalán létezik, hogy van örök élet, hogy boldogító dolog Isten útján járni. Még kevésbé tudja a hitét megfogalmazni, megvédeni, megvallani. Mennyire fontos lenne visszanyernünk a hitünk erejét, mélységét. Aztán Benedek pápa azt mondja, a második, ami miatt az első keresztények hite olyan életerős volt, az volt, hogy hiteles volt az életük. Segítették a szegényt, szerették egymást, így mutogattak rájuk a kívülállók, nézzétek, mennyire szeretik egymást. A rabszolgát is embernek tekintették, épp olyannak, mint bárki más. Ha kellett, a vértanúságot is vállalták. Vállalták ezt fiatalok, édesanyák, édesapák, igen gyakran a legszörnyűbb kínokat. Hiteles volt az életük. Elmondható ez rólunk? Segítjük-e a szegényt? Esztergomban történt, egy hadgyermekes édesanya, aki mindig próbált dolgozni egyszeri munkákat, takarításból élt, nem tudta a hadgyermeket egyedül eltartani, nem tudta fizetni a számlákat, utcára került. Nagy nehezen, karácsony előtt néhány nappal talált egy rendkívül ócska albérletet, amelyben nem volt gyakorlatilag semmi, bútorok sem. Nem beszélve edényekről, ennivalóról. Édesanyja szíve összeszorult, milyen karácsony lesz ez 6 kicsi gyerekkel. És akkor karácsony előtti napon megállt egy kis teherautó. Ezelőtt, az albérlet előtt egy férfi szállt ki belőle. És elkezdett rengeteg mindent bepakolni ebbe a lakásba. Bútorokat, tányérokat, evőeszközt, ennivalót, sőt, még ajándékokat és karácsonyfát is. Az asszony elámult, kérdezte, ki maga? Honnan ismer bennünket? Miért teszi ezt velünk? A férfi a nevét sem volt hajlandó megmondani. Fölszállt a teherautóra és elment. Az asszony perceken át álltott döbbenten. Nem akarta elhinni, hogy ilyen emberek még léteznek. Aztán karácsony után 2 héttel kopogtatott a plébánia ajtaján. Azt mondta, atya, 6 gyermekem van. Eddig a megélhetésért való küzdelem minden erőmet fölemésztette. Arra se gondoltam, hogy megkereszteltessem őket. De karácsony előtt valaki olyat tett velem, amit soha életemben nem fogok elfelejteni. Úgy érzem, ez a kincs oda föntről jött, Istentől. Szeretném meghálálni. Kereszteld meg a 6 gyermekemet. Ismerjük-e, éljük-e a szeretet titkát? Észrevesszük-e a gyöngét, a beteget, az időst,
a szegényt. Ragyogója az életünk. Ránk is így mutogatnak, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. És végül Benedek pápa azt mondta, az első keresztények bátran hirdették az evangéliumot. Elsősorban nem is papok adták tovább, mert az első 300 évben nyilvános templomok nem voltak. Nyilvánosan prédikálni nem is lehetett. Egyszerű emberek adták tovább. Kiki a maga testvérének, rokonának, jóbarátjának, munkatársának, futó tűzként terjedt. A megfáradt kissé megöregedett, nyugati kereszténységünk ezt is szinte teljes egészében elfelejtette. Rengeteg olyan keresztény ember van, aki soha meg se próbálta a hitét átadni. A szinte szégyelli, magánügynek tartja. Bekerültem 18 évesen a katonai szolgálat kapcsán a magyar néphadseregbe. Rettenetes volt. Káromkodások, ivás, durvaság gúnyoltak bennünket. Az első néhány hetet alig tudtuk kibírni. De aztán lassanként a helyzet változott. Többi katonatársunk, akik közül sokan börtönviselt fiatalok voltak, ilyen helyre tettek minket, jövendő papnövendékeket. Többi katonatársunk észrevette, hogy ezek a papnövendékek jó lelkű, és okos emberek, segítenek. Ha valamit meg kell csinálni, mindig ők az elsők. Ha valakit bántanak, mellé állnak. Nem néznek le bennünket. Lassanként a gúnyolódás teljesen megszűnt. Aztán megtudták, hogy kicsit tudok gitározni. Mondták, hozzam be a gitárt, mutassam meg. Mondtam, semmi más nem tudok játszani, csak templomi énekeket. Mondták, nem baj. Körbeültek, énekeltem. Attól kezdve igen gyakran esténként kérték, hogy hozzam be újra. 29 fiatal néma csendben hallgatta az egyházi énekeinket. Nem ők formáltak át engem. Lassan én kezdtem formálni őket. Merjük-e bátran megvallani a hitünket? Nem kell olyannak lenni, mint a többi. Ha mindenki csúnya szavakkal beszél, mi legyünk azok, akik soha. Ha senki nem tiszteli Istent, mi legyünk azok, akik elvisszük oda az ő fényét a munkahelyre is, és mindenhová, hova belépünk. Egy református lelkész, Gyökösi Endre jegyezte föl, hogy egy gimnazista osztálytársa betegedett meg. Elkezdte őt látogatni a kórházban, tudta, hogy az osztálytársa egyáltalán nem hívő. Meg sincs keresztelve. Nem akarta ezt a témát erőltetni. Eleinte csak narancsot, üdítőt vitt be neki, néhány percet beszélgettek, aztán mindig hamar eljött. Egyik alkalommal, ahogyan ment a kórházba, látta, hogy szembe jön vele az idős főorvos. A főorvos félrehívta őt, és azt mondta neki, nincs már sok hátra. Gyökösi Endre megrendült, bement barátja betegszobájába, leült az ágya szélére, és hirtelen gondolattal elővette a Bibliáját. Elkezdett olvasni, utána imádkozott. Csak a legvégén merte fölemelni a tekintetét, és azt látta, hogy a barátja arcán nagy könnycseppek gördülnek végig. A barátja csak ennyit kérdezett, miért ilyen későn? A legfontosabbat mindig a végére hagyjuk, vagy akkor sem mondjuk ki. Pünkösd van,
szelíd szellő suhogásaként, hogy a szűzanya méhébe, a szívébe érkezik a Szentlélek. Nyisd ki a szívedet az ég felé, fogadd be őt. Engedd, hogy az ő tüze a szívedbe égesse a keresztet, a szeretet nagy titkát. És legyél olyan, mint az első keresztények, akik hitték, amit hittek, hiteles volt az életük, és hirdették az örömhírt. Ebben segítsen minket a csíksomlyói szűzanya, a Szentlélek mátkája.

0: Kérjük testvéreim, a mindenható Atya Istent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek.
1: Vezesd, Urunk, egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Őrizd meg szent atyánkat, Leó pápát, testi-lelki épségben néped kormányzására.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Ára szent lelked ajándékaid az egyház püspökeire és papjaira.
0: Kérünk téged, hallgass meg
1: A bérmálkozásra készülőknek ad a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj álhatatosságot.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add szent lelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk és Istenünk, te pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az apostolokat. Árasz szent lelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk, és hitünk szerint éljünk. Krisztus, a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy amint szent fiad megígérte, a Szentlélek nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban ennek az áldozatát.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Ferenc atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a jelenlévő János püspököt, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általárasztod el minden jóval a világot.

0: Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézd, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békés.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok értő, hogy hajlékomba jöjj.
1: Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy szent áldozáshoz majd a szent mise után lehet járulni a templom előtti Szent János kápolnánál. Kérjük, hogy majd oda menjenek.

Könyörögjünk! Istenünk, te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat, őrizd meg bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a

Szeretett jó testvéreim! Gondolom nem kell a püspökatyát bemutatni, mert azért ezekben a napokban nagyon sokat hallottunk róla. Elárulom, hogy egy évben születtünk, 3 nappal idősebb a püspökatya, mint én. Nem mondom meg, melyik évben születtünk. Nagy hála és öröm van a szívemben, kedves püspökatya, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat úgy a tegnapi búcsú szentmisére, mint a mai szentmise bemutatására. Olyan tanítást kaptunk a tegnap is és ma is, amiből nagyon sokáig tudunk táplálkozni. Én mindig szívesen hallgatom, akár YouTube-on keresztül a püspökatyát, akár a Mária Rádióban is nagyon sokszor halljuk az ő tanítását, Biblia magyarázatát. Én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt volt, kedves püspökatya, és köszönöm a szombathelyi egyházmegye híveinek, hogy elengedték, hogy most itt szolgáljon a gyulafehérvári főegyházmegyében, ezen a csodálatos búcsújáróhelyen, Csíksomjón. Ugyanakkor nem csak a szombathelyi egyházmegye püspöke, hanem a Magyar Püspöki Konferenciának is az elnöke nemrég lett, úgyhogy ehhez a szolgálatához is nagyon sok áldást, erőt kívánunk, ugyanúgy az egyházmegye vezetéséhez, és hát a sok rétű szolgálatához, feladatához, amit végez a lelkek és egyházunknak a javára. A jó Isten áldja meg, és nagyon köszönjük, hogy itt volt. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy holnap pünkösd másodnapján ünnepi sorrendben lesznek a szentmisék, reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6 órakor. Kedden folytatjuk a Szent Antal nagy kilencedet, szintén ebben a sorrendben lesznek a szentmisék, reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6 órakor. Szerdán pedig nagy takarítást végzünk itt a templomban, ugye mi a búcsú előtt is szoktunk takarítani, de utána tudjuk, hogy azért szükséges a nagy takarítás. Szeretettel várjuk elsősorban a helybelieknek a segítségét, de hogyha van valaki, aki távolabbról jön, annak a segítségét is szívesen fogadjuk. Ugyanakkor hálásan köszönöm mindenkinek a segítségét, aki ezekben a napokban mellettünk volt, segített bennünket. Kiemelném itt a rendezőknek a segítségét. Nagyon hálásan köszönöm, hogy derekasan helyt álltak, és hogy olyan szépen lezajlott a tegnapi búcsús szentmise is, és a mai is, és hogy egész héten itt voltak, segítettek bennünket. Ugyanakkor köszönöm az énekkarnak a szolgálatát, a tegnapi és a mait is. Olyan gyönyörűen énekeltek a tegnap is és ma is. Jó Isten áldja meg az ő szolgálatukat, kitartásukat, hűségüket, hiszen mi mindig a gyümölcseit élvezzük az ő éneküknek, de azért nagyon sok gyakorlat, munka van an mögött, amit itt hallhattunk. Bíró János kantor úrnak is köszönöm a szolgálatát, a kitartását, a sekrestéseknek, akik derekasan helytálltak, és minden segítőnek, aki a múlt hét folyamán segített bennünket. És nem utolsó sorban, kedves zarándok testvéreim, örülök, hogy itt voltatok ma is ilyen nagyon sokan. Vigyétek haza a búcsúnak a kegyelmeit, és hát mondjátok el, hogy jó idejönni Csíksomjóra, és azt is, hogy a csíksomjai szűzanya mindig hazavárja a gyermekeit. Hálásan köszönöm a közvetítésben résztvevőknek, akik a tegnapi nap és ma is közvetítették a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül a szentmiséket. Ugyanakkor a Mária Rádiónak is köszönöm, hogy
a rádió hallgatói is hallhatták a felkészülést a múlt hét folyamán, és az ünnepi szentmiséget is közvetítették. Máskor is szeretettel kérjük és várjuk, hogy jöjjenek és közvetítsenek innen Csíksomjóról. A Jóisten áldjon meg mindenki, további szép búcsús napot kívánok mindnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves Mári Rádió hallgatók, ünnepélyes szentmisét közvetítettünk a Csíksomi Kettemplom pápai kisbazilikából. A szentmisét bemutatta dr. Székely János, szombathelyi megyés püspökatya. Énekelt a Kettemplom kórusa, Bíró János a Kettemplom kántor karnagy vezényletével. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak ebbe a szép szentmisébe. Ha tehetik, továbbra is hallgassák az Erdélyi Mári Rádiót. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzom az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A mikrofonnál Pál Gelétet hallották. Áldott napot kívánok, kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: könyörögjünk. Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió.

vették a szent lelket. Lélek és hit székháza, krisztusi közösség, emeleti teremben apostoli egység. A lélek ihletére alakuló egyház, a primátus ténye ezredeken át. Péterrel az élen szent közösség, sziklára épülő, bontatlan egység. Teljes konszenzus krisztusi végzésben elfogadták hittel örök hűséggel. Vették a szent lelket látható formában, tüzes nyelvek szálltak, és kiléptek a világba. Az addig félénk, gyarló emberek, megvallván hitüket hősökké lettek. Péter szólt a néphez bátran, tüzesen, mindenki értette a saját nyelven. Beszéde élet volt, lélektől summázva, szívében Krisztus örök társasága. Nem könnyeket csaló, pessimizmus keltő, hanem életet sugázó, pozitív, cselekvő. Ezre kérték aznap a keresztség szentségét, lelkükbe érezték Krisztus szeretetét. A lélek jelenléte, szeretet fénye, sugarát ontja egész életünkre. Nem ideológák betanult rendszere, hanem józan és ragyogó fénye. Volt benne tanítás, buzdítás, hála, az együvé tartozás eklatáns példája. Aztán indultak missziós útra az akkor ismert összes országokba. Ma milliárdnál több katolikus keresztény dicsért téged, Urunk, bolygónk színterén. Isten lelke vezérel minket a létben, a Szent Háromság eszményiségében.

piros pünkös öltözik sugárba, mosolyogva száll le a világra. Nyomába kél édes rózsaillat, fényözön hull, a szívek megnyílnak. Mikor először tűnt fel a világnak, tüzes nyelvek alapjába támad. Megoldotta apostolok nyelvét, hirdették a győzedelmes eszmét. Piros pünkös, jutas tiszta fényed, ma is minden bánkódó szívének, hogy aki tévelje kétségbe, homályba, világító sugarad átjárja. Piros pünkös, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszvass el mindenütt az éjjel, szeretetnek sugara, Szentlélek. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm szépen, Katalin voltam.

ismerni vágylak téged, Istenem, de oly gyönge az emberi eszem, világosíts meg hozzád es szívem, értelem lelke, Szentlélek Isten. Az Isten útját látni akarom, de oly homályban, hogy találhatom. Bölcsesség lelke, esengve kérlek, vezess te arra a dicsőség, Szentlélek. A földet, Isten, te adtad nekem, kell, hogy titkait megismerhessem, tudomány lelke, hozzád es szívem, te légy segítőm, Szentlélek Isten. Az élet sok-sok nehéz kérdésben, ó, jaj, tanácsot ki is ad nekem, tanácsnak lelke, esve kérlek, segíts ki akkor, dicső Szentlélek. Ha nagyon nehéz lesz a küzdelem, s érzem, hogy erőm elfogy teljesen, erősség lelke, hozzád es szívem, erősíts te meg, Szentlélek Isten. És a szívem lassan hűlni kezd, ó, gyújts föl bennem új szeretetet, jámborság lelke, esengve kérlek, gyullasz föl szívemet, dicső Szentlélek. Minden lépteidben Isten előtt járjak, hogy eljuthassak az örök hazában. Úrfélelmének lelke, téged kérlek, vezess, vezére és segíts, Szentlélek. Amen. Erzsébet voltam a rossz helytől.

teljesi szent nyugalommal a bennünk lévő feszültséget, feltesítsd csendes bizalommal a bennünk lévő aggodalmat, feltesítsd erős hittel a bennünk lévő félelmet, feltesítsd a kegyelem édességével a bennünk lévő keserűséget, feltesítsd ragyogó fényedel a bennünk lévő sötétséget, feltesítsd szerető melegeddel a bennünk lévő hideget, feltesítsd fényességeddel a bennünk lévő éjszakát, feltesítsd üdítő tavaszoddal a bennünk uralkodó hidegkelet, egyenges szerdeségünket, töltsd fel ürességünket, vedd el büszkeségünk élességét, de mélyítsd el a lázatosságunkat, gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de oldj ki szenvedélyeink tüzét, tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy te látsz minket, engedd, hogy úgy lássunk téged agyon, azt te kívánod. Így együtt boldogak a te szavad szerint, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Isten. Amen. Szeredából vagyok, Magdolna.

készülünk a csíksomlyói búcsúra, egy nagyon régi indulási imádságot szeretnék elolvasni. Szűz Mária, anyánk, tekints népedre, kik most indulnak tiszteletedre. Szent Iadnak kérd érettünk, őrangyalunk legyen velünk. Elhagyjuk házunkot, házi népünket, te hozzád sietünk, hogy könnyeinket Isten előtt kionthassuk, s bűneinket megsirathassuk. Rengő énekszóval dicsér szívünk, szánk, vért kedvesen tőlünk szerelmes dajkánk. Hallgass meg imádságunkba, szegély búcsújárásunkba. Áld minket, ne engedd, hogy tétovázzék, világi dolgokról, hogy gondolkozzék. Te légy minden gondolatunk, te kormányozz akaratunk. Irgalmasság anyja, ha te velünk lész, nem árthat útunkban nekünk semmi vész. Mert hol te vagy, nincs félelem, bármi nagy a veszedelem. Jól tudták őseink, azért tiszteltek, mert szent királyaink is téged kerestek. Bizodalmunk benned vala, ó reménységnek hajnala. Áldozatul adtak drága kincseket, mi elvisszük hozzád bűnös szíveinket. Mindazáltal benned bízunk, s fiad által megtisztulunk. Nagy a te hatalmad, tagadhatatlan, bizalmunk irántad kifogyhatatlan. Hit te hozzád folyamodunk, bűneinktől megtisztulunk. Oltalmadra bízzuk hát mindenünket, erényes utakon vezess népeinket. Hajlik szívünk bűnbánatra, érdemesít szent malasztra. Szeplőtelen szent szűz, áld meg bennünket, áld meg országunkat és nemzetünket. Áld meg búcsújárásunkot, pártfogolt, svéd, minnyájunkot. Amen.

Siet a vándor a forráshoz, mert tudja, ha ihatik abból, könnyebb lesz az útja. De kit az élettép, kinek lelke fárad, gyógyító forrásra vajon hol találhat? Székely népünknek van így csoda forrása, melynek messze földön sem igen van mása. Mikor elközelgett piros pünkös napja, sok-sok ezer székely dolgát abba hagyja, s olvasó mondás és szép Mária ének közben. Kereszt alatt ifjak, nagyok, vének, napokig is mennek, míg somjóra érnek. Úgy imádkozni tán sehol sem tudnak, mint ott, lábánál, nagyasszonyunk szobrának. Előtte egyszerre ezrek és térdelnek, gyógyulását kérve ezért félesebbnek. S mindenik úgy látja, hogy egyedül rája tekint a szent szűz, s ez szívéig átjárja. S úgy érzik, amikor onnan visszajönnek, ott maradt nagy része a lelki terhüknek. Sok száz éve vagy már népünk drága kincse, Somlyói Mária. Add, hogy úgy tekintse szobrodat örökké, szegény székely néped, mert akkor biztos lesz számára az élet.

fenyőlombok és tölgyek ársok zúgnak. Zúgnak a fagyarázék, és üzennek az álmulásnak. Hófelhőben vihargó sósnak, ezt üzenik a magyar erdők, ügyeznek, élnek és dalolnak. Törhetik barbár vadcsapások, mert megújul a magyar erdő, eddig minden csapást kiállít. És ez zúgja lombok zöldje, a hegyeken már ezer karral meghajló ággal szögünk össze. És nem vár le a vég, a támad, ezt üzenik a magyar erdők, zöld levéllel a pusztításnak. Kálváriás ösvényen járok, és hallgatom az erdő hangját, a megújuló imádságot, s látom, míg bíbor súgarat szól a bukónak, s téli alkony hajtást fakad a holtavarból, és madár kiáll, messze hangzom. Nagyon szépen köszönöm, Anna voltam Csík Ákostól.

Jézusom, jó csillaga, drága jó szűzanyám, köszöntelek téged, imádkozom hozzád. Álljó panaszomat, mindig meghallgatod, vigasztalj meg kérlek, segíts, ha akarod. Hófehér rózsaszál, Csíksomjónak szíve, az egész világról özönlenek ide. Mindenki elhozza örömét, bánatát, köszöntenek téged, s az Istennek fiát. Fényes palástoddal takarj be, ó kérlek, hisz tudod, hogy sokszor fájdalmas az élet. De a gyermekeid soha el nem hagyod, szenvedéstől, bajtól mindig oltalmazod. Hófehér lilium, tisztaság jelképe, a szeretet virága tündöklik kezedbe. Úgy növeled át az egész világot, mint karodon ülő kicsi Jézusodat. Ennyi sok szép virág egy csokorba kötve, kódolatom, hálám, zsámolyodra téve. Téli trónusodból letekintesz rája, ez volt a gyermeked legszentebb imája. A sok segítségét köszönetet mondok, tudom, hogy a sorsom a szívedén hordod. Leborulok előtted, hozzád fölkiáltok, csodálatos anya, szeretlek, imádlak. Te el nem taszítod a bűnös gyermeket, beteg vagy nyomorék, akkor is szereted. Ismered a könnyet, tudod a bánatot, jöjj segíts szenvedni, ha te úgy akarod. Ha az utam végén a szemem lezárom, hiszem, hogy szent arcod a mennybe meglátom, akkor se engedj el, fogjad a kezemet, tudom, akit szeretsz, az égbe vezetett. Szöcskvára vagyok, Madéfalváról.

Jóságos szép szentőt, el kell menni, drága kert szobrodat, itt kell hagyni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Anna vagyok Kolozsváról.

somlyói búcsúról írtam néhány sort, azt szeretném elolvasni. Önkösdi búcsú, a csíksomlyói templom harangja oly szépen hangos kongásával mindenkit hívogatott. Az oda zarándokolt gyermekeit újból tartkarokkal várta a szűzanya. Az az út, amely a székelyek szenthegyére vezetett, a hármas halom oltárhoz, még a fáradtságot is elfeledtette. Oly jó volt újra látni sok kedves arcot, érezni egymás közelségét, szeretetét, mosolyjal egymás szemébe nézni. Köszönjük Istenünk, hogy ezt az örömet megadtad nekünk, hogy a somlyói nyerekben emberek ezreivel újra együtt ünnepelhettünk. Közösen adhattunk hálát mindezért. Köszönjük, hogy sok ember szemében az örömkönyv megcsillanhatott. A tűző napsugara beragyogta a földet, az égben a szeretteink is velünk együtt ünnepeltek, akik már oly régen hazaköltöztek a mennyei atyához. A gyönyörű szent misében minden egyes szó megérintette szívünket, lelkünket. Feltöltöttünk reménnyel, vágyakozással. Én hiszem, hogy a Szentlélek ereje mindnyájunk szívét betöltötte a jóra való törekvésre, hogy az ember társainkkal csak a jót tudjuk tenni. Adja az Isten, hogy minden évben ünnepelhessünk, békében, szeretetben, jósággal. Imádkozzunk, hogy újból találkozhassunk. Köszönjük, szűzanyánk, az anyai áldásodat. Kérjük továbbra is oltalmadat az egész világra, nemzetünkre, családunkra, apjainkra. Amen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Balázs Erzsébet voltam, Szentegyházáról.

amit ünneplünk pünköskor, miként működik bennünk a Szentlélek. Ezen és hasonló kérdésekre keresem a választ. Amiről még szó lesz a mai műsorban, a szent lelkes kereszténység nem szorul modernizálásra. A lélek maga az időszerűség, a személyre szóló meghívás, a néven szólítottság. A lélekjárta egyház tanítása nem elmélet, hanem alkalmazott irgalom. A templom pedig lakott hely akkor is, ha éppen hiányzunk. Liturgiája az élet ünneplése akkor is, ha sokszor temetünk, sírunk, hordozzuk egymás terheit. Köszöntöm a hallgatókat, Csíki Szabolcs vagyok. Az Újszövetség lapjain újra és újra felragyog előttünk egy titok. Jézus Krisztus egész élete a Szentlélek jegyében bontakozott ki. A lélek volt az, aki fogantatásának hajnalától kezdve vezette, erősítette, és végül az ő kiáradása hívta életre az egyházat is. Az apostolok cselekedetei világosan tanítják, ahol a lélek megjelenik, ott közösség születik. Ott hit ébred, ott új élet fakad. Ha egyházunk 2000 éves történetére tekintünk, látjuk, hogy a Szentlélekről szóló tanítás lassan, lépésről lépésre bontakozott ki. Az ókeresztény korban a krisztológiai viták árnyékában kezdett fényleni a lélek személyének titka. Nyugaton Hilárius, keleten Nagy Szent Bazileiosz voltak azok, akik először mutattak rám, a lélek nem csupán erő, nem csupán ajándék, hanem maga az élő Isten. Később Szent Ágoston nyomán értettük meg, hogy a bérmálás a Szentlélek különleges szentsége. Közelmúlt pápái, 13. Leó és 12. Pius, majd Szent II. János Pál pápa újra felhívták figyelmünket arra, hogy a lélek ma is bennünk él, formál, vezet, tanít. Az Újszövetség különbséget tesz Isten általános jelenléte és a megigazolt emberben való bensőséges lakása között. A római levél és a Timóteusnak írt levél tanítja, a lélek bennünk lakik, mint vigasztaló, mint tanácsadó, mint az újjászületés forrása. Szent Pál apostol a Galatáknak írt levelében sorolja fel a lélek gyümölcseit. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Ezek nem csupán erények, hanem az isteni élet jelei bennünk. Pál apostol nem elméletet hirdet. Ő maga is a megfeszített Krisztus hírnöke. A Galatákat visszavezeti a lényeghez. Nem előírások, nem hagyományok mentenek meg, hanem Krisztus keresztje és feltámadása. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem, vallja Szent Pál. Amikor a Szentlélek gyümölcseire gondolok, fájdalmasan érzem, ezek ma hiánycikkek. Hiányoznak a világból, hiányoznak az egyházból, sokszor hiányoznak a családjainkból is. A szeretet az első és legnagyobb gyümölcs. Sok helyen megfogyatkozott. A hangos, indulatos beszéd, a bántó szó a szeretet ellen dolgozik. Az öröm, a lélek ajándéka, mintha eltűnt volna az arcokról. Az utcán járva annyi komor tekintetet látunk. A békesség, a harmadik gyümölcs helyett sokszor megosztottság, morgás, elégedetlenség tölti meg a magyar társadalmat. Itthon és az anyaországban egyaránt. A türelem, amely a lélek csendes ereje, nehezen fér meg a felgyorsult életünkben. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük, türelmetlenek leszünk, és ennek hangot is adunk. A kedvesség helyét gyakran agresszió, acsarkodás veszi át. Milyen szomorú látvány az acsarkodó ember tekintete. A jóság, az Isten adta jóság, sokszor csak akkor értékelődik fel, amikor a gonoszság sebet ejt rajtunk. A hűségre,
hivatásban, házasságban, közösségben óriási szükségünk van. A szelídség, amely gyógyítaná a sebeket, ritkán vendég lett közöttünk. Az önmegtartóztatás pedig szinte eltűnt a hedonista világ zajában. Ezek a gyümölcsök nem izzadságból születnek, ezek ajándékok. De olyan ajándékok, amelyeket akarnunk kell. Ha jelen vannak bennünk, életünk kedves lesz Isten előtt. Mindannyian vágyunk erre, csak engednünk kell, hogy a lélek munkálkodjon bennünk. Szerénam, polgári nevén Dénes Anna, erdélyi szociális testvér, akit sokan ismertek és szerettek. Hallgató, figyelő lélek volt, a börtönt is megjárta a kommunizmus idején. Több éven át gondozta Erős Lajos gyulafehérvári nagypripostot. Kis szeminaristaként ismertem meg. Többen mondják róla, hogy egész életét áthatotta a Szentlélekre való érzékenység. Nem csak imádságban, hanem a mindennapok apró rezdüléseiben is figyelt az isteni sugallatokra. Az említett nagypripost halála után Gyulafehérvárról Kolozsvárra költözött. Egy délután, amikor szobájában a zsolozsmát imádkozta, különös zúgást hallott odakintről. Úgy gondoltam, megszakítja egy pillanatra az imát, és kilép az erkélyre. Talán vihar készülődik. Amint kilépett, mögötte a szoba mennyezete hirtelen leszakadt. Ott azon a kis erkélyen állva értette meg igazán. A Szentlélek nem csak azon a napon óvta meg, hanem egész életén át vigyázta. A Szentlélek csendes, láthatatlan jelenléte kísérte minden lépését, és ő figyelően háladó szívvel észre is vette ezt. A lélek ismeri a Szent Háromság mélységeit, és ismer bennünket is belülről. Mi egymást többnyire kívülről látjuk, ő azonban a szívünkig lát. Hány konfliktus marad megoldatlan, mert csak a felszínt nézzük. A Szentlélek meg akar tanítani bennünket belül látni önmagunkat és egymást is. A gyümölcs terméshez pedig idő kell. A Szentlélek munkája lassú, csendes, de biztos. Kitartani az ő erejében, ez a keresztény életútja. Az az igazság, hogy nem azért imádkozunk, mert nincs időnk, hanem mert nem tartjuk elég fontosnak. Nem azért nem leszünk jó emberek, mert túl elfoglaltak vagyunk, hanem mert nem engedjük, hogy Isten szent lelke által formáljon bennünket. Szent Pál vigyázóan és bátorítóan biztat bennünket. Én azonban nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk Jézus Krisztus keresztjével. Ez a kereszt az életünk középpontja, a lélek gyümölcsei pedig ennek a keresztnek fényében érnek be. Pünkösd ünnepem rendíthetetlenül üzeném, az örökkivalóság fényében mindannyian fiatalok vagyunk. A lélek ünnepez a testben, az anyagban, a világ szívében. A Szentlélek az, aki ott jár a hitetlen ember kérdéseiben, a kétkedő gondolkodó útkeresésében, és ő az egyetlen esély ennek a világnak a túlélésre, a megújulásra. Nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok öröme vagy a hívők reménye ez az ünnep, hanem mindnyájunknak szóló üzenet. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és ahol ő megjelent, ott a rendezetlenségből kozmosz, szépség, harmónia, világ született. A hallgató egyház pedig pünköskor vált tetteket. Talán keményen hangzik, de igaz. Szentlélek nélkül a vallás fáradt, üres, erőlködő mozdulat. A lélek nélkül minden liturgia csak szokás, minden ima csak szó, minden közösség csak emberi próbálkozás. Az első húsvét és az első pünkös közötti napok valóban vákumként tátongtak. A feltámadás örömhíre már elhangzott, de az egyház még bénultan ült a zárt ajtók mögött. Az apostolok, az első püspöki kar féltek, hallgattak, lapultak, csendben voltak. Így útnak indítani őket annyi lett volna, mint papírbakancsban küldeni katonát a csatába. A csak húsvéti egyház fél egyház. Előbb a léleknek kellett betöltenie őket,
és csak azután indulhattak útnak. Előbb az élmény, aztán a cselekvés, előbb pünköst, aztán Európa és a világ. Az ünnep nem mindig ünnepély. A naptár piros betűi csak a felszínen ringó bóják, a lényeg a mélyben van. Pünkös nem elsősorban látvány, hanem befogadás. És befogadni csak azt tud, aki kinyitja a szívét. Aki helyet ad annak, aki már közelít felé. Mert aki túl van a jeleken, az most is közeledik hozzánk. A szentlelkes kereszténység nem szorul modernizálásra. A lélek maga az időszerűség, a személyre szóló meghívás, a néven szólítottság. A lélek járta egyház tanítása nem elmélet, hanem alkalmazott irgalom. A templom lakott hely akkor is, ha éppen hiányzunk. Liturgiája az élet ünneplése akkor is, ha sokszor temetünk, sírunk, hordozzuk egymás terheit. Mi hát pünköst? Röviden így mondanám, karácsony és húsvét betetőzése. A megtestesült ige és a feltámadt Krisztus ajándékának kiteljesedése. Pünkösd ezért nem múló ünnep. Nem egyszeri esemény, hanem örök ünnep, amely a lélek birodalmában soha nem szűnik meghatni. Az egyházban a Szentlélek működik. Sőt, bizonyos értelemben maga az egyház a lélek láthatóvá válása a világban. Pünkösd, így az egyház születésnapja. Első nyilvános fellépése, első bátor kiállása. Ezen a napon indult el az a 2000 éves út, amelyet az apostolok hirtelen bátorsággal, elszántsággal, hősi hittel kezdtek meg. Szent Péter apostol pedig kimondta azt az első ige hirdetést, amely azóta sem némult el, és nem is fog elnémulni a világ végezetéig. Az egyház az egyetlen szilárd talaj az emberi széthúzás és változékonyság ingoványában. És akik imádkoznak, azok mindig Isten kezét fogják. Akik Isten kezét fogják, azok nem vesznek el. Ők túlélnek minden próbát. Kívánom mindannyiunknak, hogy életünkben újra felragyogjon a Szentlélek gyümölcsei. Hogy szeretet, öröm, békesség, jóság és szelídség fakadjon belőlünk. Hogy Krisztus éljen bennünk, és mi ő bennem. Pál Gellért technikai segítőm nevében is kívánok áldott ünnepet. Csíki Szabolcsot hallották. Laudetur Jézus Krisztus.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

Krisztusban szeretett testvéreim, kedves ünneplő hívek! Az apostolok cselekedetéből az egyház megszületésének eseményét láttuk. Valaminek a kezdeti eseménye azonban nem azonos egészen azzal, ami folytatódik. Mégis a kezdetek az alap. Ugyanúgy, mint az ember születésében vagy fogantatásában. Vissza kell menni mindig a kezdetek igazságához, de nem maradunk meg a kezdeteknél. Ha az egyház megfogant, akkor fejlődik, mint ahogyan az emberi élet. Igen, az egyház fogantatása hasonló módon történik, mint az emberi. Egyesül a két sejt, igen ám, de az csak anyag. Viszont Isten azt, ami az édesanyánk méhébe történt, azt megszólítja. Te! És ezért megjelenik ott az énem. Tessék ezt megtanulni. A személyem, a szabad személyem, az énem, az nem az apámból és az anyámból való, hanem minden fogantatás pillanatában az Isten, de abban a pillanatban ezt a kis anyagot fölemeli a személyes létbe. Ez jelenti, hogy ember vagyok. Valaki vagyok. Az egyház fogantatása hasonló módon történt. Megismétlődik. Pontosabban most megy végbe a krisztogenezis, a Krisztus fogantatása. Mária méhében a Szentlélek Isten megalkotja Jézus emberségét, amelyet lefoglal a második isteni személy. Ez az egyház őseredete. Drága testvéreim, ez valaki nem érti meg, vagy nem akarja megérteni, akkor az egész kereszténysége összedőlt. Akkor azt hiszi, hogy olyan, mint a többi vallás. Azt hiszi, hogy egy vallás, nem az, több. Az emberi test, amelyet lefoglal egy személy Mária méhében, az a valaki, az a második isteni személy. Mit olvasunk a Lukács evangéliumban? A szűzanya megkérdezi, hogyan történik az, hogy fiam lesz, hiszen férfit nem ismerek. Józseffel nem él még együtt. És mit mond az angyal? A Szentlélek szár reált, és a magasságbeli ereje borít be, ezért a születendő szent is Isten fia lesz. Szent háromságos esemény, az Istennek, az Atyának a fia, a lélek erejéből lefoglalja azt a csodálatosan elindult emberi életet. Tehát míg a mi személyünket a semmiből teremti az Isten, Mária méhében azt az emberséget az örök Isten második személye foglalta le. Ez a kereszténység, ez az örömhír, ez a pünkösd, hogy az a kicsi Jézus, amelyik most éppen alszik, annak az énje, az Isten, az örök atya fia, és mégis a testvérem, mert emberé lett. Ez a Krisztus fogantatás. Az Úr Jézus földi életének kezdete az egyház eredetének a lehetősége? Nem. Az egyház valódi kezdete. Íme karácsony és pünkösd. Íme a Szentlélek műve. És itt most, pünköskor mindig ilyenekről szoktunk beszélni, szeretet, lelkesedés, stb. Hát ezután jöhet a szeretet meg a lelkesedés, de itt nem bizonytalan érzelmek vannak, hanem dogmák. Az azt jelenti magyarul, hogy igazságok. Nem valami testfölötti spiritualitás a kereszténység, valami meditációs gyakorlat, hanem az anyagnak a fölemelése egy személynek a létterébe. Kik az igazi materialisták? Mi vagyunk? Mert a Mária méhében elindult kis élet, az az Istennek az élete lesz. Mert a második isteni személy foglalja le magának. Aztán
nem valami abszolút spontaneitás, spartalan szabadság indul el Mária méhébe, hanem milliárd és milliárd biológiai szabály indul el, és a magzati Jézus pedig azért jött, hogy minket megmentsen. Az atya iránti szeretete hozta le. Tehát ő is céllal jött. Küldetése van. Ezt mondja most Pünkösdi, hogy amint engem az atya küldött, úgy küldelek én is titeket. Mi ez az amint úgy? A Szentlélek küldte a második isteni szemét, az atya fiát, hogy emberré legyen, hogy testvérünk legyen. Most azt mondja az Úr Jézus, hogy amint az atya küldött engem, úgy küldelek én is titeket, vagyis most egy fogantatás történik megint, az egyházban Krisztus új módon lesz jelen, ugyanazzal a küldetéssel. Igen, csak akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Tehát a megtérést kell folytatni, amit Jézus elkezdett, amit prédikált. Olyan liberalizált egyház, amely csak feloldoz és megbocsát, de nem mondja, hogy annak van egy nem feltétele, igazsága. Menj, mondja Jézus, de többé ne vétkezzél. Ha ezt egy pap, egy püspök kihagyja, az nem evangélium. Menj, de most kezd egy kegyetlen harcot. Szakítás, repítés, szenvedés, amíg legyőzzük a bűnt magunkban. Mert szabadságra hívott minket Krisztus, nem pedig rabságra. Felszabadít egy vele való életre. Igen, nem cél akárhogyan növelni Krisztus egyházának tagságát. Egy szabad döntést feltételez ez. És pedig, hogy Jézushoz csatlakozom, szakítva a bűnnel, és feloldozott leszek. Most Pünkösd napján ez bontakozik ki. Itt is van anyag. Nem mint Mária méhében, hanem itt az anyag az apostolok, akikre a Szentlélek leszáll. És ebben a kis embercsoportban Jézus személye, mint abszolút központ jelenik meg. Tehát az egyháznak az az identitása, hogy a mélyén, nem a felszínén, hogy sok baj van, a mélyén egy valaki én van, a názáreti Jézus, az Isten fia. Ezért beszél Szent Pál arról, hogy Krisztus titokzatos teste vagytok. Mert egyénenként is a keresztségben ez történik velünk. Igen, testvéreim, nem vallási csoport vagyunk csopán, nem felekezet a többi felekezet között, hanem az emberiség új, egyetlen, végleges összegyűjtési tengelye, lehetősége. Ezért mindegyik a maga nyelvén hallja, mert a szívünkbe kiáradt lélek által az Isten fiúságba fölvételt nyertek. Lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. A Szentlélek mindegyik Jézushoz tartozó apostolokban most Krisztus fogantatást csinál. Mindegyikben föltámad Krisztus hozza a Szentlélek. Mindegyikünkben ott él, élni akar. Hol? Ott, ahol azt mondod, hogy én. Hát hol van benned az én? De nem mondd, hogy nincs. Ott akar velünk lenni, ahol senki se tud veled tenni. A legszeretettebb lény is magadra hagy. Legfeljebb benne, hogy ő is engedi, hogy Krisztus lefoglalja meg én is, és akkor a szöllőtőn szöllővesszők leszünk. És akkor nincs elvállás. Nincs szeretet megszakítása. Ez a pünkösd. Az emberiség egységének, miután történt, most már láthatjuk, logikai szinten lehetetlen, mélyebb, egyetemesebb alapot adni.
mindig szeretnénk az emberiséget összefogni. Ez nem rossz önmagában. De milyen, mi alapján? Elvek alapján, gazdaság alapján, nem baj, de nem fog sikerülni. Mert akkor csak elvtársak leszünk, meg banktársak, meg vallásos, egy vallásba tartozó felekezeti tagok. Tehát tessék elképzelni, van-e annál mélyebb egység, hogy te benned a megkeresztelt és hívő emberbe, az Isten fia halottaiból föltámadt, tehát már dicsőségesen uralkodó Krisztus lefoglalja az énedet. Benned él. Veled él. És mindegyik hívőbe ugyanaz. Tessék megcsinálni délután, logikailag találj ki mélyebb egységet. Nincs. Egy lenne még. Azt, amit az összes többi vallás hirdet, hogy mind Isten vagyunk, az egész világ Isten. De ez meg nem igaz. Itt összeolvadás van. Én te vagyok, mondja Buddha. Te meg én vagyok. Nincs én te. Nincs szeretet. Nem igaz. Minden egy, és erre kell rádöbbenni. És te vagy az Isten. De ez nem egyesülés, ez összeolvadás. És nem is tudom elfogadni, mert szeretet van. Az az ember igazi története. Ez pünkös, ezt érinti meg. Mit érint meg? Az, hogy van szerelem és barátság. Az, hogy amiatt szenvedünk vagy örülünk. Hogy az Isten fia az én édes testvérem lett. Hogy a halálból föltámadt Jézus bennem él. És ezt ajánlja fel minden embernek. Ez a pünkös lényege. Az egyház fogantatása, ami keresztségben történő fogantatásunk által. Igen, tehát az egyháznak van teste, szervezete, jogrendje is, ha kell, liturgiája, kell misére menni, kell imádkozni, kell hangozni, hogy van az ének, mert test vagyunk. Ugyanakkor Krisztusban egyetlen valóság vagyunk. Azt mondja, hogy sok tagja van a testnek, de csak egy valaki birtokolja az egyházat. Testvérek, ez az a Szent Pál írta, aki pár évvel Jézus mennybe menetele után üldözte a keresztényeket. És Jézus világos nappal megjelent neki. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy te? A názáreti Jézus vagyok. Meg sem merte kérdezni, nem mert vitatkozni ez a nagyon gondolkodni tudó ember, hogy bocsánat, én nem téged üldözlek, hanem a híveidet, akik megosztják a zsidóságot. Meg sem merte kérdezni, mert ekkor megtudta, hogy az a gyatra kis társaság, ahova ő tartott elfogató parancsal, az a pár zsidó, aki keresztény lett, az Jézus. Mert bennük él. Miért üldözöl engem, nem a híveimet? Ezért írja, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste. Persze, testvéreim, most felhoztattuk nagyon sokat, de kezdjük azért magunkon, milyen gyatrák és bűnösök vagyunk. Ha ezt nem látja be valaki, akkor legyen szíves többször gyónjon. A sok gyónásnak van egy értelme. Belátod, hogy menthetetlen eset vagy. Zavarosak vagyunk, önzőek vagyunk. Iszonyatos önközpontban. Még a jó cselekedeteinket is meg kéne gyonni, mert ott is ott van az önzés. Hát ez vagyunk. De mégis az Úrhoz tartozunk. Tehát ez a szentség. Ehhez kell felnőni. Az egyház felszínén bajok vannak. Apostat a papok. Szétment házasságok, mindenféle bűn, mint ahogyan a tenger felszíne olajjal szennyezett, mocskot beledobnak. Menj csak le a búvárral, micsoda csend van odalent, milyen tisztaság, micsoda vidék. Ez az egyház, ez a mélye, a mise, ahol ott van Krisztus, és megáldozhatok. Ez az egyház. Ez a pünköst.
ez annyira új és végleges formájú emberi formáció a történelemben és az egész csillagvilágban, hogy mi magunk keresztények is nehezen értjük meg. Hanem mindig hasonlítani akarunk a világhoz. Az egyház mindig olyan akar lenni, mint a világ. Politikai korrekt beszédeket mondunk, hogy tessünk a világnak, és hogy többen legyünk. Nem. De teljesen más a mi emberképünk, Krisztus képünk és egyház képünk. Mi az emberkép, amivel kezdtem? Az emberi testet áthatja egy szabad személy, egy szellemi valóság, mely Isten közvetlen teremtménye, amely Isten képére teremtetett. Mi az, hogy képére? Az, hogy valaki és nem valami. Az Isten nem lett valami, nem lett világenergia, testvérek. Hát ide züllött az a józan magyar parasztész. Beavatod magadat a világ. Hát az energia az nem tudja, hogy van olyan buta. Az ember a világ istene. De ha nincs egy atyafiú szentlélek, ha Isten nem valaki, akkor kihez tartozok? Akkor rám szakad egy univerzális magány. Tehát Isten az ő képére teremt minden megfogant kis emberkét, vagyis a vele való kapcsolatra. És a Krisztus képünk milyen? Senki sem mondhatja, hogy Jézus az Úr, vagyis Jézus Isten, csak a Szentlélek által. Vagyis, aki valóban hiszi, hogy Jézus az Isten fia, aki emberré lett, az azért tudja ezt mondani, mert ő is Isten fia lett. Részesedett benne. Ez olyan, mintha hazamész, és a kiskutyád azt mondaná, hogy szevasz, hát akkor az emberré lenne, ilyen meg nincs. Amikor a názáretinek azt mondod, hogy tudom ki vagy, az Isten szentje, az azért tudod mondani, mert a Szentlélek téged is fölemelt, az isteni természet részesévé tett. Ez az egyház fogantatása. Ez a hívő embernek egy új belső élete. Ez az, amiről Nikodémusnak azt mondja az Úr Jézus, mi az Isten országa? Újjá kell születned. Ez egy új fogantatás, egy új élet. Ezért nem kell megkérdezni keresztény hívő családnak, hogy akar-e a gyerek majd 18 évesen kereszténynek lenni. Mert ha ez egy párt lenne, ha egy vallás lenne, akkor tessék majd döntsön. De ez életadás. Hát azt se kérdeztétek meg, hogy akarsz-e születni. Ez a keresztség. Ez a második vatikáni zsinat, nem az össze-vissza beszéd. Azt mondja Szent János, hogy azért írtam nektek, hogy életetek legyen Krisztusban. És milyen megdöbbent, hogy ez a János evangélium elején azt írja, hogy mindaz, aki befogadta Jézus hittel, az hatalmat kapott, hogy Isten fia legyen, aki nem bérből, nem a testösztönéből, nem a férfi akaratából, hanem Istenből született. Ami megdöbbentő, testvérek, hogy ez kettőt jelent. Jézus jelenti, aki nem vérből született, nem ösztönből, nem Józseftől fogantatott, nem a férfi akaratából, hanem Istenből született. De a másik magyarázat ugyanez, hogy ez arra vonatkozik a keresztény, aki befogadta Krisztust, hogy bár bennünk van egy testből, egy vérből, egy férfi akaratából való fogantatás, de a keresztséggel mi Istentől fogantattunk. Ezért azt mondja Szent János, ne csodálkozzatok, hogy a világ nem szeret benneteket, mert nem vagytok-e világból valók. Ki lettünk véve a világból, de mégis itt vagyunk. Tulajdonképpen bennünk találja meg a világ a végső értelmét. Istennel bennünk találkozik a világ, mert mi az Isten fiának az életét éljük. Testvérek, ez az egyház. Olvasunk statisztikákat, félelmetesek, szociológiai felmérések. Hát nem olvasom fel, elmenne az idő, de érdekes lenne. Most kértek, csináltak Magyarországra vonatkozóan is, és sokkal többen vannak megkeresztelve, és jóval többen mondják magukat valami felekezethez tartozónak, mint ahányan akár alkalmilag gyakorolják a hitüket.
egész Magyarország 59%-a hisz Istenbe, csak ennyi. Köztük fele-fele arányban vannak azok, akik teljes meggyőződéssel, és azok, akik kétségek között. Ez azonban sokaknál nem jár együtt például vallás gyakorlással. Aztán magukat katolikusoknak, mondóknak is csak 12%-a megy templomba, legalábbis heti gyakorlattal. Aztán van a nagy többség, 71% a katolikusoknak, azt mondja, egyedüli családi hagyomány miatt katolikus, de ő nem hisz az Istenben. Tehát katolikus, mert ugye el kell jönni, elénekelni karácsonykor a mennyben az angyalt, meg milyen aranyos a kis Jézuska, meg sonkát kell lenni húsvétkor. Katolikus ateista. Félelmetes. Tehát újra kell kezdeni az ige hirdetését, paptestvéreim. Reggeltől estig, estétől reggelig készülni, magunknak hirdetni, hinni benne és megújulni a papi életeknek.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
1: Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek. Hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van. Hogy igazságot hirdessek ott, ahol tévedés uralkodik. Hogy hitet ültessek a kételkedés helyébe. Hogy reményt ébresszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát. Hogy fénygyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik. Hogy örömöt fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre. Isteni Mester, add, hogy másokat vigasztaljak, és ne csak magam számára keressek vigasztalást. Hogy másokat megértsek, és ne csak magam számára keressek megértést. Hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit magam számára várok. Hiszen amikor adunk, akkor kapunk csak igazán. Amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk igazán magunkra. Amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot. És amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre. Amen.

0: Hallgassuk meg nagy szeretettel Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 9. verset, amely így szól: boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak fogják hívni majd őket. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Béke királya, a te országod igazságosság és béke, add, hogy törekedjünk a békességre. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk azokért a népekért, akik most harcban állnak egymással, hogy a háborúskodás megszüntetésével békében éljenek egymással.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el szereteteddel és békéddel minden ember szívét, hogy megírt és uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket.

0: Teremtő és megváltó Istenünk, Te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a Te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
1: Kérünk Téged, hallgass meg minket!
2: Teremtő és megváltó Istenünk, Te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a Te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imádja gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kénya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmárnémeti stúdióból, és elsősorban áldott szép pünkösdi ünnepet szeretnék kívánni mindenkinek, hogy teljen ez a nap vidámsággal, fogadjuk a Szent Lelket, tudjuk őt befogadni a szíveinkbe, és együtt örüljünk annak, hogy Jézus elküldte nekünk. 0259-420-555 és 0359-420-555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Köszöntsék fel a szeretteiket, köszöntsék fel az ismerőseiket, hiszen önök tudhatják azt, hogy kinek van ma a születésnapja, kinek van esetleg fontos évfordulója, amit a mai napon ünnepel, vagy akár névnapja is. A mai napnak a névnaposai az Eszterek és az Elizák, valamint a kolozsvári stúdiónk ünnepli a 13. születésnapját. Hát a Jóisten éltesse a stúdió minden munkatársát, minden önkéntesét, mindazokat, akik betérnek oda, akik műsorokat vállalnak, és együtt tudjuk továbbadni azt az örömhírt, azt a szeretetet, amelyet a Szűzanya ránk bízott. Isten éltesse a kolozsvári stúdiónkat. Én bíztatom önöket, hogy hívjanak minket, bíztatom önöket, hogy írjanak nekünk, hogy köszöntsék fel a szeretteiket, köszöntsék fel az ismerőseiket. Elmondanám a holnapi névnaposokat is, hogy őket is lehessen már a mai napon köszönteni. Holnap Orbán névnap van, ugye Szent Orbánt ünnepeljük, ezért az Orbánok ünnepelnek a holnapi napon. Bíztatom önöket, hívjanak minket, írjanak nekünk, én nagy-nagy szeretettel várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket ezen a mai szép napon is, és elmondanám azokat a dalokat is, amelyek a mai napra vannak előkészítve. Az első helyen van a Daxtól az Áradj szét lélek, a második Teremtő lélek szállj le ránk, ez egy nagyon szép tézé dal. A harmadik helyen van a Szent Lélek jöjj, a Magyar Continental Singers-től, a negyedik az Eukarisztól a jel, az ötödik szintén egy nagyon szép Szent Lélek úgy kérünk szállj le ránk a Bonner Kéztől, a hatodik helyen egy gyermekdal van, a Nyisd meg szívedet címmel, és a hetedik egy szép Ave Maria, ezzel közül választhatnak és küldhetik a szeretteiknek. Hívjanak minket, írjanak nekünk.

0: És már itt is van egy kedves telefonáló. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Tűkös napján nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket, kedves Tibéok. És ez alkalommal nagy-nagy szeretettel köszöntöm ima csoportunk nevében is Bíró Júliát, a Mária Rádió udvara és stúdiójának szeretett önkéntes munkatársát. Ő tegnap előtt 22-én ünnepelte névnapját. Jó, kívánjuk, hogy a Jóisten értesse nagyon sokáig, sokszor tudja megünnepelni névnapját szeretteivel együtt. Megköszönjük szeretettel végzett önkéntes munkáját, és azt is, amilyen szeretettel viszonyul a betelefonálókat, akárcsak ön, kedves Tibia. Kívánunk sok-sok boldog névnapot számára. Továbbá köszöntöm Oroszegyen Vas, született Major Ritát, szintén, aki a tegnap előtt ünnepelte névnapját. Meg kell jegyezzem, hogy csupa 3 hete volt a egyházi esküvőjük, és egyben nem csak boldog névnapot, hanem sok-sok boldogságot kívánok mindkettőjük számára. Megköszönöm Ritának és férjének, Lehelnek, hogy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával sokszor megőrvendeztetnek engem. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Kedves Timia, köszönöm a türelmét, a meghallgatást, és kívánok úgy önnek, önöknek, mint lelkitestvéreimnek, kedves hallgatóknak áldott kümkörzöt, és kívánok a Kolozsvári stúdiónak és sok-sok születésnapot. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen a kedves szavait, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, és áldott szép ünnepet, szép délutánt kívánunk önnek is. Üzenetünk is érkezett, a hit remény szeretet jegyében szeretném köszönteni Csíkszeredában György Jutkát születésnapja alkalmából. Isten éltese nagyon sokáig az összes elhangzó dallal, egy nagyon jó ismerőse írja, Isten éltesse a köszöntöttet. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
2: Valóban feltámad. Szeretném köszönteni az unokámat, Dávid unokámat, 25. születése napja alkalmából, és kívánok neki minden jót. Most együtt vagyunk itt a család. Hálát adok a jó Istennek, hogy léteznek önök nekünk. Azt, mert én nem tudok 83 évesen zarándokolni ide-oda, de a Mária Rádiót csak megkattintom, és már önökkel vagyok. Köszönöm ezt a jó Istennek és a Szüzanyának. Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, szép délutánt kívánunk. A gyermekdallal kívánunk boldog névnapot Csanádi Eszternek, Isten éltesse nagyon sokáig, Győzi, Tata és Jutka mama írják, hát a jó Isten éltesse a kedves köszöntöttet, nagyon boldog névnapot kívánunk. Halló, Mária Rádió! Mindörökké, amen!
3: Szeretném kérdezni, hogy ezt támogat kérdésenyelőre Dánának, Máma, Eszter Lénlapra, Lénlap, Eszternek, Ráda, Ráda, Ráda, Ráda, Dambi Eszternek, Márkos Alvára, Tehetedikén, Marentére,
0: Isten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott és szép délutánt kívánunk önnek is.

Üresek a vonalak és a postaláda is üres, következik akkor a gyermekdal, ahogyan az egyik kedves hallgató kérte. Küldjük ezt mindjárt gyermeknek, kedves gyermekek, hallgassátok szeretettel ezt a dalt, és fogadjuk meg a tanácsát, hogy mindig nyitott legyen a szívünk a Jóisten felé, befogadni az ő szeretetét és az ő tanítását, és ennek fényében élni a mindennapokat, hallgassátok szeretettel.

0: szíved!
1: Nyisd meg szíved, jaj!
2: Továbbra is nagy szeretettel várom, hogy hívjanak, írjanak, köszöntsenek, kívánjanak szép ünnepet, és már is van egy telefonáló. Halló, Mária Rádió.
3: Halló, dicsőítessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
3: Nagy szeretettel köszöntöm Tineát, és Isten bőséges áldását kérem az életére, és bőséges szentség kiáradást lelkébe. Szeretném köszönteni a Csikrákos és Göröcsol egyházközség minden lakóját, de különösen azokat, akiket tegnap a búcsón részt vettek a bácsival együtt, mindazokat szeretném még köszönteni, akik az éjjel ott maradtak a szentségimádáson, a vírasztáson, hogy a Szentlélek bőséges kiáradása töltse meg a szívüket, és Isten áldása legyen rajtuk. Szeretném köszönteni Balányon, Bőte Júliát, lelki testvéremet, egy kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel négy napi alkalmából. Udvarhelyen pedig Bíró Júliát, aki a stúdióban dolgozik, neki is boldog négy napot, és Isten áldását kérem az életükre, családukra. Szeretném köszönteni még a kolozsvári stúdiót, vezetőjüket, Ferenc Szemesét, a hűséges kitartásáért, a Jóisten adjon nekik boldog szülinapot. Szeretném köszönteni még az én kicsi családomot, apaját, nagyját, a sok-sok lelki testvéremet, és a Mária Rádió nagy családját. Hát ha lehet, Tímia, egy Szentlélek jöjjel, vagy nem tudom melyiket vannak. Nagyon-nagyon megköszönöm. Mindenkinek kívánok egy áldott, békés, csendes, szép délután. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, sok szép szent lelkes ének van a listánkon, majd az egyiket hamarosan be is teszem. Vannak üzeneteink. Köszöntöm Székely János püspök atyát. Életére, szolgálatára kérem a Jóisten áldását és a szűzanya szeretetét, Isten éltesse a köszöntöttet. Köszöntöm Fenyukó Ton testvérem, Tófalvi Ferencet és anyukám a Tófalvi Vilmát, kívánok áldott békés pünkösdi ünnepeket. Udvarhelyről írja Margit, Isten éltesse a kedves köszöntöttet.

0: Továbbra is várjuk a hívásaikat és várjuk az üzeneteiket, hogy köszöntjenek, van is egy telefonáló. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, Jézus és Mária nevezik, tessék.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszönöm a szeretett drága műsorvezetőt, emesét, és minden kedves hallgató, és áldott kegyelem teljes pünkösdi napot kívánok mindenkinek. Legelőször köszönteném a mai napon a testvéremet, aki kantor és diákonus szolgálatot végez Kanadában, és minden paptestvért kint elkipásztorkodásban és itt a házban is. És ez alkalommal hát úgy gondoltam, sok embertársunknak kell a vigasztalást, mert sokan bizony elkeserednek és panaszkodnak. Életed úgy érzed, zátonyon van, részed van talán sok-sok fájdalomban, talán a csalódás törte össze életed, megbántástól nehéz a szíved. Életed úgy érzed, hogy immár elveszett, kedves vagy te mégis Isten színe előtt, elveszni nem hagyja ő a bánatos szenvedőt, sírásban vigasztal az Úr minden könnyezőt. Egy pillanat elnézést kell, halkítsam a készüléket.

0: vágyol megértéses együttérzése, a sötét alagúton átvetett Mária szeretete, gyermekeit, mint anya ölelik szívére. Imádkozz bizalommal, nincs minden elveszve. Sok könnyes imádnak, megvan az értéke. Téged, drága, a szeretet jó testvér, eltölt az Úr, szeretettel és arra kér, ne sírj és nyugodj meg, életed sokat ér. Elveszni nem hagy téged a szűzanya, látja ő mindazt, mi lelkedet bántja. Ő neki kedves minden síró anya gyermek, tőle kapsz igaz vigaszt, enyhülést. Te érted, imádkoznak a rádió testvérek, és az első betűket összeolvattunk. Értékes vagy Isten előtt. Köszönöm a figyelmet, a drága szűzanya. Segítsen mindannyiukat, és sok pünkösdöt írjenek meg.
1: Köszönjük szépen a szép szavakat. Önnek is kívánunk egy áldott és szép délutánt.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenre
1: szeretném kérne köszönteni Budapesten az unokabátyám lányát, Eszterkét, kívánok neki nagyon sok boldog névnapot, jó Isten értesse sokáig, és jó tanulást, sok puszit küld neki Szárhegyről Gizi néni.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, a jó Isten éltesse a kedves köszöntötjét. Önnek is egy áldott és szép délutánt, szép ünnepet kívánunk. Üres a vonal és üres a postaláda, és ezért akkor következik most egy újabb dal. Egy nagyon szép tézi éneket hoztam önöknek, Teremtő Lélek, szállj le ránk, hallgassák szeretettel.

0: Várom továbbra, és hogy hívjanak, és hogy írjanak nekünk, hogy köszöntsenek, hogy szép napot kívánjanak. Érkezett üzenetünk Kápolnás faluba Ádám Ritának névnapjára, erőt, egészséget, Isten áldását kérjük életed minden napjára, minden dallal, szüleid és testvéreid, áldott napot. Szeretettel köszöntöm drága édesanyámat, Lőrinc Magdolnát születésnapja alkalmával. Isten bőséges áldását kérem, és hosszú életet, jó egészséget. Köszönöm szépen, Isten áldása kíséri a Mária Rádió minden dolgozóját. Zita írta ezt az üzenetet, és van egy telefonáló is. Halló, Mária Rádió! Mindörökké, amen!
1: Legnagyobb tisztelettel köszönöm szentülő azon az áldott szép ünnepen. A Jóisten üvesse meg áldatott munkáikat. És szeretnék köszönteni a két fiamot, két menyemet, két leányomot, két vajamet, 9 unokámot, egy két unokámot, kívánok boldog szünkezi ünnepet mindnyájuknak, a nagyszülőknek és a rókonságnak, az egésznek, nővérétek véremnek, feladjuk fel együtt. A kumaszonyaimot, a szomszédjaimot, a sok betegnek, így kívánok a Jóistentől, segítő fegyelmet, türelmet a gondozóknak, a mellette valók, minden színek, szomszédjaimnak, a Jóisten segíjön meg mindenkit, a Jóisten fizesse meg a tegnapi gyönyörű szép adást a Dunak csatornáról, tudtuk nézni, most már mondom, hogy tudtam menni addig, hál' Istennek szépen léken voltam, gyalog is sokszor. A Jóisten fizesse meg önöknek a munkájukat, kegye. Szép Mária éneket szeretnék kérni, ha lehet. Önöknek, mindenkinek további szép napot kívánok. Ítétessék a Jézus Krisztus Isten fizesse.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott szép ünnepet kívánunk önnek is.

0: Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló. Halló, halló.
1: Halló.
0: Köszöntjük, halló. Mindörökké.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden dolgozóját. Szeretném köszönteni Gyergyőfaluban Nagy Eszter unokámot, nála napjára, valamint Tamás unokámot és a leányomot, Ildikőt, akik most jönnek haza a szűzanyától a gyergyalfalui keresztalját díszítve. Hozzák a sok sagadalmat a szűzanyától és a Jaistántől. Szeretném meg köszönteni Gyergyő Csomafalváról unokámot, Király Zsanettet, aki ő a Csomafalvi keresztaljával gyalogosan jő valahol hazafelé. Ő is hozza a szeretetet, a feltöltődést mindenkinek. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntötteit. Önnek is szép napot kívánunk, és sok áldást a zarándokokra.

Üres a vonal és a postaláda is üres, következik akkor egy szép Ave Maria, ugyan az előző kedves hallgató kérte Javier Bustónak egy nagyon szép feldolgozásra, hallgassák szeretettel.

0: Még mindig van idő arra, mai zenés köszöntőbe, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, hogy köszöntsenek. Biztatom is önöket arra, hogy használják ki a lehetőséget, hogy telefonálhatnak, hogy bejuthatnak az élő műsorba, és köszönthetnek. Én nagy-nagy szeretettel várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket. Itt is van egy hallgató velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Nagy tisztelettel köszöntöm ismét. Kimé a jó mágyaság éljen meg továbbra is. És én szeretném köszönteni Csíkszem Mártonon. Tanko Eszkütét, a Rózsa Püzsét társulatunk. Tehát a tűnőjét, neve napján, a Jóisten segélyen meg. Sok névnapot érjen meg. Gyermekeivel, családjával együtt, Isten éltesztett, köszönjük szépen az áldásos munkáját, amit teszem, tudunk imádkozni együtt, egymásért, családjainkért, mindenkiért. Köszöntöm a Rózsafűző Társulat összes tagunk nevébe. Isten éltessen ezt ide sokáig. Köszönjük a munkádat, és még újra köszöntöm még az unokámat és Bicskó Ritát, köszöntöttem be, még köszöntöm, a Jóisten segélye meg, adjon egészséget kedves férjével, és Marikát is, nap is kívánok, boldog pünkösdi ünnepet, a Jóisten adjon békességet egymás közt, Isten éltesse mindenkit, családomat, mindenkinek. Kívánok további szép áldott napot, és szeretném kérni azt az éneket, szajt szívünkben, nagy Isten, lélekadó lélek, ha lehet. Isten fizesse, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen, jó Isten éltesse a kedves köszöntőtteit. Ez a dal jelenleg nincs a listánkon, de hát szóljon a köszöntötteknek és önnek is a mai köszöntőnk összes dala.

mivel üres a vonal és a postaláda is, következzék egy újabb dal, a Doxtól az Áradj szét lélek, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is van lehetőségük arra, hogy telefonáljanak még, és írjanak. Volt egy telefonáló a zene alatt velünk, hát őt arra biztatom, hogy most hívjon minket vissza, hiszen most tudom őt bekapcsolni az élő műsorba, és meghallgatni, hogy ő kit is szeretne köszönteni. Van is egy hallgatónk. Halló, Mária Rádió.
1: Ugye tessék az Üzsézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Csik Mincenten a Csádő családot, szüleimet, testvéreimet, lányomat, Vitos Tendikét, Gyimes bá hidegségen sogornőmet, Prezsmer Máriát, és szeretném köszönteni a Csik Mincenti plebános urat, és a két kisegítő babbácsit, Csík Ervint és Patrikot. Kívánok mindenkinek áldott békés pünkösdi ünnepiket, a Szentlélek segítők egyelme legyen mindannyiukkal. Önöknek is köszönöm a lehetőséget, áldott pünkösdi vasárnapot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörök jelmen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott szép ünnepet kívánunk önnek is.

Üresek a vonalak, üres a postaláda. Megragadom az alkalmat, hogy én is köszöntsem az egyik kedves ismerősömnek a kislányát, Kanabi Esztert, aki szintén mai napra a születésnapját. Kedves Eszter, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és töltsön be téged a Szentlélek, ugye nem rég voltál első áldozó, hát a Jóisten vigyázzon rá továbbra, és légy olyan hűséges és jó kislány, mint amilyen eddig voltál, Isten éltessen sokáig. És mivel nincsen telefonálunk, ezért akkor jöjjön egy újabb dal, Magyar Continental Singers-től a Szentlélek, jöjj, hallgassák szeretettel!

Mindössze pár perc van a mai zenés köszöntőből, még hogyha most írják meg az üzenetet, vagy csörgetik meg a vonalainkat, még be tudnak jutni az élő műsorba. A Szentlélek kiáradását, a szűzanyú oltalmát kérjük Márton István és József papbácsinkra születésnapjuk alkalmában.

Azok is nincsenek beérkezett üzeneteink sem, ezért akkor lezárom ezt a mai zenés köszöntőnket. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel, akár születésnapot, akár névnapot, vagy fontos évfordulót. További áldott szép ünnepet kívánok mindenkinek. Tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen sok szép műsorral várjuk Önöket még a délután folyamán. Búcsúzom most a zenés köszöntőből, de hamarosan majd jövök vissza az ima szándékok fogadásával. Tartsanak velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a délután további részében a következő műsorokkal várjuk még Önöket. Nem sokára majd a Medjugorje üzenetet hallhatják, majd fogadom az ima szándékaikat, 15 órától pedig az érgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Jöjj Szentlélek, Karácsony Tibor atya műsora, 16 órától a református fél órát hallhatják Köteles Lászlóval. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától fogadom az ima szándékaikat, majd a dicsőséges rózsafűzért és a Lorettói litániát imádkozzuk. 18 órától a Mennynek királyné asszonyát fogjuk imádkozni, 18 óra 5 perctől pedig a Meseház veszi kezdetét. 18 óra 30 perctől fogjuk a Szentmisét közvetíteni Székelyudvarhelyről, a Rákóczi Centerből, a Csíksomjóról hazaérkező zarándokoknak a közös Szentmiséje ez. Majd azután egy újabb műsor ismertetőben azt is elmondom Önöknek, hogy az este folyamán milyen műsorokkal várjuk még Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben a szívvel való imára hívlak benneteket. Kicsi gyermekek, alakítsatok ima csoportokat, ahol egymást buzdítjátok a jóra, és növekedtek az örömben. Kicsi gyermekek, még távol vagytok, ezért újra térjetek meg, és válasszátok a szentség és a remény útját, hogy Isten bőségben adhassa nektek békéjét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. május 25-ei üzenetet hallották.

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni minden kérésért és szándékért, amelyeket szeretnénk a Jóisten elé hozni ezen a mai szép ünnepen is. 0259-420-555 és 0359-420-555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hát ajánljuk fel ezt az imát minden zarándokért, aki elindult a csíksomjai búcsúról hazafele, hogy a Jóisten vigyázzon rájuk és őrizze meg őket minden bajtól és minden veszélytől, hogy szerencsésen hazaérkezzenek. Ugye sokan vannak, akik hazafele is gyalogosan zarándokolnak, hát értük is imádkozzunk, hogy jó idő legyen számukra és ne történjen semmi baj, de kérjük a Jóisten áldását mindenkire, a Szentlélek kiáradását is. Várom, hogy hívjanak minket, hogy írjanak nekünk, egy üzenetünk már érkezett is. Gyimesből én is felajánlom a napi rózsafűzért, a Szűzanya tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, és kérjük a Szent Lelket, hogy mindenkinél alázatosságot adjon a szívekbe. Köszönöm a Szűzanyának és az ő szent fiának a sok kegyelmet, és kérem a mai rózsafűzérrel a Szent Lélek kiáradását minden családnak. A számára egy állandó hallgató Erzsébet írja Gyimesből. Imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Van egy hallgató is velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Üdvözöljük az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét és a szent misét szeretnék felajánlani hálából a kapott kegyelmet a boldogságos Szűzanya tiszteletére. Jogulásom, gyógyulásomért, a családomért, bűneim bocsánatáért, a halottaim lelkiszüléjét, a Mária Rádió minden dolgozójáért, a világ békét és minden betegét. Isten tisztelte, hogy bejuthattam. Kívánok áldott pünkösdi ünnepeket. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, áldott szép ünnepet kívánunk önnek is. Jóisten hallgassa meg a kérését. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom édesanyámért, Hompot Kláráért, Gyertyó Ditróba és családjáért, valamint családomért áldott pünkösdi ünnepeket mindenkinek. Imre írta Veszprémből. Imád kérek több fontos szándékért, valamint ellenségeinkért, oltalomért, a rossz emberek szándékaitól, az idegenben dolgozó fiamért és az ismerősökért. Isten fizesse az imáikat. Halló, Mária Halló. Rádió.
2: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Én is ezt a szép napon, a gyönyörű szép napon, a sok bérmálkozóért imádkozok, és szeretettel köszöntöm Timikét is a stúdióba, és köszönjük szépen a tegnapi gyönyörű szép műsort, a műsorokat, a szent misét, és minden, embernek kívánom, hogy szeretettel és békével éljek, épp ahogy részt vett a szép szentmisén. Köszönöm szépen, Magdi néni voltam, Csíkszeredából. Isten áldja Timikát, imádkozok önökkel.
0: Köszönjük szépen, a Jóisten hallgassa meg a kérését, és imádkozzunk együtt minden szándékért. Továbbra is hívhatnak minket, vagy írhatnak nekünk, felajánlhatják ezt az imát valakiért, valamiért, ami fontos önöknek, és amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Várom a hívásaikat, üzeneteiket. Halló, Mária Rádió!
3: Tétessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: A nagy tiszteletet köszöntöm ismét, a jó Máriaság éljen meg, és a Jóisten adjon további szép napot önnek is, a drága munkájába, és felajánlom a mai esztás imáját, azt a tenytorvasolt lennekári nagykodban, és mint a családjaimért, gyárnokáimért, unokáimért, gyönyörnokámért, testvéreimért, szomszédjaimért, komasztöveimért, három anyatársamnak, a jó Isten adjon, szerintünk egy álmát, boldog szünkezdő ünnepeket kívánok, és az elhúnyt negyedik anyatársamnak adjon öröknyi bizalmat apatással együtt, lakit van, és Norbála anyatársamnak, a jó Isten nyugtassa őket, és Pisteni Simonban Sándor Gellért apatársamot is. A jó Isten adjon öröknyi bizalmat minnyájuknak, a jó Isten szegélye meg az életet, a halottaknak adjon öröknyi bizalmat. A mai eszes imáját ennek felimádkozom, felajánlom értük. Isten tudásán, édes volt a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Ezt a rózsafűzért szentmiséket felélem drága szüleimért a kapott kegyelmekért és fontos szándékokért, Kápolnás faluból jött az üzenet. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád a családomért, az én testi, lelki gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésemet, gyógyítsd meg a lelkemet, mert nagyon beteg, köszönöm, egy édesanya írja. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanyja írja ezt az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
4: Halló, mit jöjj, tessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: A mai Szent Olvasóval és minden egyes misével szeretném köszönteni kérem az imát Balázs unokámért a holnapi sikeres vizsgájáért, hogy a jó Isten álljon mellette is ő vezesse. Felajánlom Csikrakos minden egyes tagjáért, felajánlom a Mária Rádió nagycsaládjáért, és nem utolsó sorban szeretném felajánlni a családom minden egyes tagjáért, egészségét, békességét, szeretetét, és a Mária Rádió minden egyes dolgozójáért. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Rózsafüzét felajánlom a gyermekeim egészségért, a Szentlélek vezesse és oltalmazza a halottaim lelke üdvéért és fontos szándékokért. Köszönöm, írja egy kedves hallgató. Halló, Mária Rádió!
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
5: Rózsafűzét, a szemmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondó imákért, a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábam gyógyulásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a család békességét, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért. 3 év, hogy itt hagyott bennünket. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg a kéréseit.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: Ezt az izgalmasabb olvasóját felajánlom. Önökkel imádkozva felajánlom betegeinkért és halottainkért. Köszönöm. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt ezen szándékokért, kérésekért is.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Én is ezt a rózsafűzét, micséket, imákat szét szeretném ajánlani. A sok kapott kegyelemét halálból, továbbra is kérem a kegyelmet a szűzanyától, az ő szentiától. Testi lelki megnyugvásomét, valutaimét és a sátán eltávozásait, a gonosz embereket, akik nem hagynak nyugton, talmomban se zaklatnak. Isten fizesse, dicsértessék a Jézus Krisztus, Jézus.
0: Mindenki amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kérését.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafüggét és a hátfelévő személyiséget fel szeretném ajánlni. Lábom gyógyulásáért most volt megműtve, a fiam családjának egészségéért, önökért, a Szentlélek kiáradásáért, minden betegért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Jézusom, bízom benned. Köszönöm.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Jó Isten, hallgassa meg. A mai és a heti rózsafűszéreket és minden imád önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségért, testi-lelki gyógyulásomért, fontos szándékokért, drága elhunyt szeretteink lelke üdvéért, mielőbbi gyógyulásomért, teljes felépülésemért, jó orvosi eredményekért, türelemért, kitartásért, családi és világ békéért, bűneink bocsánatáért és sok fontos szándékért. Felajánlom a rózsafüzét állából a szűzanyának és az ő szent fiának a gyermekeimért, a vizsgáikért és a mindennapjaikért. Felajánlom ezt a rózsafüzét minden beteg gyógyulásáért, Péter írta szobátáról.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekjemen.
1: Ezt az irgalmasság rózsafüzérült önökkel szeretném imádkozni azokért a csíkszépvízi gyerekekért, akik érettségizni fognak, hogy a Jóisten segélye meg, köztük az unokámat is. A Jóisten legyen velük minden pillanatban, és áldja meg a tanárokat és a gyerekeket is. Isten fizesse. Köszönöm szépen, hogy megtetszettek hallgatni.
0: Köszönjük, hogy telefonált, a Jóisten segítse meg őket, és hát imádkozzunk akkor minden vizsgázó diákért, akik ugye most megmérettetések előtt állnak, és kérjük a Jóisten áldását rájuk és a tanáraikra, hogy sikeresen átlépjék ezt a nehezebb feladatot, és minden rendben legyen.

0: Ezt az imát felajánlom családom egészségért. Köszönöm, egy mindennapos hallgató, írja. Haló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Boldog volni, és a tanároknak is legyen szerencséjük, boldogságok, ezt kívánja neki a mamája.
0: Imádkozzunk együtt a sikeres vizsgáért. Jó Isten, hallgassa meg kérését. Most már csak néhány perc van a mai ima szándék fogadásban, legalábbis most. Így, hogyha most tárcsázzák a vonalat, vagy írják meg az üzenetet, még be tudnak jutni ebbe az ima szándék fogadásba, és elmondhatják, hogy kiért is szeretnének imádkozni még a mai napon.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsaküzébe elhangzó imáimat szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Valamint felajánlom mindazokért, akik őszintén és szeretettel viszonyulnak hozzám, és akik segítenek. Isten áldása legyen rajtuk. Valamint felajánlom a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért, és a szülött világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, valamint a világ békéért, és a Mária Rádió fennmaradásáért. Köszönöm a meghallgatást.
0: Köszönjük, hogy telefonált, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg a kérését. Most pedig arra hívjuk Önöket, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, minden kérésért és szándékért imádkozzanak velünk.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

ben sóhajokként tör fel belőlünk. De vajon mit jelent valóban hívni a Szent Lelket? Mit tesz ő az ember életében? Hogyan érkezik? Szélként, csendként, könyvként? Egy találkozásban? Egy mondatban? Kedves Mária Rádió hallgatók, egy pár történetet hozok a mai műsorban. Egyszerű emberek történeteit, olyan pillanatokat, amikor valami láthatatlan, mégis valóságosan megérinti a szívet. Egy faluban élt egy idős asszony. Minden este ugyanabban az időben gyertyát gyújtott az ablakban. A szomszédok megszokták, és egy fiatal egyszer megkérdezte, néni, miért gyújt minden este gyertyát? Az asszony elmosolyodott. A fiam messze él. Rég nem jár templomba. Minden este imádkozom érte. A gyertya azt jelenti, hogy még várom haza. Évek teltek el, karácsony előtt kopogtak, fiú állt az ajtóban. Leült és csak ennyit mondott. Édesanyám, nem tudom megmagyarázni, az utóbbi hónapokban valami állandóan hazahívott. Az idős asszony csak annyit suttogott, jöjj Szentlélek. Mert a lélek sokszor nem látványosan érkezik, hanem kitartó imákon keresztül. A Szentírásban pünkös napján szél zúgott, lángnyelvek jelentek meg, és félénk emberek bátrak lettek. De a mi életünkben ritkán történik így. Sokszor inkább egy belső békességben jön, egy bocsánatkérésben, egy telefonhívásban, vagy amikor hirtelen erőt kapunk folytatni azt, amire már azt hittük képtelenek vagyunk. A Szentlélek nem zajos, de átformál. Egy városban egy fiatal ember rendszeresen leült egy templom előtti padra. Nem ment be. Egy pap egyszer megszólította, miért nem jössz be? Nem vagyok odavaló, mondta. Miért? Túl sok hibát követtem el. A pap hallgatott. Aztán csak ennyit kérdezett, és szerinted ki való oda? A fiú nem válaszolt. Egy hét múlva bement, és évekkel később tanúságtételben mondta, nem a pap győzött meg, hanem valami belül. Mintha valaki azt mondta volna, gyere haza. A lélek nem kényszerít, hív. Szentlélek, jöjj! Amikor elfáradunk, adj erőt. Amikor félünk, adj bátorságot. Amikor harag van bennünk, adj békét. Amikor eltévedünk, mutass utat. Egy férfi évekig neheztelt testvérére, nem beszéltek. Egyszer elment egy zarándoklatra. Nem különösebb lelkesedésből, inkább megszokásból. A mise alatt körbenézett idős emberek, fiatalok, családok, könnyes szemek, és egyszer csak megszólalt benne egy gondolat, meddig viszed még ezt a terhet? Amikor hazaért, felhívta a testvérét, hosszú csend, aztán a másik oldalon sírni kezdtek. A férfi később így mondta, nem én voltam. Valaki erősebb volt nálam. Talán ma is hordozunk valamit, egy neheztelést, egy félelmet, egy kérdést. Valakit, aki hiányzik, valamit, amit nem tudunk elengedni. És talán a Szentlélek ma sem mást kér, nyisd ki a szíved. Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, és szeretetet tüzét gyújts fel bennünk. Küld el lelkedet, és minden életre kell, és megújítod a föld színét. Kedves hallgatóink, a Szentlélek nem csupán ünnep, nem csak pünkösd, hanem Isten közelsége a hétköznapokban. Lehet, hogy ma neked csak ennyi a feladatod, megállni, csendben maradni, és kimondani, jöjj, Szentlélek! Kedves Mária Rádió hallgatók,
Vannak történetek, amelyek nem hangos csodákról szólnak,

0: Nincs bennük villámlás, nagy fordulat, különleges jel, csak egy ember, egy pillanat, és Isten csendes érintése. Mert a Szentlélek gyakran így dolgozik. Nem kívülről rázza meg először a világot, hanem belülről a szívet. Egy kisfalusi iskolában egy tanító arra kérte a gyerekeket, rajzoljátok le, milyennek képzelitek Istent. A gyerekek nevetgéltek, valaki felhőt rajzolt, más fényt, egy kisfiú csendben dolgozott. A tanító odalépett, mit rajzolsz? Istent. De hiszen senki nem tudja, hogyan néz ki az Isten. A kisfiú felnézett, mire befejezem, tudni fogják. És a tanító később azt mondta, abban a pillanatban megértette, hogy a hit nem mindig tudományos bizonyítás. Néha gyermeki bizalom. Jézus is mondta, engedjétek hozzám a gyermekeket. Lehet, hogy a Szentlélek első ajándéka néha az, újra egyszerűvé tenni a szívünket. Mikor lettünk ennyire felnőttek? Mikor felejtettünk el rácsodálkozni a világra? Egy gyermek könnyebben hisz, könnyebben bocsát meg, könnyebben örül. A lélek néha nem több tudást akar adni, hanem tisztább szívet. Egy háború idején egy fiatal katona levelet írt az édesanyjának. Édesanyám, ne féljen! Minden este elmondom azt az imát, amit gyermekkoromban tanított, jöjj Szentlélek Istenünk! A levél megérkezett, a fiú később nem tért haza. Az édesanyja éveken át őrizte a levelet, egyszer valaki megkérdezte, nem haragszik Istenre? Nem, mert tudom, hogy a fiam nem egyedül ment át azon az úton. Néha a lélek nem elveszi a fájdalmat, hanem erőt ad hordozni. Egy idős bácsi minden évben gyalog indult zarándoklatra. És megkérdezte valaki, hogy miért vállalja ezt ilyen idősen, mosolygott, fiam. Egész évben annyi minden nehezedik a szívemre. Ott leteszem, és mit hoz haza? Az öreg sokáig hallgatott, aztán ennyit mondott, békét. Milyen különös, a világ pénzt keres, sikert keres, biztonságot keres. És a végén legtöbben ugyanazt kérik, Uram, adj békét. Kedves hallgatók, néhány másodpercre állj meg. Akár otthon vagy, úton, autóban, kórházi ágy mellett vagy a kertben, tegyük fel magunknak, mit szeretnék ma a Szentlélektől kérni? Békét, erőt, gyógyulást, reményt? Valakit, akivel kibékülhetek? Szentlélek Isten, jöjj a családjainkba, ahol feszültség van. Jöjj az idősekhez, akik magányosak. Jöjj a fiatalokhoz, akik keresik útjukat. Jöjj a betegekhez, a sírókhoz és a reményvesztettekhez. És jöjj hozzánk is, mert nélküled sokszor tele a kezünk, de üres a szívünk. Egy bölcs ember egyszer ezt mondta, a Szentlélek nem mindig változtatja meg a körülményeinket, de gyakran megváltoztat minket. És talán ez a legnagyobb csoda. Nem az, hogy eltűnnek a viharok, hanem hogy megtanulunk békében maradni bennük. Kedves hallgatók, ma, bárhol hallgatnak bennünket, vigyék magukkal ezt az egyszerű imát, jöjj Szentlélek, maradj velünk, vezess bennünket. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szentlélek munkája sokszor olyan, mint a reggeli fény. Nem hirtelen robban be, hanem lassan világosodik, és mire észreveszünk, már másként látunk mindent. Egy idős asszony évtizedekig nem beszélt a húgával. Egy régi családi vita szétválasztotta őket, és a faluban mindenki tudta, de senki nem mert közbelépni. Egy nagy bőti időszakban az asszony beteg lett, hosszú napokig feküdt, és egyszer csak azt mondta a fiának, hozz papírt. Írt egy levelet, rövidet, nem akarok így meghalni, bocsáss meg nekem. A levelet elküldték. A húga aznap este már átment. Nem volt hosszú beszéd, nem volt magyarázkodás, csak sírás és ölelés. A család később azt mondta, mintha valaki régóta készítette volna ezt a pillanatot. A lélek sokszor már jóval azelőtt dolgozik, hogy mi lépnénk. A megbocsátás nem gyengeség, a megbocsátás az erő. Nem felejtés, hanem szabadság. És talán ezért olyan nehéz, mert a Szentlélek ott lép be igazán, ahol mi már nem tudunk tovább menni egyedül. Egy kis város templomában egy idős férfi volt az őr. Minden reggel kinyitotta az ajtót, letörölte a padokat, és csendben ült egy kicsit. Egy fiatal egyszer megkérdezte, mit csinál itt egész nap? Az öreg mosolygott, várok. Kire? Arra, aki mindig jön. A fiatal nevetett, de később gyakran visszajárt. És egyszer azt látta, hogy az öreg sír. Mi történt? Semmi rossz, mondta. Csak ma is jött valaki, aki már nem hitt benne, hogy Isten még várja. És ekkor értettem meg, mondta később a fiatal, hogy a lélek néha embereken keresztül is vár. Egy férfi hosszú vonat úton utazott, mellette egy idegen ült, nem beszéltek. A férfi belül küzdött, döntés kellett hoznia, ami tönkre tehetett egy kapcsolatot. A vonat haladt, az éjszaka sötét volt, és egyszer csak az idegen megszólalt, ne tegye meg. A férfi meglepődött, honnan tudja, mit akarok. Az idegen nem magyarázkodott, csak ne tegye meg. A következő állomáson az idegen leszállt, a férfi soha többi nem látta. De a döntés nem hozta meg, amit megbánt volna. És évekkel később azt mondta, nem tudom, ki volt, de aznap megmentett valamit bennem. A Szentlélek néha ilyen, kedves Mária Rádió hallgatók, egy mondat egy idegentől, egy pillanat, ami nem véletlen. Isten sokféleképpen szól, nem csak imában, nem csak templomban, hanem útközben is, egy idegen szavában, egy gondolatban, ami nem tőlünk van, egy belső fékben, amikor rossz irányba mennénk. Egy másik történet szerint egy kisfiú minden este meggyújtott egy gyertyát a szobájában. Az édesanyja megkérdezte, miért teszed ezt? Hogy ne féljek a sötétben. De hiszen csak egy kicsi fény, a fiú azt mondta, de elég, hogy látom, hogy nem vagyok egyedül. Évekkel később a fiú pap lett. Egy prédikációban ezt mondta, a Szentlélek nem mindig nagy fény, néha csak annyi, hogy tudom, nem vagyok egyedül. Kedves hallgatók, újra álljunk meg egy pillanatra, és gondoljunk egyetlen mondatra, hol érzem most leginkább, ha szükségem van Isten jelenlétére. Jöjj, Szentlélek, aki összekötöd az embereket, ahol szakadás van, aki békét hozol, ahol harag van, aki reményt adsz, ahol már nincs erő. Taníts minket látni, amit nem látunk, és hinni akkor is, amikor nehéz. A Szentlélek nem távoli valóság. Ő az, aki emlékeztet, amikor felejtünk, felemel, amikor elesünk, és hazavezet, amikor eltévedünk. Ezért imádkozzuk újra és újra, jöjj, Szentlélek! Áldott békés, pünkösdi ünnepet kívánok minden hallgatónak. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Áraz reájuk lelkedet, és ismét életre kelnek, és megújítod a föld színét. Dicsőség az Úrnak mindörökké. Alleluja!

Szerettek engem, megtartjátok parancsaimat, én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad, nem hagylak árván titeket, vissza.

vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő tanúságot tesz rólam. Ti is tegyetek tanúságot

Most szomorúság tölti el szíveteket, de én az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok.

Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindjárt együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha heves szélvíz közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket.

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Békesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájával jelentkezünk, a mikrofon mögül Köteles László köszönti Önöket. Mai műsorunkban Pünkösdről beszélünk, arról az ünnepről, melynek története egyszerre különös, drámai, mégis meglepően emberközeli. A Biblia szerint volt egy pillanat, amikor egyszerű halászok, hétköznapi emberek hirtelen olyan bátorságot kaptak, amely egész világokat mozdított meg, meghatározta a történelmet, melynek következtében megszületett az egyház. De a pünkös története nem a múltról szól, hanem az Isten szeretetéről, arról, hogy mire képes az ember, ha reményt kap. Tartsanak velünk, beszéljünk Pünkösdről!

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának mai műsorában pünkösddel foglalkozunk. Ahhoz, hogy jobban megértsük a pünkösd jelentőségét, lépjünk vissza egy kicsit a múltba. Képzeljük el az egykori Jeruzsálemet, zsúfolt utcák, poros kövek, bazári hangulat, az ünnepre érkező tömegek zaja. A város tele van emberekkel, akik a zsidóság egyik nagy ünnepére gyűltek össze. A Biblia szerint ilyenkor Jeruzsálembe a világ különböző részeiről érkeztek zarándokok, és valahol a város egyik házában ott vannak Jézus tanítványai is. Félnek. Nem sokkal korábban látták mesterük kereszt halálát. Igaz, a feltámadás örömhírét is átélték. Látják Jézus mennybe menetelét, és talán épp ezért még mindig bizonytalanok. Nem tudják, mit kell most tenniük, mi lesz velük, hogyan folytatódik tovább az életük, a történetük. Az apostolok cselekedetei szerint Jézus arra kérte őket, hogy maradjanak a városban és várjanak. És egyszer csak történik valami. A Szentírás arról ír, hogy hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, és a tanítványok fölött lángnyelvek jelentek meg. A tűz a Szentírásban gyakran Isten jelenlétének a jelképe. Mózes égő csipke bokornál találkozott Istennel. A pusztában tűzoszlop vezette Izrael népét. A pünkösdi tűz tehát nem a pusztítás, hanem a világosság jelképe. A történetnek van folytatása. Miután mindezek megtörténnek, a félő emberek kilépnek az utcára, és ez a történet egyik a legnagyobb csodája. Nem az, hogy szél támad, hanem az, hogy a félelem bátorsággá változik. A Szentírás szerint Jeruzsálemben akkor, ahogyan utaltunk is rá, sokféle nép jelent meg, és sokféle nyelven beszéltek az emberek. A felsorolásban találkozunk pártusokkal, az ókor egyik legjelentősebb iráni nyelvű népével, médekkel a mai Irán északnyugati hegyvidékéről, rómaiakkal, krétaiakkal, arabokkal, de még pontosziakkal is a Fekete-tenger északkeleti partvidékéről. És amikor az apostolok megszólaltak, figyeljünk csak, mindenki a saját nyelvén hallotta az üzenetet. Nem halandzsáztak, nem beszéltek érthetetlen nyelveken, nem estek extázisba, nem ordítozva beszéltek az ő Jézusukról. A Szentírás első lapjain találjuk Bábel tornyának a történetét, ami arról beszél, hogy az ember nagyra vágyása miatt összekeveredtek a nyelvek. Az emberek többé már nem érthették meg egymást úgy, mint azelőtt. A nyelvek szétválasztották őket, pünköstkor viszont ennek az ellenkezője történik. Az emberek végre újra megértik egymást. És milyen különös, hogy 2000 év után is talán ez az egyik legnagyobb emberi vágy, mert beszélünk egymással, sokat beszélünk telefonon, üzenetekben, közösségi oldalakon, mégis sokszor úgy érezzük, hogy nem értjük meg egymást igazán. A pünkös története ezért több, mint egy egyszerű vallási esemény, vagy egy puszta történet érthetetlen, megérthetetlen és talán épp ezért hihetetlen jelenségekről. A pünkös története valójában a mi történetünk. Annak a története, hogy az ember elkezdheti újra megérteni a másikat, elkezd testvért látni abban a másik emberben, aki hozzá hasonlóan szintén megérti és elfogadja a Jézus Krisztusról szóló üzenetet. Épp ezért lett pünkösd az egyház születésnapja is.

A Szentírás szerint az első keresztény közösségek különösek voltak. Olyan rendszerben működtek, amit a szeretet tartott össze, és amilyet addig nem láttak még soha. Valóban együtt éreztek egymással, segítettek egymáson, önzetlenül gondozták a szegényeket, odafigyeltek a rászorulókra. Az emberek pedig csodálkozva figyelték őket. A korabeli római birodalomban ez szokatlan volt. A társadalom kemény és hierarchikus volt, a gyenge nem sokat számított. Ezzel szemben Jézus követői arról tanítottak, hogy minden ember fontos. Egyes tanítások szerint a Szentlélek 7 ajándékot ad az embernek. Bölcsességet, értelmet, jó tanácsot, lelki erősséget, tudományt, jámborságot és istenfélelmet. Ezek mind régi szavak, mégis meglepően aktuálisak, mert gondoljunk csak bele, milyen nagy szükség van ma a bölcsességre egy zajos világban. Milyen fontos az értelem ott, ahol rengeteg az információ, de kevés a valódi értékes üzenet. Milyen sok embernek lenne szüksége lelki erőre. Érdekes, a Szentírás nem tökéletes embereket mutat be. Az apostolok hibáztak, féltek, vitatkoztak, elbizonytalanodtak, mégis rajtuk keresztül indul el valami. És ez vigasztaló, mert azt üzeni, hogy Isten előtt nem kell tökéletesnek lenni ahhoz, hogy az ember élete értékes legyen, hiszen akármit tennénk, úgysem lehetnénk tökéletesekké. A Szentírás szerint a tanítványok bezárkóztak. Ismerős érzés ez ma is, hiszen sok ember ma is bezárkózik. Lehet, hogy nem fizikailag, hanem lelkileg a fáradtság miatt, a csalódások miatt, a félelmek miatt. A pünkös története viszont azt mondja, van kiút, lehet újat kezdeni. Pünköstkor Isten nem hatalmas hősöket használt fel, hanem egyszerű embereket, halászokat, vámszedőt, kételkedőt, és talán éppen ezért hiteles a történet. Mert nem emberfeletti alakokról szól, hanem hozzánk hasonló emberekről, akiknek megvoltak a harcaik, a küzdelmeik a mindennapokban, akár csak nekünk. A tanítványok Jézus mennybe menetele után szétszéledhettek volna akkor is, ha a mester megparancsolta, hogy együtt maradjanak, hiszen ő már nincs velük. De mi történt volna akkor? Tamás erről beszél. A testvér nélkül kiszolgáltatottak vagyunk, a közösség nélkül, ahol Jézus jelen van, nem láthatjuk őt. Sokak szerint ma az egyik legnagyobb probléma a világban az elmagányosodás. Az Amerikai Pszichológiai Társaság szerint ez pedig hosszú távon hatással lehet a mentális, a fizikai egészségre, az élethosszra és az általános jólétre. Ma a közösségi média és a digitális lehetőségek nagy mértékben elősegítik az elmagányosodást, annak ellenére, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy segítik a kapcsolattartást. Bár ezeket a platformokat a kapcsolódás ígéretével hozták létre, kutatások sora mutat rá, hogy a túlzott használatuk éppen, hogy növeli a magányt. Ennek egyik oka mások idealizált életének figyelése, amely akaratlanul is összehasonlítása sarkal. Mindegy, hogy mi van otthon, ki, hogy bánik a családtagjaival. A kiposztolt képek mindig ideális családot mutatnak. Mindenki mosolyog, mindenki együtt van, mindenki szép, tiszta ruhákba öltözködik. Egy beállított szépnek tűnő, mégis, ha őszinték vagyunk, ki kell mondanunk, gicses háttér előtt ül az egész család, húsvétkor, karácsonykor, de még Halloweenkor is. És aki nézi, sok esetben megéli azt az általánosító, torzító, fájdalmas élményt, bezzeg másnak mennyivel jobb. Emellett az online felületek felületes és gyors információ cserére késztetnek, és ennek több veszélye is van. Egyrészt mindent azonnal közlünk, aminek köszönhetően az együtt töltött időben kevesebb új információ és élmény megosztása történik. Másrészt az azonnal megosztott tartalmakról mi magunk is egyre felületesebben gondolkodunk. Az azonnali megosztások pillanatnyilag csökkenthetik a belső feszültséget, meggátolhatják azonban az átélt események valós feldolgozását. Pünköst ezzel szemben épp az Istennel és a másik emberrel való valódi közösség fontosságára hívja fel a figyelmet. Mennyire jellemző önre, hogy gyakran érzi magát magányosnak? Tették fel a kérdést egy kérdőíves felmérésben a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársai. Magyarországon a 30 évesnél fiatalabbak 46%-a válaszolta azt, hogy teljesen, vagy hogy inkább jellemző rá ez az állítás, mint sem. Minden hetedik 30 év alatti fiatal beszámolt arról, hogy gyakran érzi magányosnak magát. Összehasonlításképp az 50 és 65 év közöttiek körében csak minden 14. megkérdezett érzi ugyanezt.
A pünkösd egyik legszebb gondolata talán épp az, hogy az élet képes megújulni, képes használhatóvá lenni, képes célt, értelmet találni, amennyiben Istenre meri bízni magát.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, nagy tiszteletű Takaró János ige hirdetésének most következő részleteiből megtudhatjuk, hogy mit is nevez a Szentírás belső megújulásnak, ami Szentlélek nélkül nem lehetséges.
2: Istenek igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből, a 15. versről 17-ig. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután az ige után ez az a szövetség, amelyet kötök velük a manapok múltán, így szól az Úr, törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom, bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Az új szövetségnek a híres jeremiási ígéretét idézi a Szentíró, ahol kijelentette Isten az ő népének, hogy új szövetséget fog kezdeni, és ez az új szövetség, ez máshogy fog működni, mint a régebbi. Más lesz a dinamikája, más lesz az ereje, a mozgatója, és ez a más, ez a Szentléleknek a személyes belső jelenléte az ember életében, ez eredményezi ezt a mást. Mit csinál az író? Azt mondja, hogy nézzük meg, hogy hogyan tett bizonyságot a Szentlélek a már korábban kijelentett ige által, ami most életre kell, ami most fontossá lesz, ami most olyan üzenetet hordoz, ami hatással van ránk. Tulajdonképpen úgy idézi ezt az ószövetségi igét, és úgy nyúl az igéhez, hogy azt mondja, hogy a Szentlélek ezt a bizonyságtételt most aktualizálja, most előtérbe helyezi, hogy megértsünk rajta keresztül valamit. Azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy általánosságban is igaz ez a Szentlélek munkájára. Ül az ember az Isten tisztelten és hallgatja az igét, és egyszer csak bekattan neki, hogy ez nekem szól, ez hozzám szól, ez az én életemben igaz, ez aktuális, ez üzenet értéket hordoz nekem, oda kell figyelnem erre. És Szentlélek megragadja az embert, megragadja az ember szívét, az ember értelmét, és elkezd az Isten beszélni az emberhez. És nagyon sokszor megtapasztalják ilyenkor emberek azt, hogy eltűnik a prédikátor. A prédikátor személye eltűnik. Nem az ő hangja az érdekes, nem az az érdekes, hogy hogyan beszél, hogy honnan jött, hogy fiatal vagy idős, hogy milyen stílusa van, hanem egyszer csak valósággá válik, hogy Isten beszél hozzám. Isten üzen nekem, Isten szól bele az életembe. Akkor a Szentlélek aktuálissá teszi az igét. És ezért is hangzik el nagyon sokszor, hogy olvassuk a Szentírást, hogy foglalkozzunk az ige szövegével, a Bibliával, mert az Isten üzenetté teszi a benne leírtakat. Imádatra indítja az embert, megtérésre buzdítja az embert, arra indítja az embert, hogy Jézusban meglássa azt az Isten fiút, akit elküldött az Atya. A Szentírás olvasása közben az ember nagyon sokszor válaszokat talál, még olyan kérdésekre is, amit esetleg fel se tett. Mert az Isten kinyitja a szemét, és a Szentlélek bizonyságot tesz, és az ige ott és akkor fontos lesz, és vigasztalás jön belőle, és erő támad belőle, és olyan sok ige van a Szentírásban, és mégis van, hogyha az ember megkérdez hívő embereket, hogy mondjanak egy-két igét, ami az ő életükben nagy hatással volt, akkor általában ki tudnak emelni néhányat, ami az életük egy bizonyos pontján vigasztalás lett, támasz lett, erőforrás lett. Vagy éppen megállította őket valamiben, hogy ne tegyék tovább, hogy hagyják el, hogy hagyják ott, hogy éljenek máshogy. Az Isten szent lelkének ez az egyik munkája, hogy az igét kinyitja, aktuálissá teszi, és közel hozza az emberhez, egészen személyessé teszi, és milyen jó, hogy így van, és éppen ezért menjünk az ige közelébe, mert nagyon igaz az, hogy amikor mi azt gondoljuk, hogy foglalkozunk az igével, akkor az ige foglalkozik velünk a Szentlélek által. Ezután pedig nézzük meg azt az üzenetet, amiről itt bizonyságot tett a lélek, amit itt kiemelt a Szentíró, vagyis azt, hogy az Isten azt az új szövetséget, amit köt, amiben mi keresztény emberek élünk, ott a szívbe helyezi a törvényt, az elmébe írja, és megbocsátja a bűnöket, és többé nem emlékezik meg róluk. Szeretném felidézni a kedves testvérek emlékezetébe is Máté evangéliumából, a 22. fejezetből azt az összefoglalót, amit Jézus mond a törvény összegzéseként. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. És azt mondja, e kettőtől függ a törvény és a proféták. Vagyis ez a törvénynek egy olyan tömörített verziója, egy olyan összegzése, amit most így tartsunk szemünk előtt. És a kérdésem az, hogy ha az új szövetségben ez a törvény a szívbe kerül, akkor eddig hol volt? Hogyan viszonyul az ember ehhez a törvényhez? Hogyan viszonyulunk Istennek ehhez az igényéhez? Ez két parancs. Szeresd az Istent. Teljesen. Mindennel, ami vagy. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Arról beszél az ige és a Szentírás, és Pál apostol ehhez segítséget nyújt nekünk a római levélnek a 8. fejezetében, hogy a Szentléleknek a munkája nélkül a törvénye számunkra lehetetlen. A római levélben azt írja róla Pál a 8. fejezetben, hogy lehet testi módon élni és lelki módon élni, tehát vagy az Isten szent lelke munkálkodik bennünk, és azáltal élünk, vagy ez nincs, és ezt nevezi testi életnek. És azt mondja, hogy aki testi módon él, testtörekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, mint hogy a testtörekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvénynek nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Azt mondja Pál, hogy ez a szomorú diagnózis az emberről, az Isten szent lelke kegyelmes munkája nélkül, hogy Isten törvényére vagy úgy reagál, hogy nem akarja magát alávetni, vagy arra kell rájönnie, hogy nem tudja magát alávetni ennek. Először nem akarja. Igen, nagyon sokan így reagálnak Isten elvárására az emberrel szemben, Isten vágyával az emberrel szemben, hogy nem akarom. Nekem nem mondja meg, hogy hogy. Nekem nem mondja el, hogy hogy éljek. Hogy kit szeressek, hogy mit szeressek, hogy mennyi erővel. Hogy hogyan viszonyuljak az embertársaimhoz. Nekem ne határozza meg ezt Isten. Nekem ez nem kell. Nagyon sok fiatal van, aki otthagyja a gyülekezetet, annak ellenére, hogy a szülei oda tartoznak, mert azt mondja, hogy nekem nem kell. Nem kell az az Isten, aki megmondja, hogy mit csináltok és mit nem csináltok. Nem kell egy olyan Isten, aki megparancsolja, hogy szeressem. Aki igényt tart rám teljesen. Én szabad akarok lenni. Szabad akarok lenni minden ilyen típusú igától. Azt csinálni, amit én szeretnék, amit én látok jónak, amit én tartok helyesnek. Nem kell nekem Isten törvénye, sőt, elnyomó, sőt, gúzsba köt. Nagyon sokan viszonyulnak így Isten törvényhez, lázadnak ellene, zsigerből. Mert ilyen az ember természete, hogy a magunk dicsőségét akarjuk, a magunk sikerét akarjuk, önuralmat akarunk, sőt, mások felett uralkodni szeretnénk, másokat manipulálni, irányítani, kontrollálni az életünket, és nagyon távol áll tőlünk az, születésünktől fogva, hogy ezt Istennek megengedjük. Vagy azt gondoljuk, hogy ezt Istennek kellene megtennie, vagy hogy ez az ő előjoga, hogy ezt megtegye. Így aztán nagyon sokan ellenségesen viszonyulnak az Istenhez. Nem is biztos, hogy nagyon nyíltan. Van, aki csak a szívében belül érzi azt, hogy ez nekem nem jó. Ez nekem így idegen. És van egy másik, amikor az ember azt mondja, hogy jó, szeretnék így élni. És már akarok felelni Istennek. Van nagyon sok vallásos ember, aki azt gondolja, hogy én akkor be fogom tartani ezeket a dolgokat, és igyekezni fogok Istennek engedelmesen élni. Igyekezni fogok szeretni a fele barátomat. Én jó erkölcsös ember akarok lenni, mert beláttam, hogy ez egy jó élet, szeretném ezt így és ezt szerint csinálni. És kiderül a Szentírásból, hogy ez pedig nem járható. Az Isten szent lelke munkája nélkül az ember azon fogja kapni magát, hogy bárhogyan igyekszik, de a szíve nem Istennél van. Bárhogyan igyekszik, de a legfontosabb dolog nem az, hogy Isten szeressem, sőt nem is biztos, hogy szeretem őt, hanem fókuszálok a saját erkölcsi teljesítményemre, hanem fókuszálok arra, hogy jó ember vagyok, hogy én megteszem a kötelezettségeimet, és ezáltal lesz az emberben egy belső büszkeség, és sokszor az is, hogy Isten az én lekötelezettem, mert én mi mindent tettem, és mi mindent áldoztam fel érte, és ezért nekem ő jön egy jó élettel, és ha azt látom, hogy mások sikeresebbek, hogy mások áldottabbak, pedig nem szeretik úgy, vagy nem élnek olyan vallásosan, mint én, akkor nagyon sokszor ítélkezés és keserűség kezd belőle jönni, és az ember, amikor őszinte magával, akkor rájön arra, hogy dehogy szeretem úgy a fele barátaimat, mint magamat, és hogy dehogy szeretem az Istent a teljes szívemből, elmémből és lelkemből. Szóval Isten szent lelke nélkül, amíg Isten törvénye kívül van, és nem a szívben, addig nem tudunk aszerint élni, és nem is akarunk aszerint élni nagyon sokszor. De amikor jön a Szentlélek, az Isten szent lelkének áldott munkája, akkor éppen ez változik meg. Az ember Istent máshogy kezdi látni. Megváltozik az Istenről alkotott képe. Máshogy kezdi látni Isten elvárását az emberrel szemben. Egyszerűen lelkesedni kezd érte, és csodálatosnak kezdi látni. Hogy Isten szeretni, Istent imádni, az helyes dolog. Sőt, az a legokosabb dolog, amit tehetek. Sőt, szeretném tenni. Miért? Mert megérdemli. Nem tudom, hogy mennyiszer tapasztaltátok az életetekben azt, hogy megismerkedtetek egy emberrel, és kedves volt, és jó volt vele lenni. És az ember örül, hogy kincset talált. Találtam egy értékes embert, találtam valakit, akivel jó beszélgetni, és lelkes vagyok érte. És ha kérdeznek felőle, akkor elmondom, hogy ez milyen nagyszerű ember. És milyen jó, hogy megismerhettem. Sőt, én érzem magamat kiemelt pozícióban, hogy ismerhetek egy ilyen embert. Megismerek valakit, és motivál arra, hogy én magam is jobbá legyek, mássá legyek. És remélem, hogy mindannyian ismerünk, vagy ismertünk ilyen embereket az életünkbe. De amikor valaki Istent ismeri meg, akkor ez még sokkal-sokkal magasabb szinten történik. Sokkal mélyebben fogja meg és ragadja meg az ember szívét Isten személye. És amikor Isten azt kéri az embertől, hogy szeress teljes szívedből, akkor az ember ezzel teljesen azonosulni tud és egyetért. Igen, ezt szeretném tenni, mert megérdemled, mert ez nekem jó. És ez a keresztény embernek a belső lelki valósága és az a változás, hogy Istenre máshogy nézek. Istenre úgy nézek, mint aki az ő törvényében azt kéri, ami nekem a legjobb. Mint ami nem rabigát tesz rám, vagy megfoszt a szabadságomtól, hanem végre a helyemre kerültem. Hanem végre gyökeret akarok ereszteni. De hogy akarok én máshova menni, hiszen itt a legjobb nekem. És az ember ezt nem intellektuálisan, hanem a szívével tapasztalja meg. Ragaszkodni Istenhez. Ismeritek-e így a Szentlélek belső megújító munkáját? Hallottam egyszer egy történetet egy hívő bácsiról, akit kommunizmus alatt be akartak szervezni. És kérdezték, hogy mi az ára. És mondta nekik, hogy hát ne haragudjanak, de az már nem megoldható. Hát de miért? Hát mindenkinek megvan az ára. Hát meg, de az engem már kifizettek. Engem már megvettek. Hát kicsoda? Hát Jézus Krisztus. Én oda tartozom. Már én nem tudom eladni magamat. Ez már nem megy. Engem megvettek, én valahova tartozom, és ez a lélek Jézusé. Amikor valaki megérti Istennek a lényét, és elkezd megismerni őt az Isten szent lelkének munkája által, abban egy belső bizonyosság kialakul, hogy a legjobb helyen vagyok, ott akarok gyökeret ereszteni, ott akarok maradni, és amit Isten kér tőlem, azt én vágyok is megtenni. Ahhoz én vágyok igazodni. És ezért van, hogy a Zsoltáros azt írhatja, hogy gyönyörködik az Isten törvényébe. De aztán azt írja, ez a bizonságtétel, hogy az elmébe is írja a törvényt. Ehhez pedig szeretném Pál apostolnak a római beliekhez írt leveléből egy másik igéjét is felolvasni, a 12. fejezet 2. versét. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmeteknek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Vagyis nem csak az ember szíve vágya változik meg, hanem az értelme, és hogy mit gondol jónak, mit gondol rossznak, hogyan látja a világot, amiben él, hogyan látja azt a kultúrát, amiben beleszületett, amiben belenevelkedett, és amikor a kereszténység, és az a kultúra, és az a gondolkodás, amit hozunk magunkkal, ütközik, ott nem a világhoz, hanem Istenhez igazodik. És akkor az ember ezt megérti, akkor két dolog történik benne. Szeretni kezdi Jézust azért, amit tett, és azért, aki ő. Másfelől megérti, hogy az Isten előtt tiszta lapja van. Hogy valódi bűnbocsánatot nyert. Hogy nem kell többé Istentől félnie, hogy nem kell többé Istentől tartania, hanem Isten számára egy szerető mennyei atya, aki vele van, aki hordozza őt, aki megtartja őt, aki helyet készített a mennyben, aki áldásokat ad, akit valóban imádhatok, mert megérdemli. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai műsorunk végéhez. Ma együtt idéztük fel a

Kívánunk Önöknek nem csak pünkösd napjára, hanem az év minden egyes napjára. Adja az Úristen, hogy átéljük az Isten lelkének a jelenlétét az életünkben, és így vigyázzunk magunkra és másokra. Búcsúzik ma Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a lelkipásztori látogatása a Cserrában. Találkozó Campania régió püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel a Székesegyházban, valamint a környezetszennyezés által sújtott családokkal. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde a Cerra városában a térség polgármestereihez és híveihez.

0: Leó pápa beszéde a Cserrában az egyháziakhoz. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Félnapos kampániai látogatásának első állomásán a Szentatya szombat délelőtt a Cserra városának Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a térség püspökei, papsága, szerzetesei közösségével és a környezet szennyezés áldozatainak családjaival. Leó pápa beszéde kezdetén örömének adott hangot, hogy néhány nappal a Pompei kegyhelyének és Nápoly városának meglátogatása után visszatérhetett Campania térségébe. Mint ismeretes, Ferenc pápa már korábban is szeretett volna eljönni arra a helyre, amelyet sajnos a tüzek földjének hívnak, de ez végül nem volt lehetséges számára.
1: Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra.
0: Ma Leó pápa szeretné megvalósítani az ő kívánságát, megköszönve egyúttal azt a nagy ajándékot, amelyet a Laudato Si enciklika jelentett az egyház missziója számára ezen a földön. Itt ugyanis a teremtés és a helyi szegények kiáltása drámai módon hallatszott a sötét érdekek és a közjó iránti közöny sűrű összefonódásából, amely megmérgezte a természeti és társadalmi környezetet. Ez a kiáltás megtérést követel, állapította meg Leó pápa. Elsősorban azért jöttem, szólt a pápa, hogy felfogjam azok könnyeit, akik elvesztették szeretteiket, akiket a környezet szennyezés ölt meg, amelyet gátlástalan emberek és szervezetek okoztak, akik oly sokáig büntetlenül működhettek. De azért is jöttem, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik a rosszal szemben jót tettek. Köszönetet elsősorban az egyháznak, amely felmerte vállalni a leleplezést és a prófétai szót, hogy reményt töltse el és fogja egybe az embereket. Leó pápa megvallotta, hogy a pünkös vigíliáján tett látogatása tudatában a Szentírásban olyan szöveget keresett, amely értelmezi és inspirálja is az útját. Így talált rá Ezekiel próféta nagyszerű látomására, akit az Úr olyan élménnyel töltött el, amely a számüzetésben élő nép számára a feltámadás hathatós üzenetének bizonyult. Az Úr keze fölöttem volt, és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezette köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen kivoltak száradva. Isten a kezdetkor, folytatta a pápa, egy kertbe helyezte a férfit és a nőt, hogy műveljék és őrizzék azt. Az egész élet szépség és termékenység volt. Ezt a vidéket régen Campania Felixnek, boldog vidéknek nevezték, mert termékenységével, termékeivel és kultúrájával oly varázslatos volt, mint egy himnusz az életről. És mégis íme a halál, a föld és az emberek halála. Ezzel a valósággal szemben kétféle hozzáállás lehetséges, a közöny vagy a felelősségvállalás.
1: Voi avete scelto la responsabilità e con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
0: Ti a felelősséget választottátok, és Isten segítségével elindultatok az elkötelezettség és az igazságosság keresésének útján, szólt elismerőleg a pápa. Ferenc pápa Laudato Si enciklikájában, miközben elítélte a halál paradigmáját, egyértelműen bejelentette az új élet csendes betörését. Az igazi emberség, amely új szintézisre hív, szinte észrevehetetlenül lakozik a technológiai civilizáció közepette. Vajon ez lesz-e mindenek ellenére egy olyan állandó ígéret, amely az igazi dolgok makacs ellenállásaként virágzik ki? Leó pápa ennek nyomán arra kérte a térség egyházi embereit, hogy legyenek ennek a makacs ellenállásnak a tanúi, amely újjászületése válik ott, ahol az evangélium megvilágítja és átalakítja az életet. Az Úr új kérdéseket tesz fel nekünk arról, hogyan élünk a környezetünkben, mit tartunk az emberek és intézmények közötti együttműködésről, az oktatás iránti szenvedélyünkről, a munkában tanúsított becsületességről, a hatalom és a gazdaság igazságos elosztásáról, az emberek és minden teremény iránti tiszteletről. Újra élethetnek-e ezek a földek? legyetek ti magatok a válasz, egy hitben és elkötelezettségben egyesült közösség, akkor az élet megsokszorozódik, állapította meg a pápa. Ezekiel próféta könyve az Úr parancsolatával folytatódik. Jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj. Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ezekiel engedelmeskedik. Jövendőltem, amint az Úr parancsa szólt. S lám, amint jövendőltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, én és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. A csoda tehát nem egyszerre történik meg. A próféta bizonyára megdöbben attól, amit lát és hall, de ez még nem elég, még hiányzik valami. Ez ránk is vonatkozik. Továbbra is bízni kell, továbbra is hallgatni kell, továbbra is hinni kell. Azok a döntések, amelyeket hoztatok, az egyházi út, amelyet bejártatok, azok a kicsi és nagy újrakezdések, amelyekkel szembenéztetek a fájdalommal, még nem jelentenek mindent. Ha megállunk, visszafordulunk. Ám az Úr újra szól Ezekielhez. Jövendőj az éltető leheletről, jövendőj emberfia, és mondd az éltető leheletnek. Ezt mondja az Úr, az Isten. Gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendőltem, amit megparancsolta nekem, és éltető lehelet száll beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg.
1: Lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità.
0: A Szentlélek adjon nektek erőt, kérte a pápa, hogy lássátok felkelni a béke nagy seregét, amely meggyógyítja földi és közösségeinek sebeit. Ne legyen többé pusztító tűz, hanem újra éledő és melegítő tűz, a Szentlélek tüze, amely meggyújtja több ezer férfi és nő, gyermek és idős ember szívét és elméjét, és gondoskodásra, vigasztalásra, figyelemre és igazi szeretetre inspirálja. Különösen ti, akiket a halál sújtott, teremtsetek új életet azzal, hogy gyermekeiteknek, unokáitoknak és szomszédaitoknak átadjátok azt a felelősségérzetet, amely eddig oly sokszor hiányzott. Hagyjátok meghalni a haragot, legyetek ti az elsők, akik gyakoroljátok az igazságosságot, amelyet követeltek. Tanúskodjatok az életről, tanítsatok a gondoskodásra. Ti pedig felszentelt papok, szerzetesek és szerzetesnők, legyetek ennek a népnek élő tagjai. Mutassátok meg nap mint nap a szolgálat hatalmát, amely lehajol és közeledik, amely megteszi az első lépést és megbocsát. Zárta beszédét Leó pápa az acerrai székesegyházban.
2: Se sta terra potesse parla, a Lucana ricessa, che non ce la fa più.
3: Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez. A Szent Atya a szombat délelőtt 10:30-kor a Piazza Caliparin találkozott a térség polgármestereivel és híveivel. Beszédében a teremtett világ védelméről, a közjó elsőbségéről, a felelősségről és az erkölcsi megújulás szükségességéről szólt. A pápa a jelenlévő hatóságokat és híveket köszöntve háláját fejezte ki mindazoknak, akik előkészítették a találkozót, majd külön hangsúlyozta, hogy örömmel tér vissza egy olyan vidékre, amelynek szépségét semmilyen igazságtalanság nem tudja eltörölni. Már beszéde elején világossá tette látogatásának fő üzenetét.
1: Nella vita comprendiamo che più una bellezza è fragile, più chiede cura e responsabilità.
3: Az életben megértjük, hogy minél törékenyebb egy szépség, annál inkább gondoskodást és felelősséget kíván. Majd így folytatta. Ez, kedveseim, jelenlétem fő oka ma Acerrában. Megerősíteni és bátorítani azt a méltóságból és felelősségből fakadó belső megmozdulást, amelyet minden becsületes szív érez, amikor az élet sarjadni kezd, de azonnal a halál fenyegeti. Rámutatott arra, hogy a Terra dei Fuochi elnevezés ugyan nem tükrözi a térség valódi értékeit, mégis hozzájárult ahhoz, hogy széles körben tudatosuljon a bűnözés és a közöny súlyossága, amely teret adott a bűncselekményeknek. Külön köszönetet mondott azoknak az egyházi személyeknek és világi híveknek, akik meghallották Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű környezetvédelmi enciklikájának felhívását. Majd hangsúlyozta, együtt járni, legyőzni az önmagunkba zárkózást, és vállalni a proféciát az ellenállások és fenyegetések ellenére is, ezt kéri tőlünk az Úr. A Szent Atya reménnyel telve szólt a térségről. Ezen a földön jelen van az élet és szembeszáll a halállal. Létezik az igazságosság és érvényre fog jutni. Ugyanakkor világosan figyelmeztetett arra, hogy ehhez döntésekre van szükség. Az életet kell választani, és meg kell szabadulni a halál kötelékeitől. A pápa élesen bírálta a közönyt és a beletörődést. Mindig van valamilyen rejtett érdek a beletörődésben, a kompromisszumokban és a szükséges, bátor döntések halogatásában. Majd hozzátette, a fatalizmus, a panaszkodás és a másokra hárított felelősség az illegalitás táptalaja és a lelkiismeret elsivatagosodásának alapelve. Ezért határozott felhívást intézett mindenkihez, vállaljuk mindannyian a saját felelősségünket, válasszuk az igazságosságot, szolgáljuk az életet. És kijelentette, a közjó előbbre való kevesek üzleténél és részérdekeinél legyenek azok kisebb vagy nagyobb méretűek. Ez a föld súlyos árat fizetett, oly sok gyermekét eltemette, gyermekek és ártatlanok szenvedésének volt tanúja. Ennek a fájdalomnak az értéke és súlya arra késztet minket, hogy együtt törekedjünk egy új egyesség tanúságtételére. Ti az újjászületés ideje felé haladtok, amely nem az elfojtás, hanem az etikus cselekvés és az aktív emlékezés ideje, emlékeztette a jelenlévőket a Szent Atya. Beszéde jelentős részében Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájára épített. Idézett egy figyelmeztetést a dokumentumból. Az ökológiai kultúra nem redukálható sürgős és részleges válaszok sorozatára. Majd folytatta. Másfajta tekintetre, gondolkodásra, politikára, nevelési programra, életstílusra és spiritualitásra van szükség, amelyek ellenállást formálnak a technokratikus paradigma előretörésével szemben. A pápa szerint a technokrata szemlélet ma is uralkodó.
4: E all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
3: Ez áll a konfliktusok sokasodásának hátterében, amelyek mögött az erőforrások felhalmozásáért folytatott verseny húzódik meg. Minden alkalommal látjuk, hogy a politikai és intézményi hatalomban lévők túl gyengék az erősekkel szemben. Ezután Leo pápa rámutatott. Aktívnak találjuk ezt az olyan technológiai fejlődésben, amely néhányak hatalmas profitját keresi, miközben vak az emberek, munkájuk és jövőjük tekintetében. Ezért hangsúlyozta. Ha a változásra vagyunk hivatva, azt mindenek előtt a tekintetünk megváltoztatásával kell kezdenünk. A pápa különösen fontosnak nevezte a nevelés kérdését. Egy rendkívül erős mondatban így fogalmazott. Lehet, hogy túl nagy ambíciónak tűnik jobb világot hagyni gyermekeinkre, de nem lehet túl nagy ambíció jobb fiúkat és lányokat hagyni a világra. Majd hangsúlyozta. A nevelés mindenki számára elsődleges feladat. Mindannyiunknak van még mit tanulnunk, és hozzátette. Továbbra is tanulni, ez tesz bennünket közösségé. A keresztények számára ez azt jelenti, hogy járják az utat Krisztussal. Minden életkorban egyre inkább és egyre jobban az ő tanítványaivá válni. Leo pápa szerint valódi változás csak mély átalakulással lehetséges. Valódi változás a gazdasági, a társadalmi, illetve a vallási mentalitás megújulásából születik. Majd kijelentette. Őriznünk kell a teremtett világ egészségét úgy, ahogyan saját házunk ajtaját őrizzük, és utasítsuk el a hatalom és a meggazdagodás kísértéseit, amelyek a földet, a vizet, a levegőt és az együttélést szennyező gyakorlatokhoz kapcsolják. A fogyasztói szemlélet kritikájaként így fogalmazott. Mennyi hulladék, mennyi pazarlás, mennyi méreg származott egy olyan növekedési modellből, amely szinte megbabonázott bennünket, és betegebbé, valamint szegényebbé tett minket. Ezért 11. Leó új gazdagság felfogásra hívott. Tanuljunk meg másként gazdagnak lenni. Majd részletezte.
4: Più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
3: Legyünk figyelmesebbek a kapcsolataink iránt, elkötelezettebbek a közjó iránt, hálásabbak földünkért, és nyitottabbak azok iránt, akik közénk érkeznek. A Szent Atya rámutatott, hogy ebből a megtérésből kiindulva lehet jó közösségi gyakorlatokat építeni. Olyan embereken és vállalkozásokon keresztül, amelyek tudatában vannak a határoknak, a korlátoknak, nem pedig a felelőtlen jogsértést élik, amelyek a helyrehozatal, nem pedig az invázió logikájára épülnek, amelyek az igazságosságra vágynak a birtoklás helyett. Kiemelte, hogy az emberi szívhez kell közel lenni, és így Istenhez is, aki teremtette. Ami azt jelenti, hogy egy befogadóbb, egységesebb közösségre vágyunk, amelyet kevésbé érint a peremre szorulás és a polarizáció. De a követendő út keskeny, mert bennünk kezdődik ott, ahol találjuk magunkat, nyomatékosította a pápa. Az, hogy képesek vagyunk korrigálni az irányt, minden nap tenni valamit a megszokott szokásaink és előítéleteink kapcsán, amelyekbe belekényelmesedtünk, túllátni a saját kerítéseinken, ami azt jelenti, hogy valóban találkozunk egymással. Ez néha egy emelkedő és rosszul kitáblázott út, állapította meg a Szent Atya. A peremre szorulás mindig bizonytalanságot szül. A felfelé vezető út a marginalizáció elleni küzdelem, nem a peremre szorultak elleni küzdelem. Az egész lánc megszakítása, nem csak az utolsó láncszem megtámadása. Ti jól tudjátok ezt, hangsúlyozta Leó pápa. Beszéde végén Assisi Szent Ferenc jubileumi évére utalva a béke üzenetét hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc arra emlékeztet bennünket, hogy a béke a másik emberről való gondoskodásra és a testvériségre épül. Majd így zárta gondolatait. Az a feladatunk, hogy örködjünk, mint az éjszaka őrszemei. Mi lehetünk azok, akik meglátják az új hajnalt.

a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Dicsétessége Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnének imádkozni. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

0: mai szentmiséket és rózsafűzéreket felajánlom gyermekeimért, egészségéért, halottaim lelke nyugalmáért, bűneink bocsánatáért és minden betegért, valamint a világ békéért önökkel imádkozom. Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, békességért a családunkban és a világban, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért. Egy édesanya írta ezt az üzenetet. És már is itt van egy kedves telefonáló. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, és kívánok egy áldott pünkösdi vasárnap délután. Felajánlom ezt a rózsafűzét hálából a drága szűzanyának és az ő szent fiának, az eddig kapott minden kegyelemét. És nagy-nagy hála van a szívemben azért, hogy részt vehettem a tegnap a csíksomjói pünkösdi búcsún, és az éjszakai élet a lélekben imavírasztáson is. Nagyon hálás vagyok ezért, és hálaimám szeretnék most mondani. Most csak hálából ajánlom fel ezt a rózsafűzét. Tele van a szívem hálával is. Ezért szeretném a rózsafűzét felajánlani. Hálából a mennyei atyának és a Szentléleknek mindenért. Köszönöm, hogy megtetszett hallgatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. A jó Isten hallgassa meg a kéréseit. Minden elhangzó imákat felajánlok, minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgassa meg az Úr, és nyissa meg a szívüket. Ez a rózsafüzet felajánlom az ellenségeinkért, akik az egész családtagjaimat tönkretették, és az anyagi javainknak a megoldásáért, egészségünkért, és fontos szándékokért imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió! Halló! Köszöntjük szeretettel!
2: Köszöntjük, Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelmen!
2: Ezt a rózsafűzét szeretném ajánlani önöké, Mária Rádió megmaradásáért, a családom minden egyes tagjáit, egészségét, békességét, szeretetét, a hozzátartozó halottainét, az úton levőkét, akik hosszú úton vannak most jelenleg, a bűneim bocsánatáit, hálából a kapott kegyelmekét, áldott pünkös ünnepet kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, ha jó Isten hallgassa meg kérését.

Halló, Mária Rádió. Letette a kedves telefonáló, de továbbra is bíztatom önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én ajánlom ezt a rózsafüzért, a Szentlélek kiaradásáé, a szüzanyának a tiszteletére, és még ajánlom a fiatalságé, hogy legyenek imádságos lelkületesek a hitre, mély szeretetre, és még ajánlom a családom szándékáros, a betegekért, a magyar nemzeti, a pápáé, és a püspököt, és a papokért, és a zarándokokért, minden zarándokék, akik jöttek külföldre, ről a szigonyának, és még a gyinesiekért is. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyinesből voltam egy állandó hallgatói idő.
0: Mindörökké, amen, jó Isten hallgassa meg kérését. Imádkozzunk együtt ezen szándékokért is, és ahogyan ön is mondta, hozzuk a Jóisten elé a zarándokokat, és imádkozzunk azért, hogy mindenki szerencsésen hazaérkezzen, valamint imádkozzunk a vizsgázó diákokért és az ő tanáraikért is, hogy ezt a nehéz feladatot sikeresen tudják teljesíteni. Jóisten, hallgassa meg kéréseinket! Továbbra is várjuk az üzeneteiket, várjuk a hívásaikat, egy SMS-ünk érkezett, a lányom gyógyulásáért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a drága Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A rózsafűzért, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, mert nagyon-nagyon fáj a lábom. A család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és a négy dédunokákért, a két unokán. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Önökkel imádkozva kérek imád több fontos szándékért, családom testi és lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért a rossz ember szándékaitól, valamint idegenben dolgozó fiam és ismerőseimért a szűzanya oltalmazza és óvja meg minden bajtól. Halló, Mária Rádió! Halló!
3: Halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséggel önökkel imádkozva szeretném a szűzanyának és az ő szent fiának kérni a segítségét. Egy beteg édesapának, aki nagyon beteg, gyógyítsa meg a Jóisten, kapja vissza az egészségét, hogy tudja felnevelni négy gyermekét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. A bérmálkozókért ajánlom fel ezt a rózsafűzért.

Nyimesből én is ezzel a mai rózsafűzérrel emlékezek a férjemre, és imádkozom az ő lelke üdvéért, aki a kontumáci temetőben alussza örök álmát. Imádkozom még Deák Erzsébetért, akit 3 éve, hogy a Jóisten magához szólított, imádkozunk az ő örök nyugalmáért, emléke legyen áldott és nyugalma csendes, imádkozik érte egy állandó hallgató koma asszonya Erzsébet, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió! Halló! Mindörökké!

0: és kérem az szűzanyámot, hogy adja nekem gyógyulást, hogy a jó Isten gyógyítsam meg, adjon erős egészséget a férjemnek, és nekem, és öcsémnek, három fiának, hogy a jó Isten meg segítsen, hogy el tudtak menni a keresztel. A jó Isten segíje tovább, és a húgom egészségét, hogy a jó Isten adjon egészséget, tudja meg őket, minden bajtot, minket, és a gonosz lélek, távozása, és kérek imád. Édesapámnak, édesanyámnak adja örök nyugodalmat, kérem a szűzanyámat, hogy hallgassa meg a kérdésem. Isten fizessa, hogy meghallgassa.
1: Jó Isten, hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is.

0: Halló, Mária Rádió. Halló.
1: Halló.
0: Köszöntjük szeretettel.
1: Mária Rádió.
0: Hallgatjuk az ime szándékát.
1: Tessék.
0: Hallgatjuk az ime szándékát.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus. Önökkel imádkozom a rózsafüzét és a tenyés áldozatot. Azon kívül hálából a kapott kegyelmekért, a katolikus anya szentegyházunkért, hitünk növekedésért, a keresztények egységért, a bűnösök megtérésért, a aljainkért, a családokért, a családba békésért, a tisztított üzen szenvedő lelkekért, három pontos szándékért, Korsár család és a Veres családért, minden jó akaratú emberét, a testvéri, a saját magamért, a Jóisten tudja, mire van szükségem. Köszönök szépen, önökkel imádkozom.
0: Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. Üresek a vonalak és a postaláda is üres, ezért lezárom most ezt az ima szándék fogadást. Jóisten hallgassa meg minden kérésünket és szándékunkat. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafűzért, majd a Loretói litániát. Mindannyiunk kéréseért és szándékaiért imádkozzanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög életünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Amikor a dicsőséges rózsafűzért imádkozod, egy jövendő világ tárul eléd. Szítsd föl magadban a hitet, hogy érzékelhess titkait. Tekints Máriára, tőle tanulj odaadó szeretetet, mert látni kezd, ki szeretetet tanul. S annál többet látsz majd, minél több tért hódít benned Krisztusnak az ügye. Valahányszor pedig visszatérsz a titokhoz, keresztény remény ébredezik szívedben. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ottól a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: a dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Jézus az ünnep elmúltával vasárnap hajnalán testestül feltámadt az örök életre. A hagyomány szerint először az imádságban vírasztó édesanyjának jelent meg, majd a hozzá közel állóknak. Első szavai a következők voltak. Békesség nektek, ne féljetek! Aki a feltámadt Krisztusra építi életét, annak nem kell félnie. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy a szűzanya példája szerint kitartóan tudjak imádkozni, örömteli és nehéz napjaimban egyaránt, hogy feltámadásod mennyei öröme minél gyakrabban betölthesse lelkemet, megnyitva az utat az örök élet felé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A dicsőséges rózsafűzér második szent titka, aki a mennybe fölment. Jézus földi küldetésének befejeztével felment a mennybe, hogy a mennyei atya jobbján elfoglalja helyét, melyet engedelmességével kiérdemelt. Jézus a búcsú beszédében megígérte, hogy helyet készít számunkra is az örök boldogságban. Ezt azonban ki kell érdemelnünk cselekedeteinkkel. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy szép gondolataim, esetleg szavaim mellett legyen elég erőm a te szolgálatodban, embertársaim javára a szépet, jót cselekednem is, hogy a mennybe juthassak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Dicsőséges rózsafűzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Jézus mennybe menetele előtt megígérte, hogy elküldi a vigasztalót, a szent háromság harmadik személyét, a szent lelket. A szent lélek érkezését várva az apostolok a szűzanyával, a szent lélek jegyesével együtt, a világ zajától elzárkózva, egy szívvel lélekkel imádkoztak. Ez az imádság, lelkület, imádságos lelkület alkalmas a szent lélek eljövetelére. Kérlek Jézusom, add kegyelmedet, hogy időnként ki tudjam szakítani magam a világ, a fogyasztói társadalom zajából, hogy magányosan vagy imatársaimmal együtt csak neked szenteljem az időt, és így

0: alkalmas legyek a Szentlélek látogatására, befogadására. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Szűz Máriáért, a mennyei atya alázatos szolgáló leányáért, elszenderülésekor eljött Jézus, az ő egyszülött fia, hogy testestül a mennybe vigye. A szűzanya alázatosságának igazi nagysága Krisztus keresztje alatt tündökölt. Méltó és igazságos volt, hogy ő a Szent Háromság közelében lehessen örök boldogságban. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy nap mint nap eszembe jusson az alázatosság gyakorlása embertársaim felé. Add, hogy a menny kapui nyitva álljanak majd előttem égi születésnapom idején. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A dicsőséges rózsafűzér ötödik szent titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A szűzanya, a hűséges szolgáló leány mennybe vitelének égi örömében a dicsőség koronáját kapta a szent fiától. A földi viszontagságok között is hűséges, kitartó Isten szolgálat elnyerte méltó jutalmát. Szűzanyám, a kegyelmek közvetítője, kérlek, árassz el Isten kegyelmével, hogy az emberek szolgálatában kitartó lehessek, és ezáltal az örök boldogság ajándékában részesülhessek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál.

0: boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Menj, béli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Szűzeknek Szent Szűze,
0: könyörög érettünk.
1: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Egyházunknak Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Szűzvirág Szent Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Csodálatos Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Teremtőnk Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Üdvözítőnk Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Nagy okosságú Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Nagy hatalmú Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Hűséges Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk.
1: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk.
1: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk.
1: Lelki edény,
0: könyörög érettünk.
1: Tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk.
1: Áltatosságnak jeles edénye,
0: könyörög érettünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk.
1: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk.
1: Elefántcsont torony,
0: könyörög érettünk.
1: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk.
1: Frigynek szent szekrénye,
0: könyörög érettünk.
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk.
1: Hajnali csillag,
0: könyörög érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk.
1: Keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk.
1: Angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Pátriárkák királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Proféták királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Hitvallók királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Szűzek királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk.
1: Mennybe fölvett királyné,
0: könyörög érettünk.
1: Szentolvasó királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Családok királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
1: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, add Uram, hogy a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Könyörögjünk, Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
2: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallhat.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a házigazdái.
1: Zurgő Bence,
2: Bádi Sándor Dániel,
3: Jancsó Mina,
4: Varcelis Gergő.
0: Én meg Bajko Melinda vagyok. És a mai történetet az ünnephez híven Milán fog gyerekünk tolmácsolni. Mi is a címe?
3: Csíksomlyó irege. A Jóisten Csíksomlyón osztotta szét világunkat a nemzetek közt. Azért, hogy a nemzetek ne civakodjanak a kék bolygó területei fölött, összehívta őket a csíksomlyói dombtetőre. Ott, ahol a kápolna most áll, az Úr megáldotta a földet. Ezért ott a föld mélyéből áradni fog örök időkig jósága energiája. Tódultak a nemzetek minden felülről. Jöttek északról és délről, keletről és nyugatról. Lóháton, elefánton, teveháton, ökrök vontatta szekereken. Megteltek a közeli dombok népek sokasságával. Bármennyien is voltak, egyre csak jöttek, és úgy látszott, nem fogynak el soha. A megérkezettek felsorakoznak egymás mellé. Mindenki beszélte mindenki nyelvét. Fegyver nem volt senkinél, mert maga az Úr hívta őket, és az egész környéken a jóság és békesség uralkodott. A sátán nem lépte át a Kárpátok gerincét, mert megtiltatott neki. Amikor mindenki egybegyűlt, az Úristen felújította az emberekkel kötött szerződést. Ennek jeléül gyönyörű szivárvány jelent meg a hegyek fölött. Emlékeztette a világ nemzeteit a 10 parancsolatra, majd igazságosan szétosztotta a földet népcsoportok között. A következő intelemmel engedte útjukra, szaporodjatok és sokasodjatok. Népesítsétek be a földet, mely néktek adatot. Uralkodjatok a föld állatai és növényei fölött. Uralkodjatok igazságosan és céltudatosan, jó gazda módjára. Aztán megáldotta az emberek sokaságát, útjukra bocsátotta őket. Figyelte, ahogy elvonulnak az égtájak irányába, amikor az utolsó népcsoportot is elnyelte a messzeség, az Úrra rászakadt a sűrű csend és néma magány. Akkor abban a pillanatban más valaki azt hitte volna, hogy azt a helyet, a megáldott szent helyet nem adta még oda senkinek. Mivel az Úr cselekedetei nem véletlenszerűek és céltalanok, ezért az Úr kiült a csíksomlyói dombra és várt. Tudta, kikre kell várni. Íme egy elkésett furcsa népcsoport közeledett a domb felé. Mezitlábas kisfiú tarka tehenet vezetett a kötélem. A tehén hátán egy kislány ült, feje körül sokszínű virágkoszorú és ismeretlen nyelven dalolt. A dal beleolvadt a tájba, és feloldotta a magányt, mint az aranya, hogy felnemesíti az ötvözetet. Az Úrnak felvidult a lelke, mert bebizonyosodott, hogy minden terv szerint megy, és már tudta, kié lesz a megáldott föld. Kik vagytok ti? Kérdezte a gyereket. A fiúcska lehajolta, és fejét és hallgatott. Nem bír szóhoz jutni a megilletődéstől. A kislány csokor virágot nyújtott az Úrnak. Üdvözölve légy, mi Úrunk, Istenünk! Én magyar vagyok, a testvérem Székely. Messzi földről jövünk, és eltévedtünk az úton. Az Úr elfogadta a virágot, és újra örült az ő lelkében, mert soha nem kapott ajándékot embertől. Hol vannak szüleitek? Túl gyöngék vagytok még ahhoz, hogy egy nemzet sorsát cipeljétek. Nincsenek szüleink, nem is voltak, csilingelte a kislány. Honnan jöttetek? Faggatta tovább az Úr. Csillagösvényről, szólalt meg a fiúcska félénken. Országot akartok magatoknak? Azt akarunk, Uram, de mivel még gyerekek vagyunk, adjál nekünk apát és anyát, aki védelmezzen bennünket. Apát adjak meg anyát is? Kérdezte az Úr meglepetten. Igen, mert csak te tudsz adni. Te vagy a mindenható, a jó és a könyörületes. Várjatok egy keveset, hadd gondolkodjak, mondta az Úr, és két tenyérbe hajtotta a fejét. Hosszasan gondolkodott. A két gyermek közben önfelett játékba kezdett. Nevetgélésük úgy hagyott a dombon, mint ezernyi ezüst csengettyű. Mivel védtelenek vagytok, ártatlanok, és kedvem metlellem bennetek, ezért meghallgattam, és teljesítem a kéréseiteket. Íme itt van ez a föld, amit nem régen megáldottam. Ezt az áldott földet, Erdélyt és Pannoniát nektek adom örök időre. De mivel ellenségeitek megszaporodnak majd és sanyargatni fognak benneteket, tisztaságotok és jóságotok miatt ezért erősített és reményt adok nektek, amit itt ezen a szent helyen Csíksomlyón minden évben megerősíthettek. Apát is adok nektek, én leszek az atyátok, mert én vagyok mindennek atya, a világ teremtője. Anyát is adok, a szűzanyát, Máriát, Jézus Krisztusnak, a világ megváltójának, a szeretett fiamnak anyját. Ő legyen a ti anyátok, és bajaitokban mindig ő hozzá kiáltsatok. Csodálatos szépségű asszony jelent meg fehér ruhában, ragyogó fényben. Lehajolt, megsimogatta a két árvát, majd felemelte és keblére ölelte őket. Azóta hosszú idő eltelt, sok minden megváltozott, de egy dolog változatlan. Minden pünköskor százezrek vonulnak ki a búcsú hegyére, megerősödni hitben és reményben, közöttük van valóban nemzetjük anyja, érezzük kezének simogatását, és azt a földön túli boldogságot, ahogy a szerető anyaként keblére ölel bennünket.

0: Jártatok ti már Csíksomlyon?
1: Nem.
2: Igen.
3: Igen.
1: Igen. Vagyis hát nem tudom, hogy jártam-e.
0: Nem emlékszel rá, hogy jártál volna?
1: Nem.
0: Ti, akik jártatok, te egy templomba voltatok, a nyerekben voltatok, és milyen alkalommal?
2: Mi a nyerekben voltunk, amikor búcsú volt tavaly apukámmal.
0: Voltál a tavalyi Csíksomlyon búcsú?
2: Igen, a tavalyi búcsón, igen.
0: Igen.
3: Én kicsi koromban voltam olyan 6-7-8 évesen, szóval én már nagyon nem emlékszem, hogy hogy voltunk, hát én arra emlékszem, hogy ott voltunk, sok ember volt.
0: De nem a templomban, hanem kint a dombon?
3: Kint a dombon, igen.
0: Igen, az a nyerek, igen.
3: Nyerek.
1: Hát mi ugye tavaly is voltunk, mi a templomban voltunk akkor, és de voltunk kint a nyerekben is.
0: Tehát ti is a búcsúkor voltatok,
1: igen.
0: És akkor a templomban követétek a búcsút? Hát, és utána mentetek ki a nyerekbe, vagy a nyerekben voltatok a búcsú alatt?
1: Tavaly csak a templomnál voltunk, de az előtti évben úgy tudom, hogy a nyerekben voltunk.
0: Emlékszel is rá?
1: Igen.
0: Milyen élmény, vagy amire egyáltalán emlékeztek, milyen élmény volt annyi ember között ott lenni egy olyan helyen?
2: Kicsit zavart voltam, mert hogy annyi ember is, mi van, ha elvesztődök meg valami is több százezer ember között, nem kapom meg a szüleimet, de amúgy jó volt, csak féltem, hogy nagy elveszek.
0: De nem vesztél el, itt
2: nem.
0: Vagy.
2: De azért voltunk a templomba is, és csak ott álltam a Mária szobor előtt, és gondolkoztam, hogy ez hogy lehet ilyen, hogy ez mekkora csoda volt, hogy ugye régen van róla a történet, és hogy csodálkoztam rajta.
0: Milán, te is láttadok egy szobrot?
3: Hát én nem emlékszem, de mint hogyha anyukám még azt mondták volna, hogy elmentünk, és ott megnéztük azt a szobrot.
0: Inkább a nyeregre emlékszel?
3: Igen, hogy... inkább ott arra a részre, mert ott féltem egy kicsit jobban.
0: Féltél?
3: Hát igen. Hát ugye nagyon sok ember volt, hogy alig tudtam megkülönböztetni, mert nagyon sokan hasonlítottak a szüleimre, és nagyon nem tudtam megkülönböztetni, és egész végig ott voltam, csak mellettük, meg sem mertem mozdulni. Arra emléksz?
0: Értem. Gergő, neked milyen élmények voltak ezek a búcsuk?
1: Hát ugye...
0: Hogy te többször is voltál.
1: Hát igen, én ugye tavaly látom, ugye ez... Szinte minden évben szoktam látni ugye szobrot, és tavaly fel voltunk már a szoborhoz, és hát jó érzés ott.
0: Szeretnétek-e még eljutni a búcsúba?
2: Úgy volt, hogy apukámmal fogok menni bringával az erre, ami most lesz, de apukámnak dolga akadt, és így nem tudunk menni.
0: De közeljövőben még szeretnél?
2: Hát, ha lehet, akkor igen.
0: Milán?
3: Igen, én el szeretnék azért valamikor menni, mert ugye nem nagyon emlékszem a dolgokra, hogy lássam, hogy milyen rendesen.
1: Mi holnap indulunk gyalog, szarándokolni oda ki, Csíksomlyóra.
0: Tehát te ezt most már megint meg fogod tapasztalni.
1: Igen, szombaton is szoktunk járni a búcsúra. Egyszer kimegyünk pénteken a Csíksomlyóra, ott olyan közelebbről úgy tudom, hogy 25 kilométert gyaloglunk.
0: Tehát te gyalogosan fogsz menni.
1: Igen, és aztán meg ugye kimegyünk, és kocsival hazajövünk, és aztán meg szombaton meg megyünk ki, és a búcsú.
0: Ki a nyerekbe? Oda hát, szándékoztok menni?
1: Nem tudom.
0: Ahova elértek, ugye, a tömegtől.
1: Hát igen.
0: Igen, ez így szokott lenni.
1: Nem tudom, apa annyira nem szereti ott a sok ember között, mert ugye annyian vannak, és egyszer, amikor ott voltunk kint, úgy tudom, tavaly előtt, hogy annyi ember most nem tudtunk sehol se lejönni, és ott egy csomót álltunk.
2: Hát tavaly, amikor voltunk mi, akkor szinte a fa tetejére kellett üljünk, mert nem volt hely sehol, még az erdőbe is ültek sok ember.
0: És ez úgy meglepő volt neked, hogy ennyi ember?
2: Az.
0: Gondolkodtatok azon, hogy miért megy oda ilyen nagyon sok ember? Mert egyébként valószínű, hogy Erdély legnagyobb embertömegét megmozgató egyik rendezvénye.
2: Hát gondolom az emberek ugye a csodába hisznek, és azért járnak évről évre oda.
1: Hát én is pont azt gondolom, mint Dani, és ott ugye vallás során tanultuk, hogy ott van egy ilyen aranyrózsa, amit a pápa hozott, és azt is megnézni.
0: Milán, te mit gondolsz, miért jár annyi ember oda? Miért járnak évről évre vissza oda az emberek?
3: Szerintem azért is, mert egy jó családi program, amikor a szülők sokat dolgoznak, és el tudnak menni, és azért, mert szeretnek közelebb kerülni Istenhez, megerősíteni a hitüket, mint ahogy itt mondta a
0: történetben.
3: És ott, amikor oda mennek a Mária szoborhoz, az aranyrózsához, akkor ugyanúgy, mint Gergő, szerintem azt, hogy ott imádkoznak egy kicsit.
0: Igen, tehát a hitéletnek a megerősítése. Igen. Bence, te sosem voltál. Szeretnél egyszer elmenni?
1: Hát én nagyon nem szeretnék elmenni, mert nem is tudom, nekem...
0: A tömeg az úgy nem vonz?
1: Igen, nem szeretem a túl sok embert, hogy körülöttem.
0: És hogyha mondjuk úgy mehetnél el, hogy nincs sok ember, hanem csak néhány jó baráttal felmenni, oda megnézni, milyen szép, egyébként gyönyörűséges a hely.
1: Hát akkor sem, mert apámmal nekünk van egy rutinunk, amit sokkal jobban szeretek. Az egy ilyen kb. 12 kilométeres túra. Úgy van, hogy megyünk a házunkból, és mondjuk körbejárjuk a környéket.
0: Értem. Ti többiek? Jártatok már máskor is esetleg, vagy csak búcsú idején Csíksomjóra?
2: Néha, amikor jobb idő van, én anyukámmal szoktam menni, néha Csíkba.
0: Te bementek Csíkszeredába? És akkor oda kimentek Somjóra?
2: Hát igen, és akkor ott egy reggel megyünk, és este jönünk, csak azért, hogy így egy unalmas napok egyike teljene.
0: Gondolom, hogy búcsunk kívül nem voltál Csíksomjóra.
3: Nem, csak búcsun voltam. Búcsukok.
1: Néha például elmegyünk a Csíkba, hogy ugye ott van a mozi, és megnézzük egy filmet, és amíg például, hogyha 12-től van a film, és ott vagyunk 11-től, akkor kimegyünk a templomhoz, és ott ugye egy fél órát, és aztán meg megyünk vissza.
0: Milyen érzés gyalog menni Csíksomjóra?
1: Hát jó, mert ott egy csomó ember, és ugye, éneklünk is egy csomót, és hát én szeretek oda.
0: Nem szoktál fáradni? Nem érzed néha úgy, hogy jaj, már nincsen vége az útnak?
1: Hát én egyszer, amikor legelis voltam gyalog, akkor apával éreztük, hogy ott maradunk, és nem jövünk a nájátébe, és mondták, hogy még egy kicsi van, és akkor még már elmentünk.
0: Fiúk, ti szeretnétek egy gyalogos zarándoklatot bevállalni?
2: Hát én max akkor, hogyha a szüleimmel együtt én egyedül erre mindulnék.
0: Nyilván is úgy gondoltam, hogy nem egyedül.
2: Hát igen, hogyha a szülőkkel, akkor mondjuk elvállalnám.
0: Várnál még vele néhány évet, vagy akár már most is, hogyha mehetnél?
2: Hát én szoktam néha gyalogtúrát csinálni, szóval most is elvállalnám, csak legalább az egyik szülőm legyen ott.
0: Értem. Mi nem?
3: Én szerintem gyalog nem mennék el, mert azért így is, is messze van, s... Lehet, hogy megérné, csak én szerintem annyira nem gyalogolnék el olyan messze.
1: Én nem szoktam erre járni, de viszont én először, amikor jártunk, mert sokszor járunk, akkor el voltam nagyon fáradva, de amikor például beszélgettek az apámmal, akkor sokkal jobban bírom. Úgy érzem, hogy nem vagyok elfáradva. A beszélgetés, mintha elvenni a figyelmet az fáradtságról.
0: Igen, egyébként a gyalogos zarándoklatnak pont az a hajtóereje, hogy sokan vannak az emberek, és mindenki ugyanazért a célért megy, és ugye imádkozva, énekelve mennek. Figyeltétek egyébként, hogy milyen szokott az időjárás lenni?
2: Sokszor nem voltam Csíksomjón, de vagyis úgy értem...
0: De például a búcsú idején.
2: Tavaly, amikor voltam, akkor gyönyörű napsütéses idő volt.
0: Igen, de azért elég gyakran előfordul, sőt, azt szokták mondani, hogy a búcsúba bele is szokott esni, az az áldás, ugye? És voltak olyan évek, amikor az udvarhelyi csapat úgy ment el, hogy esőbe áztatták magukat, és úgy is elmentek, és úgy is visszajöttek. Olyanok is vannak, akik nem csak elmennek, hanem vissza is jönnek gyalog. És ugye ők azok, akiket vasárnap este szoktak várni, és akik azt gondolom, hogy megérdemlik azt a várakozást, meg azt a... Igen, akár tapsot is, hiszen ez azért szép fizikai teljesítmény is, de gondolom, hogy lelkében olyan töltődés, ami azért nem sok adatik meg.
1: Mi, hogy a Szombatfalvára járunk templomba, és mi nem oda szoktunk az a kizarándokolni, de ők úgy mennek, hogy innen mennek, ott Homorút felé, oda, és valahol a csűrbe alusznak, és aztán meg mennek.
0: Tovább másnap, igen. Képzeljétek el, hogy vannak olyanok, akik ennél sokkal-sokkal messzebbről is elindulnak gyalog.
2: Tudtam például, van, akik Amerikában.
0: De igen, egyébként messzebbről is, határon túlról is, tehát nagyon sok felülről érkeznek gyalogos, és nem csak gyalogos, hanem lovas zarándokok is. Láttátok ma a lovas zarándokokat? Néhány órával ezelőtt mentek át a városon. Kedves hallgatóknak mondjuk, hogy ezt a műsort egyébként csütörtökön vesszük fel, még mielőtt a zarándoklatra elindulnának, de láttunk ma már lovas zarándokokat elindulni, úgyhogy elindult már az egész folyamat. Milyen szokott lenni a város, hogyha nem mentek el, és itthon a városban vagytok a búcsú idején? Tapasztaltátok?
2: Hát itt is szoktak rá megemlékezések lenni, ha nem is olyan nagy tételben, mint odakint egy több százezer ember, de azért egy pár száz ember mondjuk összegyűl.
0: Nyilván a szentmiséken vannak vasárnap, de szombaton, a pünkösdi búcsú napján a városban egyet mondjuk nem mész Somlyóra, és akkor a városba körbe mész. Milyen érzés?
2: Hát egy nem tapasztaltátok? Én csalódnék, mert hogy ott is lehetnék Csíksomlyon, de hogy én itthon maradtam, és nem ragadtam meg a lehetőséget.
1: Csíksomlyóra szoktunk elmenni örökké, és én ezeket nagyon nem szoktam megtapasztalni, mert...
0: Én arra utaltam az előbb, hogy egyébként pünkös szombatján a városunk teljesen kihalt, olyan, mintha Udvarhely fele Csíksomlyóra költözött volna, rengetegen mennek, és este fele kezd a város ismét benépesülni, mire jönnek vissza ugye Csíkszeredából, mire visszaérnek, mert lépésbe lehet hazaérni, tehát olyankor ugye a oda és visszaút is nagyon-nagyon lassú, és mégis az emberek türelmesen kivárják, naponta, amikor a városon keresztül kell menni, rengeteg dudáló, meg ideges sofőr van reggelenként, gondolom tapasztaljátok minden reggel, mikor iskolába jöztök, hogy bedugul a város, meg mindenki ideges, meg mindenki dudál, de akkor amikor mennek, és amikor jönnek, az emberek olyan türelmesen állnak, ha kell, percekig, lassan lépésbe haladnak, és mégis útnak indulnak, tudván, hogy lehet, hogy be se érnek időben.
2: Én azt tapasztaltam itt Udvarhelyen, hogy a nap bármely pontjában, ha reggel, ha délben, ha este örök kidugó van, mert nem tudják egyszerűen rendesen
0: elosztani. Igen, ez most az utóbbi időnek a jelensége nálunk, az sok útjavítás miatt is, de én most kifejezetten egyébként a csíksomlyói búcsú idejére is arra a pünkös szombatra gondoltam, amikor én nem megyek Csíksomlyóra, és aznap a városba valahová kilépek, akkor egyszerűen az a hatalmas nagy csend fogad mindenhol, alig van ember a városban, hiszen mindenki ott van. Miért mennek az emberek zarándokolni? Vagy mit jelent, hogy zarándokra? Talán innen kéne kezdjük.
2: Szerintem azért mennek, mert ezzel adják meg a tiszteletet.
0: Kinek?
2: Hát annak, hogy például egy évben, hogy csak egyszer van mise, és hogy Istennek.
0: Tehát igen, Milán nagyon sokat Istennek. Igen. Kit szoktak el megénekelni a legtöbb énekben, amikor Csíksomlyóra mennek?
1: Máriát.
0: Így van, tehát a Szűzanyát, Csíksomlyói Szűzmáriát, ugye? Van külön ének, a csíksomlyói ének, amit mindig a mise végén el is énekelnek. Na de akkor miért mennek az emberek ilyen zarándoklatra? Miért éri meg valakinek akár több száz kilométerről is elgyalogolni? Odáig az azért kőkemény fizikai erőfeszítés.
2: Mert olyan dolgokat tapasztalhatnak meg, amit így a mindennapi életben nem nagyon.
0: Ezt nagyon szépen mondtad. Ti mit gondoltok?
3: Hát végül is ugyanazt, mint Ani.
1: Én nem tudom.
0: De te miért mész amúgy? Mert hogy te szoktál minden évben menni. Mi a te célod azzal, hogy nyakadba veszed a kis mikrovilágunkat, de mégis?
1: Hát én azért, mert ott egy csomóan vagyunk, és éneklünk, és olyan jó érzés.
0: Úgy feltöltődsz? Hogy erőt ad? Nyilván ilyenkor nagyon-nagyon sok ember megy, és mindenkinek megvan a maga motivációja. Van, aki azért nem megy, mert úgy gondolja, hogy túl nagy a tömeg. Van, aki ettől például ilyenkor el is tud vonatkoztatni. És vannak nagyon sokan idősek, akik nem mehetnek már, mert nem bírják az útnak a fáradalmait, és számukra meg ugye a média, tehát a rádiók, meg történetesen ugye a Mária Rádió is, és a televíziók is szokták közvetíteni, tehát hogyha nem tudunk éppen részt venni ott a helyszínen, akkor a médián keresztül is tudunk becsatlakozni, és úgy is lehet valamennyit ebből a mise élményből kapni, akinek ugye ez az elsődleges, hogy a Szent Misén vegyen részt. Vannak, akik nem csak ezért mennek, hiszen ott azért hatalmas nagy találkozási pontok is vannak. Egy csomó olyan emberrel találkozol, akivel lehet, hogy máskor nem. És ez is egy plusz hozadéka. Ezt például otthon nem tudod megélni, de ettől függetlenül ugye a maga a csíksomlyói búcsú, ami a székességünknek, sőt mondhatnánk azt is, hogy magyarságunknak a legnagyobb találkozási helye és legnagyobb közös ünneplése, az minden évben az év csúcspontja. És én azt kívánom nektek, hogy ha eljuttok akár gyalogosan, akár bármilyen módon majd a közeljövőben a csíksomlyói búcsúra, tapasztaljátok meg annak a kegyelmeit, és érezzétek át azt, amit a nagyon-nagyon sok ember megtapasztalt.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi Rákóczi Centerből. A mikrofonnál Májai Erzsébet technikai munkatársam Péter András. Szentmisét közvetítünk, melynek főcelebránsa Tamás Barna plebános számos pap részvételével. Aki nem tud a hit szárnyán magasba szállni, nem is tud a megváltónknak szent lelkére várni.

Eljön Krisztus szeretettel, eljön szent lelkével, ha várjátok és imádjátok. Pünkösdi reménnyel megterik a szív és a lélek, nemes indulattal, ha bevonul oda, Krisztus teljes diadallal. Ezen gondolatok kíséretében vonulnak be az zarándokaink, akik fáradtságot nem ismerve, gyalogosan tették meg útjukat a csíksomlyói Baba Máriához, a boldogságos Szűz Máriához. 828-an indultak péntek reggel Székelyudvarhelyű a gyalogosok, 560-an érkeztek vissza gyalogosan. Hangolódjunk rá a Szent Mise áldozatra, kapcsolódjanak be önök is. Dicsértessék a Jézus.

0: Zarándok testvérek, mielőtt megkezdenénk a szentmisét, hálaadásunkat, szeretném kifejezni nagy örömünket a Jóisten iránt, hogy ezen a szép ünnepen együtt lehetünk, átélhetjük azt, amit az apostolok 2000 évvel ezelőtt itt, a Rákóczi Centerben fogadhatjuk hazatérő zarándok testvéreinket. Együtt adhatunk hálát mindazokért a kegyelmekért, amelyet az út során kaptunk. Szeretettel köszöntöm a paptestvéreket, zarándok testvéreinket, akik csatlakoztak ehhez a gyalogos sereghez. Köszöntöm anyaországi testvéreinket, akik a zarándok úton velünk voltak, vagy a háladó szentmisére érkeztek. Isten hozott benneteket. Köszöntöm más felekezetű testvéreinket is, akik a zarándokladó bekapcsolódtak, vagy itt a szentmisén velünk együtt imádkoznak. Örülünk, hogy testvérként imádságban is együtt lehetünk. Szeretettel köszöntjük meghívott vendégeinket is. Köszöntöm a székelyudvári kedves híveket, köztük azt a sok jótevőt, akik Isten gondviselésének munkatársai voltak a zarándoklat során, számtalanszor megajándékoztak bennünket, hogy erőnk legyen. Örülünk, hogy ti is itt vagytok, és itt mondhatunk köszönetet nektek. Zarándok fogadó szentmisénket közvetíti a Mária Rádió. Nagy szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit. Meghívjuk önöket, adjunk hálát közösen a zarándoklatért, a pünkös kegyelméért. A szentmisét záró áldást követően elköszönünk majd a hallgatóktól, de mi még maradunk családi hangulatban, ünneplünk, hálát adunk. És most kezdjük szentmise áldozatunkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a
0: zarándok testvérek, ebben az üdvözlésben a Szentléleknek különleges munkáját halljuk, egyesítő erővel van jelen. Megtapasztaljuk a mindennapokban, mennyire szétforgácsolja erőinket az élet, milyen sokszor és milyen könnyen szembefordít egymással, még a testvéreket és a barátokat is az élet. Nagyon kell vigyáznunk, hogy megmaradjunk ebben a szeretetben, és ebben az egységre törekvésben erőnk a Szentlélek. Ő gyűjtött ma is egybe. Körülbelül 2000-en vagyunk ezen a hálaadáson. Mindenkinek a szívével más és más a szándék. Egy hálaadás, amelyet hordoztál az zarándok úton. Lehet, hogy egy nagy kérés, amely benne volt. Minden imádságban van. Lehet, hogy erőt kértél egy döntéshez. Lehet, hogy valakinek a szándékára társként imádkoztál. Amilyen színes ez a közösség, olyan színesek ezek a szándékok is. Most szeretnénk összegyűjteni ide a szentmisében az Úr elé vinni. De hogy kedves legyen ez a szent áldozat az Úrnak, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mozdulással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el minket az örök életre,

és miután Isten irgalmát kértük és megkaptuk, szeretnénk dicsőíteni őt, aki az élet forrása, aki életadóként van közöttünk.

könyörögjünk. Istenünk, te a mai szentséges ünnepen egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amelyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben, csodálkozva kérdezgették: nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyen született? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiaiak, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának és Pamfiliának lakói, Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindjárt egy lélekben egy testé lettünk keresztségünk által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből.
1: Neked, Istenünk.

0: Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükbe zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi.
1: Amen.

0: Kedves fiatalok, szeretett testvérek! Nagyon jó a neve a püspöknek, aki a tegnap az igét hirdette Csíksomlyón. Elfogadnánk őt, mert Székely Jánosnak hívják, és a tegnapi prédikációjáért nagyon hálás vagyok, mert szólt mindenkihez, és mindenkinek feladta házi feladatot. Az édesapáknak, az édesanyáknak, nekünk, papoknak, a világi vezetőinknek, a pedagógusoknak, fiataloknak és gyermekeknek. És nagyon jól esett, hogy felemelt minket, erdélyi magyarokat. Megsimogatott. Köszönjük, hogy felemelte Márton Áron püspök úrnak a nevét, Szent Ferenc nevét, felemelte boldogságos szűzanyát. Zarándokok vagyunk itt a Földön, tulajdonképpen az egész életünk egy nagy zarándokút. És milyen jó, hogy egy ilyen zarándokúton, mint amiről most visszatértünk, megértetünk egyet s mást az életnek a dolgaiból. Titkokat bont ki a zarándoklat az életünkről. Én is megértettem párat, és ezeket szeretném elmondani nektek a Szentléleknek a segítségével. Az első az, hogy olyan szép ez a világ, Istennek a remek műve. Ahogy elhaladtunk a Hargita ösvényein, útjain, útunkat szegélyezték a fenyvesek és a gyönyörű kékék, a patakoknak a tiszta vize. Isten alkotta ilyen gyönyörűnek a természetet. És megfigyeltem, hogy kihívás számunkra, emberek számára, hogy megbecsüljük ezt a gyönyörű világot, ahol rondaságot, szemetet láttam, ott az ember belekontárkodott Istennek a tervébe. Testvérem, ha elgondolkodhatod téged is ez, ha fáj neked is ez a dolog, akkor dolgod van neked is vele, gyere, mindenek előtt becsüljük meg, és tegyük szépé ezt a világot. Tegyük paradicsom kerté. Mert nem kell itt másoknak rendet csináljanak, rendet tartsanak, virágot ültessenek, takaros házakat és udvarokat rendezzenek, csak neked és nekem. Nem kell senki idegenből jöjjön rendbe tartani ezt a gyönyörű, természetes környezetet, amiben élünk. Becsüljük meg. Ez az első dolog, amit megértettem. A második kihívás számunkra az is, hogy megbecsüljük saját magunkat. Isten megteremtette ezt a világot, gyönyörűnek teremtette, és belehelyezett minket, embereket, de nem tehetetlenségre teremtett minket, az élő lényeket, hanem feladatot adott nekünk. Nem vagyunk befejezve, mindegy korondi cserépedény, miután a korongos levette az asztaláról. A növényeknek kapaszkodniuk kell, és virágot bontaniuk, termést hozniuk. Az állatoknak ki kell elégíteniük az ösztöneiket, és harcolniuk kell az életükért, az életben maradásért. És az embernek, nekem és neked növekednünk kell. Nem vagyunk befejezettek. Több területen is növekednünk kell. A leglényegesebbeket mondom el. Területek, amelyeken dolgunk van nekünk. A testünk, a lelkünk, az érzelmeink, az értelmünk és a mi kapcsolataink. Vegyük szerre röviden a testünk. A Szent Lélek temploma. Lehetne ezt szebben mondani? Talán a kórházra ki kellene írni, hogy a Szentlélek templomát tatarozzuk, gyógyítjuk. Az egészségem érdekébe tennem kell, vigyáznom kell az egészségemre, meg kell becsülnöm a Szentlélek templomát. Nem rombolhatom, sem energiaitallal, sem snüsszel, sem cigarettával, sem túlzott alkoholfogyasztással, vagy egyéb kábítószerekkel. Ne romboldd a testedet, a Szentlélek templomát. Ezen a területen növekedhetünk. És igen, helye van a mozgásnak, a sportnak, így a zarándoklatnak is. Másodszor a lelki életem, figyelnem kell a lelkemre, imádkoznom, olvasnom Istennek az igéjét. Akik elkezdték január 1-től olvasni a Szentírást, haladnak előre. Látom az életükön. Látszik, nem is kell beszéljenek. Isten igéje őket valahogy vezeti és megvilágosítja. Az öröm tölti el a lelküket. A napra forgó, a nap felé, az ember Isten felé fordulva lehet az, aminek lennie kell. A lelkünk, a lelki életünk, tehát növekedésre van hívva. Az érzelmi életünk, figyelnünk kell a belső megmozdulásainkra, az érzéseinkre. Komolyan kell venni az érzéseinket, a jókat fejleszteni, táplálni, legyek még jobb, a rosszakat megzabolázni. Az értelmi életem, olvasnom, tanulnom kell folyamatosan. A telefontól, annak a görgetésétől senki meg nem okosodik, butább lesz. A könyvet szeretni kell, olvasni és tanulni kell. Növekedésre vagyunk meghívva. És az utolsó, az öt terület közül a társas kapcsolataink. Jó barátságokat kell ápolnunk, olyan személyekkel kell barátkoznunk, akiktől tanulunk, akik növekedésre hívnak és nem lehúznak. Ugye, hogy kihívás, hogy megbecsüljük saját magunkat, megbecsüljük a teremtett világot, és megbecsüljük magunkat, a teremtésnek a koronáját. Testvérem, Isten téged személyesen növekedésre hívott. Változhatsz. Változ, válj a legemberibb emberré, a legtökéletesebbé, ami lehetsz. És tudod, hogy hogy hívják a legemberibb embert? Szent. Válj szenté. Csíkország szentet adott a világnak, Márton Áron püspököt. Udvarhely, mikor fog szentet adni? Húsvét első napjában Assisiben jártunk az ifisek szüleivel, este volt már, hogy közeledtünk a városhoz, és már jóval előtte felfigyeltem a buszból, néztem a tájat és a környezetet, látszott, hogy egyre jobban fejlődik ez a régió, ahogy közeledünk a közepéhez. Ismertem Ferencnek a történetét, és nagyon elgondolkodtatott engem, hogy egy srác, aki elhagyta az addigi rendezetlen életét, elhagyta a szülői háznak a biztonságát, a kényelmét, amit felkínált neki, és a sikeres jövőt, a szegénységet választotta, mert rátalált Jézus Krisztusra, és igazán gazdag lett ő a szegény, úgy döntött, hogy mindenben hozzá akar hasonlítani. Pontosabban nem csak hasonlítani, hanem olyan akar lenni, mint ő. Szent akar lenni. És szent lett. De könyörgöm, eltelt 800 esztendő. És az élet példájának még ma is vonzása van. Honnan ez az erő? A tegnap is egy fiatal ember bekopogott a csíksomlyói kolostornak az ajtaján, és kérte, hogy érettség után vegyék fel Ferenc fiainak a sorába, a mi közösségünkből volt. Visszatérve a témára, állítom, hogy Assisi vidéke, anyagi jóléte, virágzása egy fiatal embernek az alázatos döntésének köszönheti az életét. És mi síratjuk Udvarhelyt, mert gazdaságilag olyan elmaradott lett, és milyen gyermeteg arra várni, hogy majd jön valaki idegenből, és megszáll minket olyan vállalkozáshoz ide, ami ismét fellendíti ezt a régiót, és lesz sok munkahely, és nagy fizetések, és közben egyre nő a szakadék a szegények és a gazdagok között. Ha szereted Udvarhelyt, ha legjobbat akarod neki, válj szenté. Fellendül ez a vidék. És ha tegyek itt egy zárójelet, Udvarhely ez a kicsi város, nem is tudja, hogy milyen gazdag, hogy itt vannak a szerzetesek és szerzetes nők, akik imádkoznak és szolgálnak felénk alázattal Szent Ferencnek a szellemében. Becsüljük meg őket. Szeressük őket. És ó, Uram, soha ne jöjjön el az a nap, amikor üresek maradnak a kolostorok. Üres marad a barátok temploma üres marad, a Mahlersdorfi nővéreknek a kolostora. Uram, ne engedd meg ezt. Ugye mekkora kihívás számunkra, hogy megbecsüljük önmagunkat? Harmadszor. A harmadik tanulságom a zarándok úton, hogy a kereszt összegyűjt. Emlékeztek, hogy az útszéli kereszteknél megálltunk, s ahogy megálltunk, rendeztük a sorainkat. A kereszt csatasorba állított minket, összegyűjtött. Az egyik zarándok testvérem felhívta figyelmemet, hogy az életben is pont így van. A kereszt megállít és összegyűjt. Egy betegség, egy baj. És buzgóban imádkozunk. Összegyűl, összezár a család. Köszönjük meg Istennek életünk útszéli keresztjeit. Ugyan sokszor nem értjük, hogy miért kapunk egy-egy megpróbáltatást, egy-egy keresztet. Mégis köszönjük meg. Helyre teszi a dolgokat, rendezi az életünket. Ez a harmadik tanulság. A kereszt összegyűjt. Negyedszer látszik azokon, akik zarándokoltak, hogy közel jártak a naphoz. Ez eszembe juttatja Carlo Acutist, aki azt mondta, hogy amikor a nap elé állunk, lebarnulunk, amikor pedig Jézus elé állunk az oltári szentségben, szentekké válunk. Aki élő kapcsolatban van Istennel, annak az életén meglátszik. Köszönjük Székely János püspök úrnak, hogy erre is kiterjedt a figyelme, hogy felhívta figyelmünket a szent mise és az oltári szentség nagy-nagy értékére. Hadd idézzem pár sorát. Szent Ferencről azt olvassuk, hogyha betért egy templomba, mindig térdre borult, imádta a jelenlévő Jézus Krisztust. A piszkot látott egy templomba, azonnal kitakarította, megszépítette. Kedves zarándokok, mondja a püspök úr, tanuljuk Szent Ferenctől az eukarisztia nagy-nagy szeretetét. Időzzünk gyakran az Úr előtt, enélkül nincs igazi megújulás, enélkül hiányzik a missziónk arany fedezete. Legyenek a plébániáink újra az imádság helyei, az imádság iskolája. Legyen a szentségimádás mindennapi kenyerünk. Eddig az idézet. Közeleg úrnapja. Közeleg a fókuszpont, a jeles napok, amikor valamennyien meghajtjuk fejünket és térdünket az Úr Jézus előtt. Legyetek ott. De nem kell a jeles napokra várni. Ezt minden szentmisében megteheted, mint János püspöknek az édesanyja, aki a család egységét, békéjét és a fia hivatását térden állva imádkozta ki. Édesanyák, járjatok szentmisére. Édesapák, járjatok szentmisére. Fiatalok, járjatok szentmisére. Ötödször sok jósággal találkoztunk útközbe. Mennyi mindent kaptunk, étkeket, vizet, szeretetet, mosolyt, dudaszót, integetéseket. Igen, és az Anna fogadónál, amikor reggeli után imát mondtunk, eszembe juttatta a Szentlélek, hogy úgy adjunk hálát, ahogy az egyik paptestvérem tanította. Nekünk adtál, hála Isten, mi is adjunk, kinek nincsen. Ez egy meghívás is, hogy légy te is nagy szívű, adj, és ne csak a fölöslegedből adj, úgy adj, hogy fájjon, szakítsd ki a szívedet, törd el a kenyeredet. Mert csak így tapasztalhatod meg, hogy Isten visszaadja, többszörösen visszaadja azt, amit másnak adsz. Én, ha adtam, mindig megtapasztaltam is. Ennek az ellenkezőjét soha nem éltem meg. De nem adtam még eleget. Hatodszor, hadd osszak meg egy igazi történetet. Egy Székely bácsi egyszer felpofozott egy legénykét. Pofátlan volt, kapott egy jó nagy pofot. Legényke csak annyit mondott, ezt maga még megkapja. Teltek, múltak az évek, katona viselt legény lett, és egyszer csak útjaik a kocsmába találkoztak. És a legény visszaadta. A bácsi csak annyit mondott, köszönöm fiam. Mire a fiú visszavágott, azt mondta, ne köszönje, mert még kap. Viccesen kezdtem, de komoly dolgot szeretnék mondani, mert egy pár szót most szeretnék szólni hozzátok is, anyarországi testvéreim. Nem tudom, megfigyeltétek-e, vagy emlékeztek-e, aki megbirmálkozott, tudja, hogy birmáláskor a püspök ad egy kicsi pofot, egy enyhe suhintást az arcunkra, mielőtt a homlokunkat megkeni olajjal. Mintha azt akarnám mondani, ébredj fel. Felnőtt lettél, felelősségteljes ember lettél az egyházba. Nem vagy már gyermek, ébredj fel. Azzal, ami történt az utolsó anyaországi választáson, sokan úgy érezzük, hogy kaptunk egy pofot. Köszönjük. Tudjuk, hogy miért kaptuk. Azért kaptuk, hogy ébredjünk fel, és tudatosítsuk, hogy még több dolgunk van, mint eddig. Hogy felelősségünk van a mi nemzetünk iránt. Nagy felelősségünk. Munkát adtatok. Márton Áron püspök úr mondta. Lehet, hogy mást idézett, de én nála olvastam, erdélyi magyarnak lenni több munkát és nagyobb felelősséget jelent. Több munkát és nagyobb felelősséget. A tegnap a szentmisét követően anyaországi barátaimmal, testvéreimmel ereszkedtünk le a csíksomű nyeregből hátul, ott, ahol a pápa is járt. És az erdőből szekerek jöttek le. Az egyiken nagyon szép arcú fiatalok voltak, fiúk és lányok. Hangosak voltak. És hogy közel lettek a szekérrel hozzánk, egyre félelmetesebbek lettek. A szekér derekába egy mobil hangfal volt, és bömbölt belőle a zene. Belenéztem a fiúknak a szemébe. Bódult volt a tekintetük. Az italnak a szagát is éreztem, hogy elhaladtak mellettünk. Részegek voltak. És szégyeltem magam az anyországi testvéreim előtt, hogy ilyen székely fiatalok is vannak. És a lovakat sajnáltam. Milyen szomorú, hogy a gyeplőt egy részeg fiatal ember vette a kezébe. Nagyon fájt az, amit láttam. Én nem akarom így látni a népemet. Én nem akarom így látni az ifjúságot. Nem akarom. És van jogom hozzá. És ígérem, hogy a tőlem telhetőt meg is fogom tenni. Megfontoltam azt, amit a püspök úr a tegnap nekünk papoknak mondott. Hadd idézzem. Kedves paptestvérek, ez jól esett. Köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel együtt. Köszönöm az Istennek és az embereknek szolgálatára odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a beteg ágyak mellett, amikor meg kell fognotok egy idős testvérünk kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót vagy tüzelőt kell adni a szegényeknek. Vagy amikor be kell kötni egy kisgyermeknek a cipőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, hogy vitatkozzanak. És mindenek előtt lássák az életeteket, a belső tüzet, amely ott ég a lelketek mélyén. Legyen nyitva a plébániátok ajta, és legyen nyitva a szívetek is a rátok bizottak felé. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tüzes lelkű apostolok. Eddig az idézet. Hát van dolgunk, nem is kevés. Több imádság és több szolgálat. De nektek is, anyaországi testvérem, akik itt vagytok, dolgotok van, nem véletlen, hogy itt vagytok. Nem csak magatokra, magatokért vagytok felelősek, hanem a mellettetek levőért is. Az zarándoklat alatt, amikor imádságra hívtalak, azt mondtam nektek, hogy felhatalmazlak, hogy szólíts meg a melletted lévőt. Ha imádság alatt mást csinál, mint amit kell, szólíts meg, figyelmeztest. Profétai feladatotok van. Isten igazságait ki mondja el, hogyha nem ti? Isten téged kér, hogy hallgasd az ő igéjét, fogadd be a szívedbe és mondd el. Az igazságnak el kell hangzania. A család szent. A házasság egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége. És Isten van mindenek fölött. Ezek az értékek, Isten, család, haza nem egymás mellett vannak, hanem Isten fölül van, és minden aláerendeződik. És ezt az értékrendet hangosan, nap mint nap fel kell vállalni és el kell mondani. Befejezésül mindenkinek. Menet közben több helyen is láttam, hogy valaki kifeszített egy molinót. Emlékeztek a Márton Áron előtt is, hogy mentünk el. Ki volt téve? Járjatok templomba! Csíksomjón egy évbe egyszer újra kalibráltatjuk az iránytűnket. Jók azok a beszédek, a prédikációk. Megmondják, egy évre programot adnak, eligazítanak. Tehát újra kalibrálják ott az iránytűnket. De vasárnaponként történik a finom hangolás. Mivel kezdődik a Szent Mise? Van, aki azért nem tud oda menni, mert a kezdet nem jó. Le kell hajtani a fejünket. Be kell ismerni, hogy a hét során biza poros lett, nem csak a cipőnk, hanem az életünk is, hogy bűnnel és mocsokkal beszennyeztük magunkat. Van, akinek ez sok, és az ilyen elkerüli a templomot. Kedves testvérek, mivel folytatódik a Szent Mise? Bűnbánatot tartunk, dicsőítjük Istent, meghallgatjuk Isten igéjét, és magunkhoz vesszük az oltári szentséget, az eukarisztiát. Magunkhoz vesszük Jézus testét, Jézus magát adja értünk. Az övé nagyon nagy áldozat, és a tiéd milyen? Meghozod az áldozatot vasárnapról vasárnapra? Vagy mindig csak kapni akarsz? Mindig csak profitálni? És mind egy kalandor. A szép eseményekbe bekapcsolódni, ott lenni karácsonykor, húsvétkor, pünköstkor. A desszert, az étel végén van mindig. Ha csak desszertet akarsz enni, cukorbeteg leszel. Kezd az előétellel, levessel, salátával, másodikkal, és csak utána jön a desszert. A zarándoklat véget ér, de a te evolúciódnak nincsen vége. Folytathatja Isten benned a teremtést? Adhatja a Szent Lelkét neked? Kész vagy-e befogadni? Jézus rájuk lehelt, vegyétek a Szent Lelket. Istennek a lehelete tartja életben ezt a világot. Kérd a Szent Lelket, hogy fújja ki az ocsut belőled, égessen ki mindent, ami hitvány, ócska, hamisságokat, a bálványaidot, és adjon új tüzet, lángoló szívet az ő ügyéért, az igazság kimondásáért, az élet és annak életre váltásáért. Adjon erőt szeretni, helyesen szeretni, senkit se hitegetni, ne hazudni, és szolgálni ott, ahol vagy. Ha akarod, hogy a pap ne hazudjon a temetésen, akkor légy jó ember, és van egy kérésem felétek, fiatalok, a nyár közeleg, csak annyi programra menjetek el, amennyibe szolgáltatok. Egy szolgálat és egy feltöltős program, ahol csak kapsz. Előbb másokért éljetek, tegyetek, és aztán kapjatok. Legyen köszönet azoknak, akik szolgáltak ezen a zarándoklaton. Akik magukból adtak, és ti, akik itt sokat kaptatok, tudjátok, hogy mi következik. A szolgálat. Szolgáljatok testvéreitek felé. Rövid az életünk. Ehhez adjon nektek, nekünk, meg minden erőt Istennek a lehellete, a Szent Lélek. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy ilyen szépnek teremtetted ezt a világot. Hogy ilyen szépnek teremtetted Erdélyországot, az én szülőhazámat. És köszönöm, hogy fejlődéssel teremtettél, és fejlődésre hívsz engem. Formálj engem. Szeretnék növekedni. És add, hogy a házi feladatot, amit Csíksomjón és a mai napon kaptam, azt hűségesen teljesítsem. Házi feladatot végezzem el. Amen.
1: Gyertek testvérek, halljuk meg közösen szerető Istenünkbe vetett hitünket. Hiszek egy Istenben.
2: Mindenható Atyában, mennyek és földet elvédve. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiától, ami úrunk van, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Panciós Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eljelentették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül,
3: fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen a katolikus Atyaszent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatán, a test föltámadásán és az örök életben.
1: Isten zarándok népe, imádkozunk bizalommal mennyei atyánkhoz, hogy a Szentlélek által árassza kegyelmi ajándékait ránk, közösségeinkre és az egész világra.
4: Urunk, Szent Lelked által töltsd el szeretetet tüzével Szentatyánkat, Leó pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy szolgálatukon keresztül vezessék az egyházat akaratod szerint. Hallgass meg, Urunk!
5: Kérünk néged, hallgass meg minket!
6: Árasz ki Szent Lelked ajándékait a zarándokokra. Add meg nekünk az erősség lelkét, hogy a mindennapi életben is kitartsunk melletted. Hallgass meg, Urunk!
5: Kérünk néged, hallgass meg minket!
6: Add, Urunk, az egész világnak hitet, hűséget és szeretetet, hogy békében és őszinte egyetértésben éljünk. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy a boldogságos Szűz Mária példája szerint mi is bízzuk rá magunkat a Szentlélek vezetésére, hogy így hiteles keresztények legyünk. Hallgass meg, Urunk!
5: Kérünk téged, hallgass minket!
7: Urunk, Szent Lelked által adj lelki erőt a szenvedőknek, vigasztalást az árváknak és az özvegyeknek, tanácsot a bajba jutottaknak. Hallgass meg, Urunk!
6: Urunk, a földi életből elköltözött zarándok társainkat és szeretteinket ajándékozz meg örök boldogsággal. Hallgass meg, Urunk!
8: Áld meg, Urunk, bőséges kegyelmeddel mindazok életét, családját, akik segítették és támogattak bennünket a zarándok utakon, légy erősségünk és támogatójuk az életben. Hallgass meg, Urunk!
1: Rövid csendet tartunk, és hozd ide személyes kérésedet is az Úr elé. Hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Szent élek, Úristen, te az első pünkösd ünnepén kiáradtál az egyházra és által a világra. Világosíts meg ma is a híveket és a nem hívőket is, hogy az igazságot keressék, fölismerjék és életükkel meg is valósítsák, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
5: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, mert nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent
0: Egyházra. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy amint Szent Fiad megígérte, a Szent Lélek nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és

és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a szent lelket azoknak, akiket az egyszülött fiaddal való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. A szent lélek

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent. És néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkeletől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adó áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ehhez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal.

0: Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukba bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
1: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
2: Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
3: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általárasztod el minden jóval a világot.

A Krisztussal föltámadtunk Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szent.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

0: Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön, és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veled.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljam.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Testvérek, elbúcsúzunk a Mária Rádiótól az áldást követően, és arra hívlak, hogy maradjatok itt, szeretnénk hálánkat kifejezni, megfogalmazni, majd dicsőítés következik, most pedig fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és mindazokat, akikért imádkoztatok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
2: A szentmise véget ért, menjünk és éljünk békében. Alleluja, alleluja.

Szent misét közvetítettünk Székelyudvarhelyről, a Rákóczi Centerből. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a Szent mise áldozatba, és részt vettek velünk együtt. A Szent mise főcelebránsa Tamás Barna számos pappal közösen a zenei szolgálatot a Halleluja ének és zenekar szolgáltatta. Kívánunk Önöknek Isten áldotta Szentlélek kiáradását, békét, szeretetet és jó egészséget. Szeretet kösse össze embertársainkat, tartsa meg nemzetünket, akik Önökkel voltak, Májai Erzsébet technikai munkatársam, Péter András, áldott szép estét kívánva elköszönök. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Kedves hallgatóink, ezután a szép Szent Mise után szeretném elmondani önöknek még azt a mai estén, hogy a továbbiakban milyen sok szép műsorral várjuk még önöket, hogyha velünk tartanak. Nem sokára majd a Zsolozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni, majd 20 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől. 21 órától kiáltás ima a nemzetért, 21 óra 15 perctől imádkozzuk a béke rózsafűzérét, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért, 21 óra 25 perctől, hogy megismerjelek téged, 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk, 22 óra 10 perctől a Provita Hominis műsorunk ismétlését hallhatják Kovács Zita doktornővel, 22 óra 55 perctől veled megyek lelki olvasmány Beres Judit Mária tolmácsolásában. 23 órától egy pünkösdi zenés verses összeállítást hallhatnak, 23 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják majd, holnap reggel 7 órától lesz majd a Szent Mise szovátáról. További áldott szép estét kívánok mindenkinek, és bíztatom önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, töltsük együtt ezt a mai estét, és legyen a holnapi napunk is szép, hiszen holnap is ünnep van. Köszönöm, hogy velem tartottak a délután folyamán is, hogy együtt lehettünk. Jóisten áldását, áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánva mindenkinek. Búcsúzom a Szatmár Németi stúdióból, Szűcs Tímeját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten mindnyájunknak atya, aki mindenek fölött áll, mindent áthat és mindenben benne van.

0: Az Atyaisten Krisztus által gyűjtötte egybe egyházát. Kérjük örvendező lélekkel, küld el egyházadba a Szent Lelket.
1: Küld el egyházadba a Szent Lelket.
2: Te a keresztség által a Szent Lélekben egyesíteni kívánsz minden embert, aki a keresztény nevet viseli. Engedd, hogy a sok hívő mind egy szív és egy lélek legyen.
1: Küld el egyházadba a Szent Lelket.
2: Azt akartad, hogy a Szentlélek betöltse a földkerekséget, engedd, hogy minden ember igazságban és békében építse a világot.
1: Küld el egyházadba a Szent Lelket.
2: Urunk Istenünk, mindenek Atya, Te egy hitben akarod összegyűjteni szétszórodott fiaidat, világosítsd meg minden népet a Szentlélek kegyelmével.
1: Küld el egyházadba a Szent Lelket.
2: Te a lélek által újítasz meg mindent, gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorkodókat, és add meg minden embernek az üdvösséget.
1: Küld el egyházadba a Szent Lelket.
2: Te a Szentlélek által feltámasztottad fiadat a halálból, támaszd fel halandó testünket az örök életre.
1: Küld el egyházadba a Szent Lelket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Nincs értelme, hogy önmagunkért legyünk keresztények, hanem csak is másokért, embertestvéreinkért, mondta boldog 6. Pál pápa.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor a hét első napján húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim, a mai evangéliumban azt hallottuk, hogy a feltámadt Krisztus belép a félelemtől bezárkozott tanítványok közé, békét ad nekik, megmutatja sebeit, küldetés bíz rájuk, és rájuk leheli a Szent Lelket. Ez az evangélium nem csak a tanítványok szól, ez rólunk is szól, szól a mi bezárt ajtóinkról, a mi félelmeinkről, a mi sebzett szívünkről, és szól arról a Krisztusról, aki ma is belép az ember életébe. A tanítványok együtt vannak, de félnek. Az ajtók zárva vannak, de nem csak a háznak az ajtói vannak bezárva, hanem be van zárva a szívük ajtói is. Félnek a világtól, félnek az üldözéstől, félnek a jövőtől, félnek attól, hogy minden elveszett. Milyen ismerős érzés ez, testvéreim! Hányszor élünk mi is bezárva? Van, aki a múltjába zárkozik, van, aki a csalódásaiba, van, aki a bűnébe, van, aki a fájdalmába. Sokan mosolyognak kívülről, de belül rettegnek és félnek. Rettegnek és félnek az egyedülléttől, rettegnek és félnek a betegségtől, rettegnek és félnek az öregedéstől, rettegnek és félnek a haláltól, rettegnek és félnek a szeretetlenségtől és az emberek elutasításától. A mai ember technikailag fejlett, de lelkileg sokszor bezárt ember. Bezárjuk egymás előtt a szívünket, és önzővé válunk. Bezárjuk Isten előtt az életünket, elutasítjuk őt, és néha saját magunk elől is elbújunk, mert önmagunkkal sem vagyunk őszinték, és önmagunkat is hazugságban áltatjuk. A tanítványok húsvét estéjén pontosan ilyen emberek voltak. És figyeljük meg, hogy Jézus nem akkor jön, amikor erősek, nem akkor jön, amikor bátrak, nem akkor jön, amikor már hisznek, hanem akkor jön, amikor félnek. Ez az evangélium egyik legszebb üzenete, testvérek. Jézus nem azért jön el hozzánk, mert méltók vagyunk rá, hanem azért, mert szükségünk van rá. Drága jó testvérek, a mai pünkösdi vasárnapi evangélium alapján legyen az ima szándékunk az, hogy engedjük, hogy a Szentlélek megújítson. A Szentlélek a jóra indítson bennünket.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Dánel József.

Nagyon nagy szeretettel köszöntelek téged, aki fogod hallgatni ezt a buzdítást. Ma Szentlélekről szeretnék néhány dolgot mondani, buzdítani, bátorítani, hogy vágyakozzunk a Szentlélek után, meg egyáltalán fölkelteni az érdeklődést, hogy ki is a Szentlélek, miért van szükségünk rá, hogyan működik, és egyáltalán Isten szent lelkének mi a szerepe, küldetés az életünkben. Azt a címet adtam a buzdításomnak, hogy lélek az, ami éltet. És ezt egy szentírási részből vettem ezt a címet, majd ezt ki fogom fejteni az elkövetkezendő időben. János evangélium a 6-os fejezet 63-as versben olvassuk. A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az ígék, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Tehát, hogy a Szentlélek az, úgy is mondhatnánk, hogy élet. Úgy, ahogy a levegővétel életet ad nekünk, ahogy a levegőt belélegezzük, és azáltal élünk, vagy ahogy a vér megy a sejtjeinkben, és minden sejtet, ahogy átjár, annyira ott van élet, ahol a vér van, úgy akkor mennyivel inkább a Szentlélek azáltal, a lélek által válik valósággal bennünk ez az élet, Istennek az élete. Hogyha dinamikus keresztény életet akarunk, hogyha igazán azt akarjuk, hogy tüzes legyen a mi életünk, a mi hitünk, a mi elköteleződésünk az Isten iránt, a szolgálatok iránt, akkor a Szentlélekre van szükségünk, nem csak rutinos feladatoknak az elvégzésére, hogy bizonyos feladatokat megteszünk, azt mondjuk, hogy ez az én kötelezettségem, és akkor elvégzem, de ha nincs lélek benne, akkor azt is lehet mondani, hogy lélektelenül csináljuk ezeket a dolgokat. És a lélek az, ami éltet, tehát a lélek életet akar adni nekünk, és azt akarja, hogy élet legyen abban, amit teszünk. Itt van egy nagyon fontos rész, és itt szeretnék egy kicsit erre is kitérni, hogy a lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. Az ígék, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Vagyis, hogy Isten ígét, ahogy olvassuk, az életre kárt minket, életet ad nekünk, élet költözik a mi szívünkbe, és megtapasztaljuk a Szentlélek általi lelkesedést, megtapasztaljuk a Szentlélek általi örömet. De itt van egy nagyon fontos rész, hogy a test nem használ semmit. Itt úgy tűnik, hogy ezt úgy is lehetne érteni, hogy sőt, bizonyos korok voltak, amikor úgy értelmezték, hogy a test az, ami bűnbe visz minket, a testünk az egy rossz dolog, csak bűnre csábít minket, és bűnt lehet rajta keresztül elkövetni, és nagyon elválasztódott, hogy a lélek az, ami a üdvösségre jut, a test az egy bűnös dolog. De nagyon fontos, hogy nyilván, hogy a testnek vannak cselekedetei, a léleknek vannak bennünk gyümölcsei, ezt is megnézzük, és majd megnézzük, hogy igazából a testünkkel mi a Szentléleknek, mi az Istennek a terve. A Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 19-es versben ezt olvassuk. A test cselekedetei nyilvánvalóak. Paráznoság, tisztátalanság, bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés, részegeskedés, dobzódás és ehhez hasonló. Tehát, hogyha megvizsgáljuk az életünket, és ezek a dolgok vannak az életünkben, ezek a dolgok nyilvánulnak meg az életünkben, akkor egyszerűen az ige szerint azt mondja, hogy ezek a testnek a cselekedetei, vagyis, hogy nyilvánvaló a testnek a cselekedete. Ha ezeket a dolgokat tegyük, akkor nem a lélek szerint élünk, hanem a testnek a cselekedeteit, a testnek a kívánságait teljesítjük. De tovább azt olvassuk a 22-es Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 22-es versben. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. És a lélek, amikor a lelket befogadjuk, a szent lelket befogadjuk az életünkbe, akkor a testi cselekedeteinket le akarja, hogy küzdeni bennünk, hogy erőt vegyen rajtunk, hogy erőt vegyünk magunkon, hogy eldöntsük, hogy nem a testnek a cselekedeteit, mert valóban, amikor lélek nélkül éltünk, vagy élünk, attól függ, hogy ki milyen módon tapasztalta meg az újjászületést, a megtérést, hogy volt-e már találkozás az élő Jézus Krisztussal, az ő megváltásával, befogadta az ő megváltásának az erejét, mert ha befogadta, akkor megtapasztalt ezt a szabadulást, hogyha a fiút ezt szabadda, akkor valóban szabadok lesztek, és akkor a testnek a cselekedeteit nem teljesítjük, egyre inkább nem teljesítjük, mert a lélek ösztönöz minket, a lélek vezet minket, hogy az Isten iránt
elkötelezett életet élve éljünk, és akkor a lélek gyümölcsei fognak a mi életünkben megnyilvánulni, nem pedig a testnek a cselekedetei. Vagy hogyha tovább megyünk itt a testnek a fontosságáról, akkor van egy másik igerész, az 1 Korintusiakhoz írt levél, 6-os fejezet 19 és 20-as versben ezt olvassuk. Nem tudjátok, hogy a testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van, és akit Istentől kaptatok, tehát nem vagytok a magatokéi? Mert nagy árat fizettek értetek. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekbe. Tehát ez az igerész, hogyha Szentlélekben újjászülettünk, Jézus Krisztus drága megváltásán azt mondja, hogy nagy árat fizettek értetek, hogy Jézus Krisztus fölvitt mind

Értetek. És itt a testnek a szerepe megváltozik, amikor újjá születik valaki, amikor megtér, amikor Jézus Krisztus megváltása által megtapasztalja ezt az újjászületést, akkor azt mondja, hogy a Szentlélek templomai vagytok. Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek van? Tehát a testnek itt van egy nagyon fontos szerepe, úgy, ahogy az előbb olvastuk, hogy a test nem használ semmit. Ez az igen másképp fogalmaz. Tehát amikor a Szentírást olvassuk, akkor együtt kell érteni, hogy egyben a Szentírás mit akar bizonyos dolgokról mondani. És azt mondja, nem tudjátok, hogy a testetek a Szentlélek temploma? És ha belegondolunk, akkor a Szentlélek lakást vesz bennünk. Akkor, amikor befogadjuk a Szent Lelket az életünkbe, akkor a Szentlélek lakást vesz bennünk. A Szentlélek bennünk lakik. A mi testünk a Szentléleknek a temploma. Az azt jelenti, hogy a Szentlélek elkezdi Isten munkáját kibontani bennünk. Isten tervét elkezdi kifejteni bennünk. És megtapasztaljuk ezt, hogy a templomba ugye mi szokott történni, ha bemegyünk egy templomba, akkor ott csendben vagyunk, akkor ott nem dorbézolunk, akkor elcsendesedünk, automatikusan egy ráhangolódunk az Istenre, a természet fölötti dolgokat keressük, az Istent magát keressük, Istennek a közelségét jeleníti meg számunkra a templom. És a testünket, amit lehet úgy gondolunk, hogy egy bűnös dolog, ami minket bűnbe visz, itt az ige azt mondja, hogy ez a test az a Szentléleknek a temploma. És ha ez megvalósul a lélek által, akkor valóban meg fogjuk teremni a Szentléleknek a gyümölcseit, ami szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség és önmegtartóztatás. Akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nem leszünk mértéktelenek sem ételben, sem italban, sem más dolgokban, ami ártani fog a mi testünknek, hanem meg fogjuk tapasztalni a mértéket, rá fogunk érezni a lélek által, hogy mennyire, mire van szükségünk, sőt, hogy bizonyos dolgokra lehet, hogy nincs is szükségünk, ami a testnek a cselekedete. Itt mondja ugye, hogy részegeskedés, topzódás, paráznaság, vagy olyan jellegű dolgok, ugye, amikor olyan dolgokat keresünk a testünkkel, hogy élvezkedjünk azon keresztül. A Szentlélek ad egy harmóniát, ad egy olyan dolgot az ő jelenlétében, hogy megtapasztaljuk, hogy a lélek által a Szentlélek temploma. És akkor feltevődnek kérdések, hogy akkor mi értelme bizonyos káros szenvedélyeknek az életemben. Tehát ez a megtérés, az újjászületés, az nem egyik napról a másikra megy, hanem ez egy folyamat. De hogyha a folyamatba beleállunk, akkor meg tudjuk tapasztalni. A testünk az a Szentlélek temploma. És igen, ebben a testben nagyon fontos dolgok tudnak történni. Arra bátorít az ige, hogy dicsőítsétek meg, tehát Isten testetekben, nem azt mondja, hogy ostorozzátok és büntessétek a ti testeteket, mert az egy olyan dolog, ami bűnre visz titeket és bűnre csábít, hanem azt mondja, hogy dicsőítsétek meg, és csak ezt a lélek által tudjuk megtenni, vagyis a lélek tudja bennünk megtenni, hogy megdicsőítsük a mi testünkben az Istent, hogy akkor ami történik a mi testünkben, ez a felelősség a testünk iránt, a lelkünk iránt, mert igazából ahhoz, hogy a lelkem jól legyen bennem, én jól érezzem magamot, minden embernek a központi vágy, amire legjobban vágyakozik, az, hogy boldog legyen. És hogy ha azt akarom, hogy ebben a testben boldogság legyen, hogy örömem legyen ebben a testben, hogy jól érezzem magamat, akkor azt hiszem, hogy itt bejönnek olyan dolgok, hogy felelősséggel leszek az én testem iránt, hogy mennyit mozgok, hogy mennyit eszek, hogy milyen ételeket eszek, milyen italt fogyasztok. Egyáltalán az én testemben mi történik? Mert ha a testem jól van, ha a testemben nincsen fájdalom, mondjuk amiatt, hogy esetleg nem mozgok eleget, fáj a hátam, vagy egy csomó probléma előjöhet amiatt, hogy például nincs kellő mozgás, egészséges egyensúly ezen a területen az életemben, akkor nem tudok imádkozni sem, akkor nem tud a lelkem felemelkedni, akkor a Szentlélek nincs ahogy működjön bennem, mert a testi fájdalmaim le fognak nyomni. Természetesen, aki testi betegségben küzd, az egy másik történet, de azokban a helyzetekben is képes a Szentlélek betölteni minket, mert azt mondja, hogy ő a vigasztaló, tehát elküldöm majd nektek a vigasztaló, Szentlélek vigasztaló, tehát ő meg is tud minket vigasztalni akkor, amikor a testünkben fájdalmakat élünk, meg fájdalmakat tapasztalunk. De az ige szerint, hogy dicsőítsétek meg, tehát Istent testetekben. És ez egy nagyon szép és bátorító dolog, ha így gondolunk az ige által, így gondolunk a testünkre, hogy a mi testünk a Szentléleknek a temploma. És ebben a templomban
jó lenne, hogyha imádat lenne, Isten tisztelet lenne, hódolat lenne, és azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, imádságra hív az Úr minket, de az a szüntelen imádság

csak nem egy, elkezdek egy imát és mondom valameddig, mert ezt ugye elég hamar bele tudunk fáradni, hanem a szüntelen imádság alatt azt érti az Úr, hogy mindent felajánlok, amit teszek, a munkámat, az imádságomat, a szolgálatomat, és minden, ami történik a nap 24 órában, tudatosan úgy élek, hogy megdicsőjön az én testemben az Isten, hogy az imádat legyen az én szüntelen, imádság legyen az én testemben azáltal, hogy felajánlom az Istennek azokat a dolgokat, amiket teszek. És a 104-es Zsoltárban, a 30-as versben meg azt olvasom, hogy kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek, és megújítod a föld színét. És úgy, ahogy a föld színét is megújítja az Úr, mikor elmúlik a tél, akkor minden kopar, a fák úgy néznek ki, hogy talán nincs is élet benne, nem zöld semmi, nincsen élet sehol. Aztán, ahogy kezd jönni a meleg, ahogy kezd esni az eső, és a tavasz, ahogy beköszönt, most például ebben az időszakban nagyon szépen látjuk ezt a dolgot, akkor kibontakozik az Isten, Isten szépsége. Azt mondja, megújítod a föld színét. És ugyanezt tenni, és ugyanezt akarja tenni a lélek az életünkben, hogy kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek. Azt akarja a Szentlélek bennünk, hogy életre keljünk, hogy azokon a területeken, ahol hát egy kicsit haldoklunk, vagy esetleg meghaltunk már, mármint lelkileg, fizikailag ugyan lehet, hogy még mozgunk, és úgy tűnik, hogy élünk, de ahol elhaltak bizonyos dolgok bennünk, azt életre akarja kelteni, az, hogy a kiárasztod lelkedet, és ők életre kelnek. Ezt akarja bennünk végbevinni a lélek, hogy életre keljen a mi életünk. Az életünk minden területén beköszöntsön az élet maga, a lélek által, a léleknek az élete, hogy a lélek új életre keltsen minket. És a Galatákhoz írt levél 5-ös fejezet 25-ös versben meg ezt olvassuk ide kapcsolódóan. Ha a lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint. Tehát a lélek által élünk, már pedig ha befogadjuk, akkor a lélek által élünk, akkor járjunk is a lélek szerint. És a lélek majd fog vezetni, a lélek az megtapasztaltat velünk dolgokat, és megtapasztaljuk a Szentléleknek a működését. Ha keresztény életünkben azt akarjuk, az ima életünkben, a szolgálatainkban, a lelkesedésünkben, hogy dinamika legyen, erő legyen, akkor szükségünk van, mert ezt a Szentlélek tudja bennünk elvégezni. Mert Jézus, amikor eltávozott, fölment a mennyben, akkor azt mondta, hogy jobb nektek, mert szomorúak voltak a tanítványok. És azt mondta, jobb nektek, ne szomorkodjatok, most szomorkodtok ugyan, de ne szomorkodjatok, mert majd elküldöm nektek a vigasztalót, az igazságnak a lelkét, aki eljön, elvezet titeket a teljes igazságra. Tehát a Szentlélek az, aki meggyőz minket a bűnről, Szentlélek az, aki vezet minket az Isten iránti elköteleződésben. A Szentlélek az, aki munkálkodik az egyének életében, az egyház életében, és újra alkot mindent. Megújítod a föld színét, megújítod az egyházat, megújítod az embernek a személyes életét, megújítod a családokat, megújítod a közösségeinket. A Szentlélek mindent átölelő módon képes és meg is akar újítani. Ha lélek által élünk, járjunk is a lélek szerint, és megtapasztalva a léleknek a vezetését, léleknek az ösztönzését, az egy olyan szép dolog, olyan sok szép tapasztalatom van ezzel kapcsolatosan, hogy milyen dinamikát tud hozni a Szentlélek az életünkbe, hogy valami, amihez ragaszkodtam, vagy valamik, amikhez ragaszkodtam azelőtt, akár testi dolgok, akár ösztönös dolgok, egyszerűen szabaddá tud tenni, akár szenvedélyeimtől, akár bűneimtől, szabaddá tud tenni az Úr. A lélek által, már olyan szeliden. Ugye az ellenség az, aki vádol, van egy ilyen megkülönböztetési szabály. Az ellenség az, aki vádol, a Szentlélek az, aki meggyőz. Akkor, amikor vádat érzünk a szívünkben, amikor saját magunkat vádoljuk, hibáztatjuk mindenért magunkat, és lehúzzuk emiatt magunkat, vagy nem tudjuk értékelni magunkat, ez vádaskodásként hat rá, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én arra se vagyok képes, hogy én ezt a bűnt elkövettem, és ostorozom magamat, ez nem a Szentlélektől jövő dolog, mert a Szentlélek is rá akar minket világítani, hogy nem jó az, amit teszünk, de azt mondja, hogy az ellenség vádol, és a Szentlélek az, aki meggyőz. Tehát a Szentlélek meggyőz, szelide, hogy drága gyermekem, így tudnám kifejezni. Az, amit teszel, az nem jó. És arra bátorítalak téged, arra ösztönözlek, gyere! Tehát Isten fel akar mindig emelni a lélek által. A lélek az meggyőz minket, meggyőz a bűnről, és akkor egyszerűen
megtapasztaljuk ezt a szabadságot, hogy akár megrögzött dolgokból is képesek vagyunk szabaddá válni a lélek által, mert a Szentlélek az meggyőz minket. Egyszerűen emberek nem tudnak meggyőzni minket, lehet sok dologban, de a Szentlélek az képes minket meggyőzni, és képesek leszünk olyan dolgokat tenni, amit lehet azelőtt nem is képzeltünk el. Ez a léleknek a munkája, ez akar lenni a léleknek a munkája bennünk. És befejezésül még egy igerész és abból néhány dolog, ami nagyon-nagyon fontos. Galatákhoz írt levél 4-es fejezet, 4-es, 7-es versben meg ezt olvasom. Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, és a törvény alatt valója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyárjuk a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiai vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. Tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú. Ha pedig fiú, akkor örökös is. Az Isten által. Tehát azt mondja, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, hogy megváltson minket a törvény átkától, a törvénynek, mikor a törvényeket akarjuk csak betartani, és azt gondoljuk, a keresztény élet az, hogy betartjuk a törvényeket. Ez nem azt jelenti, persze, hogy nem kell a törvényeket betartani, mert amikor a törvényeket betartjuk, akkor a törvény megtart minket. Azért kell a törvényeket megtartsuk, mert a törvény is megtart minket. Az útjelző táblák is azért vannak, hogy bizonyos dolgokat előrejelezzenek, persze át lehet ezeket hágni, csak az a helyzet, hogyha egy 40-es tábla ki van téve egy kanyarnál, vagy 30-as, hogy 30-szal vedd be azt a kanyart, akkor lehet 80-nal is menni, csak az a helyzet, hogy akkor esetleg beborulunk az árokba. Tehát az útjelző táblák is azért vannak, hogy segítsenek minket, nem abban, hogy korlátozzanak minket és megakadályozzanak, hanem azért, hogy segítsenek. Ilyenek a törvények is, hogy azért vannak, hogy segítsenek minket, hogy azon az úton tudjunk haladni. És azt mondja, hogy Jézus Krisztus megváltása által megváltott minket a törvény átkától. Azért, hogy elnyárjuk a fogadott fiúságot. Mivel pedig fiai vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atya. Tehát Jézus Krisztus megváltása által fogadott fiúkká lettünk. Az Isten visszafogadott. Úgy, mint ahogy a tékozló fiút visszafogadta, Isten visszafogadott Jézus Krisztus megváltása által, magához fogadott, és fogadott fiúkká lettünk, és nem szolgák. És ez nagyon-nagyon fontos, a szolgai lelkület és a fiúi lelkület, amikor egy gyerek fordul az apjához, az édesanyjához, és valamit kér bizalommal, annak az egy gyermeki bizalom a szülő iránt. És ilyesmi, tehát amikor csak egy idegenhez oda megyünk és kunyerálunk, lehet, hogy vagy segítenek rajtunk, vagy nem. De a gyermeki lelkület, amikor a gyermekként éljük meg, hogy Isten gyermekei vagyunk, hogy fogadott fiak vagyunk, hogy visszakaptuk ezt a méltóságunkat, hogy újból Isten gyermekei vagyunk, ahogy János evangélium ma is fogalmaz, hogy Isten gyermekei vagyunk. Tehát, hogy nem szolgák vagyunk. Mert ugye azt olvassuk nagyon sok helyen a Szentírásban, Jézus mondja, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, számtalan igét találunk, amiben azt olvassuk, hogy veletek vagyok. És hogyha nincs meg ez a lélek általi kapcsolatunk a szeretet Istenével, hogy Isten minket szeret, Isten jóságos hozzánk, a javunkat akarja, akkor mi szolgák fogunk viszonyulni az Istenhez. És ez a veletek vagyok minden nap, ez így azt jelenti, hogy akármit csinálok, akármit teszek, tehát itt gondolhatunk arra, és amikor vannak olyan dolgaink, ami úgy gondoljuk, hogy esetleg Istennek nem kedves, tehát az Isten mindig mindenhol velünk van, minden helyzetben velünk van, és ha van egy kapcsolatunk a lélek által az Istennel, akkor ez egy megnyugtató dolog, mint fogadott fiak, mint gyermekek, hogy jaj, de jó, mert hogy az Isten velem van, az Isten itt van, az Isten mindent lát. A lélek által éljük meg ezt a fogadott fiúságot, ezt a Isten gyermeki kapcsolatot, akkor ez egy örömmel tölt el, egy erőt adó dolog, hogy a Szent Lélek által az Atya mindig velünk van. Atyának szólíthatjuk az Istent, Jézus Krisztus megváltásának köszönhetően. De hogy ha nincs meg ez a kapcsolatunk, akkor lehet, hogy sokkolóan hat ránk, ez a veletek vagyunk, akkor lehet, hogy ez az Isten mindenhol jelen van, és az Isten mindent lát, és az Isten mindent adhat, és
akkor ez félelemmel fog minket eltölteni, ha szolgai lelkülettel állunk az Istennel való kapcsolatunkhoz, ha szolgaként éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat, hogy mi szolgák vagyunk, mert akkor azt fogjuk tapasztalni, az Isten mindenhova elkísér minket, az Isten mindent lát, és akkor a szolgai lelkületben mi úgy fogjuk ezt értelmezni, hogy az Isten követ minket, az Isten üldöz minket, az Isten leköveti mindazt, amit mi teszünk, és ez minket félelemmel fog eltölteni, és szorongással, és félni fogunk az Istentől. De ha átéltük a lélek általi újjászületés Jézus Krisztus megváltása által, akkor fogadott fiak vagyunk, akkor az Isten szeretett gyermekei vagyunk, és akkor egy örömteli dologként fog az életünkben megjelenni az, hogy abba, atya, drága apa, apuka, ahogy legkedvesebben becézhetjük az apukánkat, úgy szólíthatjuk meg az Istent, nem azért, mert mi így döntöttünk, hanem azért, mert az ige erre bátorít minket, hogy Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja bennünk, hogy abba atya, tehát lélek által mondhatjuk azt, hogy abba atya, az Istent, a mindenható Istent, aki eget és földet teremtett, aki minden fölött uralkodik, aki fölött áll mindennek, ő a minden a mindenben. Na azt az Istent megszólíthatom így személyre lebontva, hogy abba atya. A lélek által. És a lélek ezt akarja bennünk elvégezni. Megtapasztaljuk ezt a fiúi, ezt a gyermeki lelkületet, hogy Isten gyermekei vagyunk, Isten szeretett gyermekei vagyunk, akiket Jézus Krisztus drága vérén váltott meg. És a lélek ezt akarja bennünk kimunkálni. És ebben az időszakban, amikor így pünkösdre készülünk, vagy pünköst környékén vagyunk, akkor nagyon nagy szükségünk van a Szentlélekre, és a Szentlélek ezt akarja bennünk elvégezni, hogy a lélek betöltsön minket, hogy újjá szülessünk, hogy újjá alkosson minket, hogy életre keljen a mi életünk, hogy belénk élet költözze, hogy megtapasztaljuk, az Isten valamire elhívott minket is, hogy feladata van velünk, hogy terve van velünk, és azt akarja, hogy a lélek által éljünk, hogy a lélek gyümölcsei nyilvánuljanak meg az életünkben, és a Szentlélek akar minket vezetni, akkor, amikor imádkozunk, akkor, amikor dolgozunk, akkor, amikor küszködünk a problémáinkkal, a nehézségeinkkel, akkor ő segítségünkre siet. Azt olvassuk a Szentírásba, hogy gyengeségünkben, segítségünkre siet a lélek, mert azt se tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. És ez is okoz egy szolgai lelkületben egy lelkismert furdalást, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. Hogyan fogom helyesen elmondani az imádságaimat. Mi a helyes imádság? A lélek ad bizonyosságot számomra, arról, hogy én Isten gyermeke vagyok. És a lélek az, aki tanít minket, gyöngességünkbe, segítségünkre siet, azért, hogy tudjunk helyesen imádkozni, tudjunk helyes döntéseket hozni, hogy tudjunk kellő bölcsességgel viszonyulni akár a világnak a dolgaihoz, azokhoz az eseményekhez, ami történik a világban, hogy békesség legyen a mi szívünkben, mert ma, amikor békétlenséget tapasztalunk a világban, akkor a béke itt kezdődik a szívünkben, és ezt csak a Szentlélek tudja megtenni, mert a Szentléleknek az egyik gyümölcse éppen a békesség, ahogy olvassuk, szeretet, öröm, békesség, türelem, és a lélek ezt akarja bennünk megtenni. Imádkozzunk! Drága Szentlélek, köszönjük, hogy eljöttél közénk, 2000 évvel ezelőtt kiáradtál az egyház életébe, kiáradtál az egyéni életekben, az egyéneket töltötted be, nem csak tömeges megtapasztalásuk volt, hanem személyesen tapasztalták meg a te kiáradásodnak a gyümölcsét, és ma is lehetőségünk van megtapasztalni téged, drága Szentlélek. És kérünk, hogy ma is, hogy töltsél be minket, szükségünk van, hogy az életünk számtalan területén újjászülessünk, hogy életre keljen a mi életünk, hogy ne szolgaként viszonyuljunk az Istenhez, az Atyához, hanem ebben a fogadott fiúságban Jézus Krisztus megváltása által valóban Isten Atyának, édesapának, drága papának tudjuk szólítani. Drága Szentlélek, gyere és töltsd be minket, töltsd be mi személyes életeinket, azon a módon, ahogy be tudjuk ezt fogadni, ahogyan fel tudjuk azt ismerni. Köszönjük, drága Szentlélek, hogy te nem vádolsz minket, hanem te meggyőzöl minket a bűnről, meggyőzöl azokra a dolgokról, ami nem helyes az életünkben. És ezt te olyan szeliden teszed, ezt
nevezhetjük Szentlélek általad is megtérésnek, hogy te megtérésre ösztönzöl minket az újjászületésben, a megtérésben, hogy felismerjük az Isten akaratát, hogy lélek által a testnek a cselekedeteit általad ki tudjuk iktatni az életünkből, hogy szabaddá tudjunk lenni, és a lélek által tudjunk élni. Köszönjük, lélek, hogy általad tudjuk szólítani az Istent atyának. Abba, atya. Köszönöm, drága Szentlélek, hogy velünk vagy, hogy betöltesz. Amen. Dániel Józsefet hallották Csíkszeredából.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt napot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg múlandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk vírasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja! Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
1: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megmentő téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől.
1: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjjeli rémtől.
1: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben ólálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon és tízezren jobbod felől, nem érhet téged semmi bántódás.
1: Saját szemeddel láthatod majd, látni fogod a bűnösök bűnhödését.
0: Mert az Úr a te védelmező várad, a magasságbelit választottad oltalmadul.
1: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
1: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspis kígyón és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
1: Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiállt hozzám, meghallgatom, minden szükségben közel vagyok hozzá. Megszabadítom és dicsőséget szerzek neki.
1: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja!
0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon ünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgass meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Égi királynő, örvendez, alleluja, mert Jézus méltó voltál hordozni, alleluja. Feltámadott, amint mondta, alleluja. Kérleld az Istent értünk, alleluja.

0: Média Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel és nagy hálával köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit, és egyben a rádió vezetőit, munkatársait, önkénteseit, fenntartóit, az adományozóit, és mindazokat, akik bármit is tettek és tesznek a rádió fennmaradásáért és működéséért. Nagy hála van bennem a Sepsi Szentgyörgyi Stúdió 12. születésnapján megtartott megemlékezésért is, a nagyon szép szentmiséért, a megható és felemelő szentbeszédért és szentségimádásért. Külön köszönet a szervezőknek, élükön Görgényi Tündikével. De jó volt találkozni Szatmári Ferenc elnökkel, Tibor atyával, Szilágyi Lászlóval, Szücs Timeával, Tar Gáborral, Gellértel Lórival és a helybeliekkel is egyaránt. Köszönjük szépen a dalosági emlékdíjat, melyet az önkéntesek kaptak. Hát hozzon a fénysugár, a Mária Rádió továbbra is örömet és békét a lelkünknek. És hát a mai adásban röviden megemlékeznék Szent II. János Pál pápáról, akinek a tegnap volt a születésnapja. 106 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Vadovicében. És ő nagyon sokat küzdött az emberi élet tiszteletéért, védelméért. Írásaival, elmélkedéseivel, pápasága kezdetén pedig a szerdai általános kihallgatásokon 5 éven keresztül 1979. szeptemberétől 1984. novemberéig összesen 129 rövid beszédet tartott, egy gazdag bibliai alapokon nyugvó tanítást adott át az egyháznak és a világnak, mely az emberi születésről elmélkedik, külön a szexualitás és az erotikus vágy vonatkozásában. Mindezek az írásai és beszédei, a kihallgatáson elhangzott beszédei a test teológiájában lettek összefoglalva. Hát erről egy 600 oldalas összeállítás, ebből egy kivonatot készített Christopher West, amikor áttanulmányozta ezt az egész tanítást, az egyház tanítását, és nagyon-nagyon világos, tiszta és ugyanakkor mély gondolatok láttak így napvilágot, és világosították meg az emberek elméjét és szívét. Krisztus azt tanítja, hogy az élet értelme az, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret. Második János Pál egyik legfőbb meglátása, hogy ezt a hivatást, vagyis hogy úgy szeressünk, ahogyan Krisztus szeret, Isten testünkbe írta azáltal, hogy férfinak és nőnek teremtett minket, és meghívott az egy testben való egységre. A test feltámadása és a Krisztusban való megváltás hatással vannak arra, hogy hogyan értelmezzük a testet és a szexuális kapcsolatot. Krisztus küldetése az, hogy visszaállítsa a szeretet rendjét egy a bűn által súlyosan eltorzított világban. A nemek egysége pedig kezdettől fogva az emberi szeretet rendjének alapjainál található. Ezért, amit a pápának a test teológiájáról szóló tanításából megtudunk, nyilvánvalóan fontos a házasságra vonatkozóan. Ez a tanítás azonban ugyanilyen alapvető és érvényes az ember megértésének szempontjából általánosságban. Az ember megértésének alapvető problémája és a saját létezésének önértelmezése szempontjából a világban. Sajnálatos, hogy sok keresztény úgy nő fel, hogy a testéről és különösen a szexualitásról, mint a lelki élet akadályáról gondolkodik. Sokan úgy gondolják, hogy a keresztény tanítás a lelket jónak tartja, a testet pedig rossznak. Az ilyen gondolkodás nagyon távol áll a hiteles keresztény szemlélettől. A gondolat, hogy az emberi test rossz, valójában az az eretnekség, a keresztség felvételét követő megátalkodott tagadás, vagy a kételkedés olyan igazságban, melynek megvallását az Isten és katolikus hit megköveteli, amely manikeizmus néven ismert. A szex és a házasság új értelmezése. A nemek, monogám, életre szóló egysége és az eredményeként létrejött család a nyugati civilizáció alapjaként szolgált évszázadokon keresztül. Ennek ellenére a 20. század folyamán néhány generáció ideje alatt a szex, a házasság és a család radikálisan el lett választva egymástól, és új értelmet kaptak. Az olyan viselkedés módok, melyeket valamikor az emberi méltóság elleni támadásnak és a társadalmi rendre irányuló súlyos fenyegetésnek tartottak, ma nem csak megszerzendő reklámtermékként jelennek meg a médiában, hanem a kormányok törvényes jogokként engedélyezik és védik őket. Utalva 6. Pál pápának az Evangelium Vitae enciklikájára, mondja 2. János Pál, idézi, 6. Pál pápa tudta, hogy a modern világ számára nehéz lesz megérteni, miért erkölcstelen a fogamzás gátlás. A modern férfiak és nők szemük elől veszítették az emberi élet nagyságát, méltóságát és isteni rendeltetését. Amikor ez megtörténik, a szexuális egyesülésre már nem úgy tekintünk, mint Isten emberiség iránti szeretete nagy misztériumának hirdetőjére és a mennyország előképére. A szexet könnyedén lealacsonyítjuk egy biológiai folyamatra, mely ki van téve mindenféle emberi manipulációnak. Ma, emiatt a szemlélet miatt a legtöbb férfi és nő a termékenységével játszva nem gondolkodik többet, mint akkor, amikor hajszínét választja ki. A szex minden bizonnyal biológiai, de ez csak egy részleges szemlélet. Amint 6. Pál megjegyezte, ahhoz, hogy megértsük a szexel és a nemzéssel kapcsolatos keresztény tanítást, a részleges szempontokon túl kell lépnünk, hogy az egész embert és teljes hivatását szemléljük. És ennek a kapcsán egy nagyszerű cikk jelent meg a Maradjatok meg szeretetemben 15. számában, és pedig az egyház következetesen harcol az igazságért. Nem meglepő, hogy a katolikus egyházat állandóan támadják azért, mert nem fogadja el a fogamzásgátló eszközöket. A fogamzásgátlás ördögi találmány, ám az egyházak többsége engedett a világ nyomásának, és már nem ellenzi. Piotrowski és Ruki atya a következő cikket adtak közre. A 20. század 30-as éveiben szinte valamennyi keresztény felekezetnek egyöntetű meggyőződése volt, hogy az emberi termékenység megakadályozása megengedhetetlen dolog. Isten a férfit és a nőt megajándékozta azzal a képességgel, hogy szeretetben életet adjanak, a fogamzásgátlás azonban ennek az ajándéknak a visszautasítása. Ez egy nyilvánvaló igazság, melyet mindenki megért, aki objektíven értékeli a problémát, ahogy azt a Biblia elénk tárja. Ám ebben az igazságban nagyon nehéz volt kitartani, ezért ma egyedül a katolikus egyház utasítja el megalkuvás nélkül a fogamzásgátlást. Egyesek azt állítják, hogy az egyháznak meg kellene változtatnia a tanítását, és el kellene fogadnia az emberi termékenység mesterséges befolyásolását. De egy ilyesfajta változás az igazság elárulása lenne. Erről tanúskodik Kimberly és Scott Hahn, egy protestáns házaspár, akik kitartóan keresték az igazságot, míg aztán a katolikus egyházban találták meg. Az eredeti egyházukban sohasem hallották, hogy a fogamzásgátlásról tanítottak volna. Csak a katolikus szerzők könyveiben találtak rá a termékenység helyes és biblikus megközelítésére. A termékenység Isten ajándéka. Kimberly elolvasta John Kipling a Szex és a házassági szövetség című könyvét, majd a férjének is odaadta, hogy olvassa el. A könyv szerzője azt állítja, hogy a házasság nem megegyezés, hanem szövetség. A személyek, s nem csupán a szolgáltatások és javak cseréjén alapul. A házastársak nemi aktusa az életadó szeretet erejét jeleníti meg, megújítja a házassági szövetséget, és általa Isten új embert hívhat életre. Ha a házastársak fogamzásgátlást használnak, akkor, amikor a házastársi cselekedettel megújítják a szövetséget, akkor kiiktatják a termékenységet, mely Isten ajándéka, elutasítják Isten tervét, lealacsonyítják a házastársi aktust, Isten szeretetét és a kölcsönös szeretetüket is. A katolikus Kipling azt mondja, hogy az ilyen hozzáállás olyan, mintha magunkhoz vennénk az eukarisztiát, de utána kiköpnénk a földre, vagy mint az ókori rómaiak tivornyái, amikor a vendégek teleették magukat, majd hányást váltottak ki, hogy így elkerüljék a falánkság következményeit. Amikor a meglepett Scott elolvasta ezt a könyvet, elismerte, hogy a szerzőnek teljesen igaza van. A fogamzásgátlás ellene mond a természet törvényének, profanizálja a házassági szövetséget, mivel megtagadja a házastársak teljes önátadásának kötelezettségét. Scott mélyen hívő ember volt, a Bibliában kereste élete útmutatóját. Ezért jól tudta, hogy amikor Isten megteremtette az embert, férfinak és nőnek, a saját képére és hasonlatosságára, akkor megparancsolta nekik, hogy szaporodjanak és sokasodjanak. A férfi és a nő házastársi egyesülésének, a Szent Háromság, Atyafiú és Szentlélek tökéletes egysége képmásának kellene lennie. A három isteni személy az önzetlen szeretetből fakadó, szüntelen önajándékozásban él. A házastársak nemi aktusa, az isteni személyek eme teljes önzetlen odaajándékozásának képe kell, hogy legyen, és ezért szent. A fogamzásgátlás bármely módja pedig ennek az aktusnak a profanizálása, sőt, a házasság Krisztus és az egyház kapcsolatát tükrözi. Ebben az összefüggésben láthatjuk, hogy ha a házastársak fogamzásgátlók használatával célzatosan korlátozzák termékenységüket, akkor az aktusban való intim egyesülésük már nem tükrözi sem a három isteni személy tökéletes és önzetlen szeretetét, sem a Krisztus és az egyház közti köteléket. Ez a tanítás nyitotta fel Scott szemét, hogy elfogadja a katolikus egyház hirdette teljes igazságot. Hahn észrevette, hogy a protestánsok csak az igazság egyes aspektusaira összpontosítanak, míg az isteni kinyilatkoztatás más nagyon fontos elemeit elhanyagolják. A protestáns teológusok azt állítják, hogy a Szentírás szövegei mindig úgy beszélnek a gyermekekről, mint Isten nagy áltásáról. Például a 127-es Zsoltár. A termékenység tehát örömteli ünneplésre és Isten iránti hálára ad okot, nem pedig a gyermek foganása miatti félelemre, vagy arra, hogy fenyegetve érezzük magunkat. A Bibliában a gyermekek Isten különleges áldásának és kegyelmének jelei. A Szentírás szövegeiben nem találunk áldást az olyan szülők számára, akik komoly ok nélkül halogatják a gyermekvállalást, vagy ki akarnak bújni a szülői hivatás fáradtságai alól. A protestáns teológusok tudják ezt, de sajnos mégsem tanítják következetesen, hogy a fogamzás gátlás súlyos bűn, mely meghiúsítja Isten tervét az emberrel, és ezáltal megrontja az Isten és az ember közti kapcsolatot. Scott Hahn ezt tudatosítva egy idő után elhagyta a protestantizmust és megkeresztelkedett a katolikus egyházban, hogy Isten kegyelmeinek teljességét a mi hitünk forrásaiból meríthesse. Ezzel tanúságot tett arról, hogy a katolikus tanítás a fogamzás gátlásról mélyen biblikus, és a test teológiája, melyet Szent II. János Pál pápa fejtett ki, összhangban van a kinyilatkoztatással, és felfedi a teljes igazságot az emberről. Sajnos sok katolikust hideg

0: testünk áll. A testteológia a megváltás üzenetének része, és nem pedig az ítélkezésé. A hiteles keresztény erkölcsiség nem ellenünk van, hanem nagyon is értünk. A katekizmus erkölccsel kapcsolatos részének elsősorra rengeteget mond. Nem azt mondja, adj fel mindent, amire vágysz, és kövesd ezeket a fájdalmas szabályokat, vagy hogy a pokolra kerülsz. Ez helyett azt mondja, ismerd föl, ó keresztény ember, méltóságodat. Ezt hirdette mindeddig II. János Pálnak a testteológiájáról szóló tanítása, méltóságunkat, nagyságunkat, mint férfi és nő. És most ki kell tartanunk a végéig. Ne féljetek! A történelem során bölcs férfiak és nők, beleértve sok nem katolikust, felismerték, hogy a szexuális egyesülés szaporodási képessége iránti tisztelet minden szexuális erkölcs alapja. Még Sigismund Freud is felismerte ezt. Azt írta, és idézett tőle, hogy a szaporodási képesség elhagyása minden perverzió közös jellemzője. Ez nagy dolog, hogy ő ezt így kimondta. Valóban a szexuális cselekedetet akkor tartjuk perverznek, ha kizárja a szaporodás célját, és a szaporodástól függetlenül az élvezet, mint cél elérésére törekszik. Eddig tőle az idézet, a bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolkodjuk el ezen. Amikor elválasztjuk a szexet az életre irányuló természetes céljától, akkor mi akadályozhatja meg bármely eszköz használatát a szexuális kielégülés eléréséhez? Amikor szándékosan terméketlenné tesszük a szexet, akkor alapvetően eltérünk a cselekedet céljától. Már nem irányul a házasság szükségességére és a család alapítására. A libidó önmagáért való kielégítése lesz a játék neve, és végül a természetes egyesülést csak a több ezer lehetőség egyikének tartják, melyekkel kielégíthetik a libidót. Amikor megfosztjuk a szexet legtermészetesebb következményétől, akkor elkerülhetetlenül elveszítjük erkölcsi iránytünket. Hát ebben a világban élünk. El lehet gondolkozni mindezeken, és próbáljuk megigazítani, vagy helyrehozni szemléletünket, és ez szerint élni. Egy áldott új hetet mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: All'orizzonte

Veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Mindig tevékenykedj című részt.

Egy bölcs mondta: a tegnap a múlté, már csak álom. A holnap remény és jövő. De ha a mai napot jól felhasználod Isten dicsőségére és az emberek javára, akkor a tegnap egy szép álom lesz, a holnap pedig reményteljes, boldog jövő. Ha rossz kedvű vagy, csinálj valamit. S ha már csináltál, akkor csinálj még valamit.

Lord Lytton a 19. században élt író mondja. Az az ember, aki ember társai fölé emelkedik, azok közül való, akik kora ifjúságuktól kezdve tisztán és józanul maguk elé tűztek egy célt, s afelé irányítják minden erejüket. Maga a zsenialitás nem más, mint alapos figyelem, amelyet a kitartás és a cél erősít. Minden ember, aki éber megfigyelő és rendíthetetlenül kitart célja mellett, öntudatlanul is zsenivé válik.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus. A viszonthallásra.

rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

száraz reájuk lelkedet, és ismét életre kelnek, és megújítod a föld színét. Dicsőség az Úrnak mindörökké. Alleluja!

szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki mindörökké veletek marad. Nem hagylak árván titeket, visszajövök.

vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő tanúságot tesz rólam, ti is tegyetek tanúságot róla.

szomorúság tölti el szíveteket, de én az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok.

Amikor elérkezett pünkös napja, ugyanazon a helyen mindjárt együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha heves szélvíz közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket.

Mária Rádió minden munkatársa és önkéntesei nevében áldott pünkösd ünnepeket kívánunk minden kedves hallgatónknak. Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajjai László. Pünkös vasárnapi műsorunk témái. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke, a béke, a misszió és az igazság lelke. Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A szentatya Regina Czőli imája. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke, a béke, a misszió és az igazság szentelke. A Szentatya pünkös vasárnapján délelőtt 10 órai kezdettel a Szent Péter Bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét. Homiliájában a feltámadt Úr ajándékának 3 vonását emelte ki. Jézusnak pünköskor kiáradó szentelke békét teremt övéi szívében, amelyet tovább kell adniuk a világnak, Jézus szentelke misszióba küldi az apostolokat, hogy tovább építsék az Úr országát, és végül a Szentlélek az egyház közösségét fokozatosan elvezeti Isten igazságának mind mélyebb ismeretére. Az ige liturgia során az evangélium előtt a kórus elénekelte a Veni Sancte Spiritus szép pünkösdi szekvenciát, amelynek szövege magyarul így hangzik: Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet, sugarát. Jöjj, szegények atya te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélek újulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihletet, ha fényt nem ad, ember szívben elluhad, minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszusságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, kitévejeg. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet. Jámbornak jutalmazást, engedj boldog távozást, mindörökké mennyeket. Amen. A húsvéti időszak pünkös mai ünnepén teljesedik be, kezdte beszédét a Szentatya. Hogy kiemelje a megváltás eseményének egységét, az evangélium ismét a hét első napjára vezet minket.
1: Al primo giorno della settimana.
0: Vagyis arra az új napra, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítmányok előtt, és megmutatja nekik kezét és oldalát. Az Úr megmutatja nekik dicsőséges testét, pontosan a sebeket, a keresztre feszítés nyomait. A szenvedés e jelei, amelyek minden szónál beszédesebbek, átváltoztak. Aki meghalt, örökké él.
1: Vive per sempre.
0: Amikor meglátják az Urat, a tanítmányok is új életre kelnek. Félelmükben bezárkoztak az utolsó vacsora termébe, de Jézus a zárt ajtók ellenére is belép oda, és látása örömmel tölti el övéit. Áthalad a mi halálunkon, kinyitja a sírt, és széresre tárja azt, amiből számunkra már nem volt kiút. Megjelenését Krisztus e köszöntéssel kíséri, béke veletek, és rögtön utána ráleheri tanítványaira szentelkét. A feltámadott tele van élettel, miután megmutatta a testét, mint igazi ember, megadja Isten életét, mint az Atya szeretett fia, aki értünk testvérré és megváltóvá lett. Ugyanabban az emeleti teremben, ahol az új és örök szövetség megkötetett, Jézus kiárasztja a szentelket. A vacsora és az árulás helyszíne átalakul, és az apostolok bezárt sírjából az egész egyház feltámadásának anyaméhe lesz. Ezért pünkös húsvéti ünnep és Krisztus testének ünnepe, amelynek kegyelméből mi magunk is részesedünk. Éppen ezért Leó pápa a pünkösdi misztérium ünnepléséből három szempontot emelt ki. Először is a feltámaszt Krisztus lelke, a béke szent lelke.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della pace.
0: Krisztus ugyanis az ő húsvétján keresztül békét teremt Isten és az emberiség között, a szent lélek pedig ezt a békét önti a szívekbe és terjeszti el a világban. Ez a béke a megbocsátásból fakad és a megbocsátáshoz vezet. Azzal a megbocsátással kezdődik, amelyet maga Jézus ajándékozott nekünk, akit elárultunk, elítéltünk és keresztre feszítettünk. Ő szeretetével meglep minket, hiszen éppen ő az, a feltámadott, aki mondja nekünk, akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Ezekkel a szavakkal Jézus egy isteni művet bíz ránk, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ezt a hatalmat az egyetemes megbékélés jeleként kapjuk, az Úr a béke lelkét árasztja a történelem elejétől a végéig, mert az, aki mindenkit megváltott a haláltól, senkit sem zár ki. A Szentlélek ugyanis Úr, és életet ad a teremtés kezdetétől fogva, amikor a vizek felett lebegett, és most, a megváltáskor, megváltoztatja a világ történelmét. Pünkös valóban az új szövetség ünnepeként teljesedik be, vagyis Isten és a Föld minden népe közötti szövetségként. Míg az égből jövő zúgás, a szél és a tűznyelvek az utolsó vacsora termében a sínai hegy ősi jeleire emlékeztetnek, addig Isten szent törvénye a szívünkbe íródik. A Szentlélek által a szeretet betűivel vési a szeretet törvényét Krisztus saját testébe és a főnek a testébe, amely az egyház. Homiliája második szempontjaként Leó pápa a feltámadott lelkének missziós vonását emelte ki.
1: Lo spirito del risorto e lo spirito della missione.
0: Ahogyan az atya engem küldött, mondja az Úr, úgy küldelek én is titeket. Így von be minket a lélek Jézus küldetésébe. Annak a küldetésébe, aki Istentől származik, és Istenhez tér vissza a Szentlélek erejével, aki az atyától is a fiútól származik, és akit vele együtt imádunk és dicsőítünk, az egyetlen Istent. A Szentlélek Krisztus élő szeretete, amely átjár minket, ösztönöz minket, támogat minket a küldetésben. Miközben az apostoloknak megadja a hatalmat, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, ugyanaz a Szentlélek megtanítja az emberiségnek az üdvösség ismeretét. Most, hogy az apostolok magukba fogadták a feltámadott lehelletét, ez a hír hangzik el ajkukról, ezt mondja Péter és akik vele vannak. Pontosan pünkös napján kezdik el az apostolok hirdetni a keresztre feszített és feltámadott Jézust. Isten nagy művei mind a megváltásban összegződnek, amely a hitből indul ki. Valójában a Szentlélek első műve bennünk az a hit, amellyel kijelentjük, Jézus az Úr. Ez a hit él és kifejeződik minden jó cselekedetben, az irgalmasság és erény minden cselekedetében. Isten művei át mi vagyunk, akik ma a világ minden tájáról idejöttünk, meghívás nyerve az Úr asztalához, összegyűlünk szavának hallgatására, és küldetés kapunk arra, hogy tanúskodjunk róla mindenütt a világban. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, valóban részesei vagyunk az evangéliumnak. Az egész egyház főszereplője annak, nem csupán őrzője. A Szentlélek erejével ige hirdetésünk örömmel és reménnyel telik meg, mert mi, éppen mi vagyunk a világ újdonsága, a föld sója és a világ világossága. Természetesen nem a mi érdemünkből, sem kiváltságunkból, hanem az Úr szava által, amely megszenteli a bűnöst, meggyógyítja a leprást, és azokból, akik megtagadták őt, apostolokat teremt. Egyrészt, ezt jól látjuk, vannak olyan változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem tévedések és erőszak közt megöregítik azt. Másrészt viszont a Szentlélek megvilágosítja az elméket, és új életerőt ébreszt a szívekben. Így alakítja át a történelmet, megnyitva azt az üdvösség felé, vagyis az egyetlen Úr által mindenkivel megosztott ajándék felé. Az egyház küldetése, hogy tanúságot tegyen erről a küldetésről, vagyis, hogy a világ zűrzavarát Istennel és egymás közötti közösséggé alakítsa. Ez a küldetés azzal kezdődik, hogy hirdetjük az Istenről és az emberről szóló igazságot, mert a feltámadott lelke az igazság lelke.
1: Perché lo spirito del risorto è lo spirito della verità.
0: Tért ki Leó pápa homíliája harmadik szempontjára. Ezt maga az Úr ígérte nekünk, amikor egységet kért egyházának, egy olyan egységet, amely Isten szeretetén alapul, amely egyúttal a mi szeretetünk forrása is. A Szentlélek, aki a prófétákon keresztül szólt, mindig előmozdítja az igazságban való egységet, mert bennünk megértést, egyetértést és az élet következetességét ébreszti. Ahogy Szent Ágoston tanítja, a Szentlélek akarta, hogy a nyelvek ajándéka legyen az ő jelen létének jele, amely nyelveken az egyetlen hitben megértik egymást. A vigasztalóteát megvéd minket mindattól, ami ezt a megértést akadályozza. A pártosságtól, a képmutatástól, a divat irányzatoktól, amelyek elhomályosítják az evangélium fényét. Az Isten által nekünk ajándékozott igazság így minden nép számára felszabadító szó marad, olyan üzenet, amely belülről alakít át minden kultúrát. A feltámadott lelke ugyanis nem egyetlen egyszer áradt ki mindenkorra, hanem folyamatosan. Ahogy az eukarisztia Krisztus élő jelenléte, amely mindig táplál minket, úgy a Szentlélek is belénk vési az ő jelét a keresztségben, amely keresztényé tesz minket, a bérmálásban, amely tanúkká tesz minket, s a papságban, amely Isten népének szolgáivá és pásztoráivá rendel minket. Minden szentségben ő adja, ő a Dator Monerum, ő a küldetések osztója, a szentség forrása, aki megsokszorozza az ajándékot és a karizmákat az imádságban, az irgalmasság cselekedeteiben, Isten igéjének tanulmányozásában. Ahogy az apostol tanítja, a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Éppen ezért vagyunk egyház, az egyetlen test, amely Istenből él és a világot szolgálja. A Szentléleknek köszönhetően mindenkinek elvihetjük az igazi békét, az üdvözítő igazságot, vagyis magát Krisztus Urunkat, hangsúlyozta Szent Atya, majd így fohászkodott. Kedves testvéreim, lángoló szívvel imádkozzunk ma azért, hogy a feltámadott lelke megszabadítson minket a háború gonoszságától, amelyet nem egy szuperhatalom, hanem a szeretet minden hatósága győz le. Imádkozzunk azért, hogy szabadítsa meg az emberiséget a nyomortól, amelyet nem mérhetetlen gazdagság, hanem kimeríthetetlen ajándék vált meg. Imádkozzunk hozzá, hogy gyógyítson meg minket a bűn csapásától, a Jézus nevében minden népnek hirdetett megváltás révén. Ez az a kegyelem, amely bátorsággal tölti el az apostolokat, adja meg nekünk is, ma és mindörökké. Mária, az egyház anyja közben járására,
1: per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
0: Zárta pünkösdi homíliáját Leó pápa a Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt bemutatott szentmisén.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szent Atya Regina Czöli imája. Ahol jelen van a Szentlélek, ott megvalósul a testvériség, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvén beszél. Isten a szerető atya lelke egyesíti és összehangolja a különbözőségeket, megvalósítja a népek közötti békét. Tanította Leó pápa pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szentlélek ma is elkísér bennünket életünkben, megnyitja az Isten felé vezető utat, az egyház kapuját, és szívünk ajtaját. Segítségével teremtsünk testvéri világot, amelyben a béke uralkodik, hangzott Leó pápa buzdítása. Pünkösd ünnepén arra kaptunk meghívást, hogy elmélkedjünk a Szentlélek ajándékáról, amely bőségesen áradt a születendő egyházra, és tagjai ma is újra megkapják, mint fényt és erőt, amely elkíséri őket életünk minden helyzetében. Kezdte beszédét 14. Leó pápa, a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Tanításában a Szent Atya pünkösd liturgiájáról emlékedett. János evangéliumi szakasza és az apostolok cselekedeteinek második fejezete a Szentlélek érkezéséről számol be, miszerint a Szentlélek kinyitja az ajtókat.
2: Lo spirito apre le porte.
0: Az evangélium azt mondja nekünk, hogy együtt voltak a tanítmányok zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Az apostolok cselekedetei könyv második fejezete szerint a Szentlélek heves szélvészként érkezett, kinyitotta az ajtókat, és arra ösztönözte a tanítmányokat, hogy lépjenek ki, és hirdessék a feltámadott Krisztus örömhírét. Mi is feltehetjük magunknak a kérdést, milyen ajtókat nyit meg a Szentlélek? Folytatta beszédében a pápa, majd három ajtót jelölt meg. Az első maga Isten kapuja, abban az értelemben, hogy megnyitja számunkra az Isten misztériumához vezető utat, amint kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. Szent Lelke ajándékával Isten megadja nekünk az igazi hitet, megérteti velünk az írások értelmét, közelről megismerteti magát, és lehetővé teszi számunkra, hogy részesüljünk saját életében. A Szentlélek segít bennünket, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk Istenről, hogy találkozzunk vele Jézusban, és nem csupán a törvény megtartásában. Segít, hogy felismerjük őt saját magunkban, és felfedezzük jelenlétének jeleit mindennapi életünkben. Fejtette ki tanításában Leó pápa. A második ajtóról megállapította, ez a cenákulum, az utolsó vacsora helyszínének, vagyis az egyháznak az ajtaja. A Szentlélek tüzem nélkül az egyház a félelem fogja marad, szorongása tekint a világ kihívásaira, önmagába zárkozik, és képtelen párbeszédet folytatni a változó időkkel. A Szentlélek megnyitja az egyház kapuit, hogy az mindenki számára befogadó és vendégszerető legyen,
2: perché sia accogliente e ospitale verso tutti,
0: még azok számára is, akik bezárták kapuikat Isten, a többiek, a remény és az élet öröm előtt. Leó pápa idézte elődje Ferenc pápa szavait, amelyekkel 2023. október 4-én a püspöki szinódus rendes közgyűlése megnyitásakor bemutatott a szentmisén homiliájában emlékeztetett küldetésünkre, vagyis arra, hogy legyünk egy áldásosztó és bátorító egyház, egy mindenki számára nyitott kapukkal rendelkező egyház. A harmadik ajtóról szólva 14. Leó pápa arra mutatott rá, hogy a Szentlélek megnyitja szívünk ajtaját, segítve minket abban, hogy legyőzzük az ellenállást, az önzést, a bizalmatlanságot és az előítéleteket, és képessé tesz bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként és egymás között testvérekként éljünk. Ahol jelen van az Úr lelke, ott testvériség születik a személyek, a csoportok és a föld népei között, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvét beszéli, amely egyesíti és összehangolja a különbözőségeket. 14. Leó pápa végül arra buzdított pünkösd ünnepén, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Nyissa ki mindazokat az ajtókat, amelyek még zárva maradtak. Szükségünk van rá, hogy újból felfedezzük Istent, mint szerető atyát, hogy olyan egyházat építsünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, és teremtsünk olyan testvéri világot, ahol a béke uralkodik minden nép között.
2: Cui regni la pace fra tutti i popoli.
0: A pápa beszédét a szűzanyához intézett fohásszal zárta. Az első tanítmányokhoz hasonlóan bízunk Szűz Mária, a Szentlélek lakóhelye és az egyház anyja közbenjárásában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkösd vasárnapi műsorunkat hallották. Áldott ünnepet kívánva búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönt, jön neked Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulesco Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napig

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: Első szentítők, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból fel.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóborok közétől, vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, hirdalmatlan, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istenhez szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindjében kezdetben, most és úgy amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, vigyázzatokra, amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyus és Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett. Asszony.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyos szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
0: Azt

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkoronázott.

0: Megszent Anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltóztassuk a Krisztusi ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője.

hatalmad alá futunk, Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Mutasd meg nekem, utadat, Uram, hogy igazságot szerint járjak. Az első El Caminón térdem az bedagadt háromszorosára, tele voltam vízfolyagokkal. Azt mondtam, hogy minden normális ember nem jön vissza, az már biztos. Hazajöttem, és fél éven keresztül nem tudtam aludni. Egész idő alatt azt álmodtam, hogy nekem ott kell mennem az El Caminón, és valamit nekem ott csinálnom kell. 10 hónap múlva visszamentem. Az első hét után a lábaim úgy tele lettek sebekkel, hogy a sarkamon a csontot lehetett látni. Úgyhogy az első 2,5 óra az azzal ment, hogy ott ájuldoztam a fájdalomtól, és akkor utána meg úgy szépen tudtam menni ilyen 30-40 kilométereket. Akkor éjszaka azt mondtam, hogy Uram, mindenem a tiéd. Soha többet nem akarok szabad akaratot, hanem téged akarlak. Pünkösd másnapján 2003-ba délután 5-kor beléptem a katedrálisba, és eltűntek a lábamról a sebek. Ezek a mély sebek, ezek a fájdalmas sebek eltűntek. Akkor kezdődött el az én igazi keresztény utam. Összesen 21.000 kilométer a különböző kaminókon, és amit templom nyitva volt ezen az úton a 15 évben, én minden alkalommal ott térdeltem az oltár előtt, és ezt az igét mondtam, és könyörögtem az Úrnak, mert nagyon nehéz volt, és az ő segítsége nélkül soha nem ment volna.

Dr. Varga Pál Ibolya orvos gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent mindenek felett, mindazokért, akik szükséget szenvednek. Kicsi gyermekek! Legyetek az én béke és ima jobbom, legyetek szeretet mindazok számára, akik nem szeretnek, nem imádkoznak és nem akarnak békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. február 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, innen a kolozsvári stúdióból, akik ma önökkel vannak.
1: Bodor Barbara Mónika,
2: Ferenc Emese
0: és Sebessény Imelda.
2: Úgy megszoktam, hogy mindig utoljára köszönök be, hirtelen nem tudtam, hol vagyok.
0: Hogy vagytok, lányok?
2: Hú. Hát ebben a hangzavarban, ami most jelen pillanatban van, szerintem elkezdődtek a kolozsvári román napok, úgyhogy azt hiszem, egész hétvégén ezt fogjuk hallani. Én nagyon-nagyon fáradt vagyok, tényleg most érzem, hogy fáradt vagyok. Úgyhogy várom, hogy aludjak végre egy jót.
1: Hát most egy icipicit én is fáradtnak érzem magam, úgy most elég sűrű hetek vannak, szessziók, meg mindenféle beadandóknak az utolsó határideje, úgyhogy most egy icipicit fáradtam, de lelkesen és várakozva, úgyhogy egyébként jól úgy összességében.
2: És te?
3: Én is ehhez a zajhoz tudnék kapcsolódni egy kicsit, mert most már olyan idő van, hogy az ablak mindig nyitva van, és hogyha az ember olyan helyen lakik, ahol pont szoktak lenni az ilyen központi események, akkor elég zavaró tud lenni, hogy van igényünk a friss levegőre, de közben pedig olyan zenét hallgatunk, amit nem szeretnénk. Úgyhogy ma ezt én is többször elgondoltam, hogy most csak úgy csendre lenne szükségem, és most az az egyetlen vágyom, hogy itt csend vegyen körbe. Ami Kolozsváron eleve is nehéz, de így ilyen események alkalmával meg pláne. De egyébként jól, és úgy jól telnek ezek a májusi tavaszi napok, vagy úgy örülök ennek a jó időnek, viszont ami mostanában van így az esővel együtt. És hát ami a héten így még bennem volt, az a hétvégére való készület, és az fogalmazódott meg bennem, hogy annyira igényem lenne egy pünkösdre való adventre, egy ilyen 140 napra pünkösd előtt, ami igazából van is, mert hogy húsvét után igazából a pünkösd az, ami következik, és nagyjából annyi időre van a két ünnep, viszont annyira azt érzem, hogy így szükségem lenne egy intenzívebb advent időszakra, csak pünkösd előtt. Nem tudom, hogy ti hogyan készültök a hétvégére.
2: Én is így voltam vele, pont ma fogalmazódott meg, hogy én nem tudom, úgy telnek a napok, azt se tudom, milyen nap van, de az, hogy holnap után csíksomlyai búcsú, azt nem tudom felfogni még, vagy nem ért el a tudatomig, hogy tényleg itt van, vagy itt van ez az ünnep, vagy hogy nézem a gyalogos zarándokokat is, hogy mennek esőbe, szélbe, meg minden, és hogy nem tudom, most valahogy az volt bennem, hogy úgy elindulnék gyalog. Vagy hogy úgy ennek az igénye, hogy egy kicsit így magad mögött hagyni mindent, oda menni. Úgy évek óta nem tudok menni a csíksomlyai búcsúra, és valahogy hiányzik, mert tényleg gyerekkoromtól fogva minden évben ott voltam. Úgyhogy ez a hiányérzet, ez nekem nagyon, nagyon erős.
1: Valahogy most én is így ehhez tudnék csatlakozni, hogy olyan felfoghatatlan, hogy itt van, és nyilván én egészen másként is tudom megélni, vagy más annak a hangulata, amikor például úgy szoktam rá készülni, hogy otthon vagyok. Valahogy talán otthon ez így sokkal szembetűnőbb, és sokkal, sokkal intenzívebb maga az a tudat, hogy jön csíksomlyó, és jön a búcsú, és jön pünkösd, de itt egy kicsit úgy, én is azt értem, hogy elvesztem a hétköznapokba úgy az utóbbi időbe, és pont amit Mesi is mondott, hogy így azon kaptam a héten, nem is tudom, tegnap előtt volt talán, hogy így szembe jött velem is egy videó, hogy mennek az arándok, és még elgondolkoztam, hogy ez nem tavalyi videó. Tényleg idei, és akkor néztem, hogy hát ez idei. Viszont most így pont arra gondoltam, és a másik meg, hogy általában én vagyok az nálunk a családban, aki így előre készül, és akkor hahotázza, hogy csíksomlyai búcsú, és indulni kell, és menni, és szervezni, és rájöttem, hogy ma volt az első alkalom, hogy így megkérdeztem az otthoniakat, hogy akkor megyünk-e. Úgyhogy ebből is látszik, hogy úgy nem fogtam még fel, hogy ennyire közel van, de hogy pont arra gondoltam, hogy így ma este akarok erre kicsit több időt szállni, hogy kicsit elvonulni, és aztán így elmélkedni, és így erre időt szánni, hogy erre úgy lélekbe tudatosan készülni.
3: Hát akkor remélem ez a rádió műsor egy kicsi előszobája lesz ennek a készületnek, mert hogy így ennek a gondolatnak, amit én szerettem volna ma beszélgetni veletek, és Szent Ferencnek az életéből kerestem egy Szentlélek pillanatot, amit gondoltam, hogy felolvasok, és hát akkor ezzel készüljünk a hétvégi ünnepünkre. Boldogságos Ferenc atyánk tehát napról napra jobban eltelt a Szentlélek vigasztalásával és kegyelmével, és egy pillanatra sem szűnt meg szorgoskodva és teljes odaadással újjáformálni új fiainak lelkét. Különösen arra tanította őket, hogy biztos léptekkel haladjanak a szent szegénység és a boldog egyszerűség ösvényén. Egy napon, miközben az Úr irgalmaságán és vett jótéteményein álmélkodott, és egyben jelet kért az Úrtól annak megmutatására, hogyan kell neki és övéinek a tökéletesség útján előre haladniuk, rendes szokásához híven imádkozó helye felé tartott. Sokáig időzött ott, s félelemmel és rettegéssel kérlelte az egész föld urát, s miközben lelkének keserűségében, gonoszul eltöltött éveire gondolt, mindegyre csak ezt hajtogatta: Istenem, irgalmazd nekem bűnösnek. És íme abban a pillanatban kimondhatatlan öröm és megfoghatatlan édesség öntötte el szívét, lelkét. Mintha csak kicserélték volna, kezdett magára eszmélni, azok a kínzó érzések és azok a nehéz felhők, melyek a bűntől való félelem következményeként nehezedtek szívére, egyszerre felszakadtak, s helyükön összes bűnei megbocsátásának bizonyossága és a kegyelembe való élés biztonsága áradt el. Erősödjetek meg, kedveseim, és örvendjetek az Úrban. Ne szomorkodjatok azon, hogy keveseknek látszotok, és ne csüggesszene benneteket se az én, se a ti egyszerűségtek. Mert íme az Úr szent igazul megmutatta nekem, hogy töménytelen nagyra növeli számunkat, és a föld szélső határáig elterjeszt bennünket. Itt az idézet vége, és egy picit próbáltam is rövidíteni a történetet, és hát ugye arról szól a történet, hogy Isten hogyan mutatja meg Szent Ferencnek, hogy a rendben többen lesznek a későbbiekben, és hogy ez mennyire egy, ezt az esemény mennyire egy ima keretezte, illetve annak a szándéka, hogy a bűnein elmélkedett és az imádkozó helyére tartott. És pont így a csíksomjói búcsú jutott eszembe, hogy mint ima hely, amely nagyon sok mindenkinek jelenti a pünkösdöt. És hát amit olvastam, ugye azt mondja Szent Ferenc, hogy kimondhatatlan öröm és megfoghatatlan édesség. És valahol így ezt látom, hogy így jellemezte a Szentléleknek a betöltését, amikor így ezek a gondolatok őt elárasztották, és az lenne a kérdésem felétek, hogy ti hogyan jellemeznétek a Szentléleknek a jelenlétét az életetekben? Mint nagyon szép, amit Szent Ferenc mond.
2: Barbi kezdte egyet.
1: Igen. Nekem érdekes, mert egyébként így, amíg nem jöttem Kolozsvára, addig így tudatosan nem volt része az ima életemnek például a Szentlélek, tehát csak annyira, amennyire így nem tudom, a templomba halljuk meg ilyesmi, de hogy tudatosan az, hogy külön, és akkor lehet kérni a Szent Lelket és a Szentlélekhez imádkozni, és hogy annak mekkora ereje van, ez így nem volt meg az én életemben. Én ezzel akkor találkoztam, amikor feljöttem Kolozsvára, és akkor nyilván bekerültem több közösségbe, meg úgy, és akkor ott így először egy ilyen wow élmény volt, hogy ekkora jelentősége van a Szentléleknek. Én mindig valahogy csak így Istenről, meg Jézusról gondoltam, hogy nekük ekkora jelentőségük van, és nekem így az elmúlt néhány évben kezdett megerősödni egyáltalán a tudatosságom a Szentlélekkel kapcsolatosan, és most már valahogy én is ilyen szép szavakkal tudnám leírni, ahogy Szent Ferenc is, hogy tényleg van benne valami édesség, valami. Ugyanakkor így az én fejemben mindig, hogyha a Szentlélekre gondolok, vagy például amikor én a Szentlélekhez imádkozok, akkor egy ilyen, de valószínűleg azért, mert egy kicsit így is ábrázolják meg, hogy ez jelenik meg, amikor olvasunk róla is, de hogy egy kicsit ilyen erős, tűzi, nem is tűzies, de ilyen kis felhőszerűen jelenik meg, de valahogy ilyen narancssárga, tűzies felhőszerűen, hogyha így el akarom képzelni, hogy az én életemben hogy van jelen a Szentlélek, de hogyha nem így elképzelésszerűen, hanem úgy lelkiség szempontjából, akkor én azt gondolom, hogy ma már úgy tényleg az ima életemnek a része, és ma már abszolút az ő erejére tudok hagyatkozni, tehát hogy, és ez nekem egy nagyon nagy dolog, hogy az elmúlt években ekkora szerepet kapott, meg egészen más így megélni a pünkösdöt, hogy tudom, hogy mekkora jelentősége van ténylegesen a Szentléleknek.
2: Hát én veled szemben kicsit ünneprontó leszek.
3: Pedig az ünnepre készül.
2: Igen, amúgy igen, de hogyha őszinte vagyok magammal, meg veletek, persze, akkor én így egy kicsit ezen gondolkodtam, vagy úgy minden évben megfogalmazódik bennem, hogy én talán most sem értem és élem igazán azt, hogy ki ő nekem. Vagy hogy úgy gyerekként fel nem fogtam, hogy Szentlélek, annyit tudtam, hogy galamb, de hogy a galambot hogyan lehet hozzá kapcsolódni, és miért pont galamb, és közben meg eszembe jutott az is, hogy én nem szeretem a galambokat, akkor ez hogyan kapcsolódik a Szentlélekhez, hogy akkor én nem szeretem a Szentlélek. Na szóval ilyenkor szerintem az ember fejében sok minden megfogalmazódik, és egy kicsit sokáig, de talán mondhatom, hogy mai napig így vagyok ezzel, hogy ilyen révúszokba levő valami, valaki. Tudom, hogy van, tudom azt is, hogy az életem szerves része, de olyan viszont nincs, hogy mondjuk külön úgy hozzá puhászkodnék, vagy az ő személyével kezdenék valamit. Valahogy én nem, nekem ez nem megy, vagy nem tudom. Emlékszem, amikor gyerekkorunkban kellett rajzolni vallásórán, megfogalmazódni, vagy hogy mi, hogy látjuk mi a szent lelket, akkor én nem tudtam semmit rajzolni. Olyan volt, hogy fehér lapot adtam be. Vagy elkezdtem rajzolni egy galambot, utána meg áthúztam a galambot, mert rájöttem, hogy de ennek semmi köze az egészhez. Akkor meg miért? Mert hogy valami belém ivódott, és azért van egy szimbóluma, vagy ez hogy van. És akkor érdekes, mert hogyha most, vagy most kellene lerajzolnom a szent lelket, lehet, hogy most is egy üres lapot hagynék. Mert hogy még valahol mindig így van bennem, vagy így mutatkozik meg.
3: Amúgy most, hogy említetted a gyerekkort, én sem emlékszem pontosan, hogy akkor mit gondoltam a szent lélekről, viszont eszembe jutott az is, hogy mennyire érdekes az, amit vallásórán tanítanak, és ami által a gyerekek ezt megtanulják. Vagyis, hogy pont ebben a fél évben tanultunk róla, hogy ennyi idősen az ember még egy lapra teszi a Disney hősöket Jézussal és ilyenek, úgyhogy az ember még nem tud különbséget tenni, de érdekes, hogy a későbbiekben mi az, ami meghatározza. Egyébként én is hasonlóan vagyok a Szentlélekkel, hogy én is talán a Kolozsvárra kerülésem után mondanám azt, hogy az ima életem része, és így a teológiai tanulmányaim, meg a közösségekben való jelenlétem így együtt kovácsoltak egy vágyat, meg egy nyitottságot a szívemben arra, hogy a Szent Lelket is megismerjem, és hogy így tényleg a Szent Háromságos Egyistent szólítsam meg, és persze Atyát, Fiút és Szent Lelket is külön benne, és hogy ebben a misztériumban még inkább elmélyedjek. És talán tényleg itt a Kolozsvárnak az eredménye, vagy itt az itteni éveimnek az, hogy ezt a misztériumot még inkább vágyom megérteni, és vágyom, hogy az életem része legyen, mert amikor a Szentírásban is olvassuk, hogy mi vagyunk a Szentléleknek a temploma, és a Szentlélek annyira közel van hozzánk, hogy bennünk lakik, annyira felfoghatatlan dolgok, de olyan szépek, és közben így azt látom, hogy így az utóbbi években boncolgatom ezt még inkább a személyes életemben és az ima életemben is. Úgyhogy nem tudom, hogy szebbet tudnék elfogalmazni, mint Szent Ferenc, de az biztos, hogy sok nyitottságra hív és vár. Úgyhogy emiatt is van egy kicsi hiányérzetem, hogy maga a liturgia is miért nem szentel több időt arra, hogy a pünkösdel foglalkozzunk, vagy hogy munkaszüneti szempontokból is, hogy miért nincs több szabad nap arra, hogy a Szent Lelket is ünnepeljük, mint Jézus születését.
2: Igen.
3: Úgyhogy ezek ilyen érdekes kérdések, és elgondolkodható kérdések is. Következő kérdésem, ha már így a Szentlélek jeleniténél tartunk, vagy a Szentlélek pillanatoknál, hogy Szent Ferenc esetében is fogalmaztam, hogy ti milyen jelekre vagytok fogékonyak, hogy itt a szövegben is olvastam ezt, hogy Szent Ferenc ebben az imádságban egy jelet kért az Úrtól, és bár Isten nagyon erősen és nagyon nyilvánvalóan mondta neki az üzenetet, vagyis hogy az ígéretet, hogy többen lesznek majd a rendben. Úgy azt gondolom, hogy a Szentlélek is nagyon nyitottan közli felénk azt, amit mondani szeretne bennünk a lelkiismeretünk által, meg sokszor tényleg nem csapásszerű jelek által, de hogy azt gondolom, hogy azért vannak olyan jelek, amikre így mindig így akár utólag is, de azt tudjuk mondani, hogy ez a Szentlélek műve. És hogy van-e ilyen tapasztalatotok, vagy hasonló élményetek ezzel kapcsolatosan? Barbie nagyon szépen mosolyog.
1: Gondolkozom, hogy az előbb kezdtem, én akkor most kezdtem messi, vagy kezdtem.
2: Kíváncsi voltam, emlékszel-e rá?
1: A memóriámhoz.
2: Kezd nyugodtan.
1: Kezdem én, jó. Nekem szoktak lenni, én néha úgy el is gondolkodok, hogy rendben van-e az, hogy kérek ilyen jeleket, vagy hogy néha nem-e túl sokat kérek. Istenem vagy Szentlélek, mikor, akitől kérem, de hogy sokszor ugye tényleg a Szentlélektől, hogy csak adj egy jelet, csak egy jelet, csak még egyet, hogy bizonyosodjak meg. És egyébként szerintem több ilyen is van így a hétköznapokban, hogy nem tudom, ha azt akarod, hogy valahova ne menjek, akkor intézd úgy, hogy elkések, vagy nem tudom, és pont hát egy ilyen nagyon intenzív élményem van nem régiből, hogy egy eseményre ilyen nagyon random módon kerültem oda, hogy nem volt előre betervezve, de aztán mégis úgy alakult, hogy elmentem, viszont amikor oda mentem, akkor így egyáltalán nem tudtam, hogy miért, vagy mit keresek itt, vagy ha haza akarok menni, és akkor ott leültem, és kezdtem imádkozni, hogy a Szentlélekhez, hogy áradj ki, és adj nekem egy jelet, hogy itt kell legyek, vagy nem kell itt legyek. Csak egy jelet. És akkor jött egy olyan tanítás, egy olyan előadás, ami így, minthogyha kifejezetten nekem címezték volna, hogy Barbie, pont, pont, pont, pont, pont, és pont. És akkor tudtam, hogy de jó, itt kell legyek. De akkor még voltak bennem kérdések, és akkor már így az esti imánál így azt mondtam, hogy na jó, holnap is küldj valami jelet, mert ha nem, akkor ebéd időben én eljöttem. Tehát küldjél le jelet. És másnap is volt egy olyan tanítás, amire így azt mondtam, hogy fú, hát ezt kihagytam volna, és hogy ez biztos, hogy ez direkt nekem van címezve. Szóval, hogy ilyen szinteken vannak tényleg, hogy ő úgy küld jeleket, hogy azt kérjük. Én azt is hiszem, hogy néha úgy is küld, amikor nem is kérem konkrétan ezeket a jeleket, csak tudja, hogy nekem arra a jelre éppen szükségem van ahhoz, hogy tudjak előre lépni egy lépést.
2: Azt hiszem, hogy ehhez viszont tudok csatlakozni. Úgyhogy most nem lesznek ünneprontok. Tényleg amúgy most jutott eszembe, ez csak poén, valamelyik nap kértem valamit az Úrtól, és leesett egy galamb az égből. Úgyhogy lehet az volt a válasz a kérdés.
1: Élő volt.
2: Igen, gondolom. Aztán nem lett az, na mindegy. Lehet, hogy ez volt válasz. Ennél konkrétabb jel nem kell, igaz? Abszolút. De amúgy szoktam így figyelni erre, hogy vannak periódusok, amikor így mondom, hogy aj, uram, majd már valami jelet, hogy mit kell csináljak, vagy hogy kell csináljam, vagy hova rakjam, vagy mit csináljak, vagy nem tudom mi. És akkor valahogy megszületik bennem. Vagy elindulok sétálni, úgy szeretek sétálni, mert olyan kreatív ötleteim támadnak séta közben, vagy annyi mindenre így rá tudok fókuszálni, hogy nagyon, és akkor ilyenkor szoktam mondani, hogy na jó uram, akkor mutass valami jelet. Múltkor például egy ilyen volt, szembe jött velem egy dankóros kislánya az utcán, nem tudom már mit kértem, vagy mit nem, vagy mivel voltam elégedetlen, tudom, hogy elégedetlen voltam valamivel, és akkor így nagyon erősen ez volt bennem, hogy de miért, hogy már elegem van, és hogy így veszekedtem, meg perlekedtem az Úrral, és szembe jött velem egy dankóros kislány, rámosolygott, utána megölelt. Mondom, hú, itt van az élő bizonyítéka annak, hogy de hát ember, hát én mit mind nyavajgok itt most így hirtelen, mert hogy tényleg ez így olyan szép volt. Vagy ilyen számtalan van tényleg, vagy akár amikor egy hajléktalannal találkoztam, és elkezdtünk beszélgetni, amikor pont egy ilyen periódusban voltam, hogy úgy minden összezuhant, és úgy nem láttam a mélyből ki, és akkor ilyenkor jöttek ezek a hát mondani pofoncsapások néha, hogy hát jó, de azért nézzél körül is. Úgyhogy én a jelekben nagyon tudok hinni, meg igen, azért sokan jelet kérek az úrtól.
3: Hát ez nagyon szép volt. Ezen elérzékeltem, az annyira szép volt, hogy bele is éltem magam. Egyébként az jutott eszembe, hogy pont a héten gondoltam azt el, a hét elején, hogy milyen szép ez a május, hogy egész májusban minden nap ezzel keltem fel, hogy olyan szép ez a május. És a hét elején kedden volt egy vizsgám, és hát akkor még úgy volt, hogy csütörtökön is lesz egy vizsgám, és ez a végzős év, ez ilyen, hogy meg vannak fűszerezve vizsgákkal, de közben dolgozat is van, és szervezni is kell az utolsó napokat itt. Úgyhogy ez nem kis munkával jár, meg nem kis felelőssége, meg mindenféle események is lesznek, úgyhogy meg mindenhol is ott kéne lenni, és szuper képességekkel kéne lenni felruházva. Szóval, hogy így pont elgondoltam, hogy olyan szép ez a május, de olyan sok ez a május, és annyira szeretném ezt a szép tavaszt megélni, és aztán így átcsúszni a júniusba, de valahogy még a pünkösdre se érzem, hogy úgy tudnék készülni, ahogy szeretnék lélekben, és vajon a ballagásomra se tudok majd úgy készülni, ahogy szeretnék, mert hogy minden így tornyosul és egymásra épül, és azt érzem, hogy ha már egy dolgot is kipipálhatok, akkor azért is boldog vagyok, de az még nem jelenti azt, hogy meg is tudom úgy élni a dolgokat, ahogy történnek. És a héten így annyi minden magától megoldódott, szóval, hogy ilyen dolgok, hogy elmaradt egy vizsgám, mert kiderült, hogy nem is kellett volna kiárni a tantárgyat, szóval, hogy igen, de hogy maradunk igazából a tudással, de már csak az egy vizsga is, hogy nem lesz, meg határidők tolódtak ki, és írtak emberek, hogy ők megcsinálták azt, ami az én dolgom lett volna, és összesen beszéltünk, és annyi minden így oldódott meg, még csak kedd este volt, és néztem, hogy hát a héten már csak a dolgozatírás az én feladatom, igazából a saját dolgom. És pont ez a gondolat tört fel bennem, hogy annyira szép, hogy ha én nem aggódom túl, és tényleg átadom a Jóistennek a kezébe, és engedem, hogy a Szentlélek lélegezzen fel bennem, akkor én is egy teljesen új erőre kapok, vagy hogy oldja helyettem a dolgokat, én csak kell igazából engedjem. És amúgy a sétához én is tudok kapcsolódni, nekem is egyik kedvenc tevékenységem, hogy csak sétálok, és egy ideig még nézegetem az embereket, és figyelek a kocsi zajára, és utána elkezdődik egy ilyen belső ima, és van egy kedvenc gondolatom, amit mindig szoktam így hangoztatni, amikor nem sikerül így belsőleg lecsendesedni, hogy nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Biztos, hogy ismerős ez az ének sok mindenkinek. És azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy volt-e olyan, hogy ima hatására valami teljesen kicserélődött bennetek? És ezt most értsétek úgy, ahogy szeretnétek.
1: Ezt köszönheted.
2: Én is azt akartam mondani. Nem, az... nem is tudom. Nem tudom, hogy nehéz kérdése, vagy könnyű. Most azért sem, mert például fel tudnék idézni egy csomó olyan helyzetet, amikor azt éreztem, hogy igen, de olyat is, amikor azt éreztem, hogy nem. Úgyhogy nem tudom, ilyen kettőség van velem ezzel kapcsolatban bennem, de itt talán úgy erősen igen, mert egyszer, mikor jöttem le így dolgozni sétálva, betettem a YouTube-on egy rózsafüzért, és mondtam közben magamba, és akkor is valami nagyoltam meg, valamire megoldást kerestem, és végül emlékszem, hogy amikor beértem dolgozni, hát egy ilyen pár óra múlva igazából jött

0: valamilyen kifejezett szándékkérés, és ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, főleg olyan helyzetekben, amik mondjuk úgy előre láthatóan, én inkább ilyeneket tudnék felidézni így magamban, amik úgy előre láthatóan azt láttam, hogyha ott minden összejön úgy, ahogy most látom, és minden viharfelhő összecsap, akkor ott valami nagy konfliktus lesz, vagy békétlenség, és akkor úgy azért ajánlottam fel mondjuk egy 9-et, hogy úgy szépen minden megoldódjon, és valahogy szépen minden megoldódott, és a végén úgy békésen elslusszantak a dolgok, úgyhogy ilyen szempontból én igen, az imának az erejében nagyon-nagyon sokszor, vagy bennem például, ha már így kérdezted, hogy ima hatására történtek-e változások, azért szoktam néha, hogy mondjuk ha van egy helyzet, amiben nem kellene annyira elfogult legyek, vagy például emberekhez másként kéne hozzájak, de valamiért van egy érzés bennem, ami nagyon erősen tombol, viszont az elmém és a szívem tudja, hogy nem kellene, de valamiért mégis, akár egy ellenszenv, akkor szoktam imádkozni, hogy ez úgy forduljon meg, és akkor például ilyenkor éreztem azt, hogy igen, ez úgy ki tud cserélődni, vagy egy attitűd például valamivel szemben.
1: Vagy ami még eszembe jutott, de most ez nagyon erősen feljött bennem, hogy Ferenc pápa, amikor beteg volt, én nagyon szerettem, meg szeretem Ferenc pápát, valahogy a szívem csücske volt, de minden esetre, amikor beteg volt és kórházba került, én nem tudom, annyira az volt bennem, hogy én érte tényleg kell imádkozzak. Vagy úgy elkezdtük közvetíteni a rózsafüzéreket, amit ugye a Szent Péter téről mondtak, az idő alatt, mi kórházban volt, és egyszerűen minden után olyan libabőrös voltam, mert valahogy úgy éreztem, hogy annyira működik ez. És hogy tényleg vártuk az újabb és újabb fejleményeket, hogy mi lesz vele, felgyógyul-e, felépül-e, és az is ahogyan elment, ugye, azelőtt való nap még kiállt az erkélyre, és beszédet mondott, és utána elment. Hogy fú, szerintem ezekben, vagy így a közösségi imának a hatásában, hát nagyon tudok hinni, meg szerintem rengeteg ilyet tudnék mondani, ami által akár azt éreztem, hogy most tényleg az ima az, ami segített. De hogy Ferenc pápa kapcsán nagyon.
0: Vagy nekem például, ami még diákként vizsgák előtt, és nyilván most kell az embernek egy alapfelkészültség is, de hogy tényleg volt olyan, hogy úgy mentem oda vizsgázni, hogy éreztem azt, hogy csak a felkészültségem nem elég, tehát hogyha itt az imára is nagyon erősen szükségem, hogy tényleg úgy alakuljanak a dolgok, hogy jó legyen, mert itt vagy nagyon jól tudnak alakulni, vagy elbukom. És imádkoztam tényleg nagyon sokat, és úgy alakultak, hogy jó lett.
1: Hát én mentem el úgy vizsgázni, hogy nem tudtam semmit, csak annyit, hogy egy adott szent mikor született, és mikor halt meg, és elmondtam a tanár úrnak, hogy az ember életében a legfontosabb a születés és a halál, ezért elmondom, hogy mikor született és mikor halt. És képzeljétek el, 10-est kaptam. Nem mondom el, hogy melyik tanárnál volt, se semmilyen tantárgyból, de igen, tehát, hogy abszolút. Nem gondoltam, hogy ez így fog történni, de tényleg mondtam az úrnak, hogy ne haragudj, de most én nem tudtam erre készülni. De végül is jól sült el.
2: Isten különös kegyelmében.
1: Abszolút.
2: Na jó, hát lassan a műsoridőnk végénél járunk, úgyhogy bátorítom a kedves hallgatókat, hogy egyénileg és közösségileg is próbálják megélni a hétvégén zajló pünkösdi ünnepet, akár otthon, mindenki a saját településén, akár Csíksomjóra zarándokolva, és vigyenek magukkal ezekből a gondolatokból, és mi búcsúzunk, akik ma önökkel voltak.
0: Bodor Barbara,
1: Ferenc Emese
2: és Sebessin Imelda. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent első Orbán pápa. Rómában született, és miután keresztény lett, pappá szentelték. Szent első Kallisztus pápa halála után 222-ben lett pápa. 8 éves papsága után vértanú lett, és a Kallisztus katakombában temették el. Róma prefektusa Almácius a keresztények után fizetett besúgókkal nyomoztatott, akik közül kitűnt Carpassius. Orbán pápa a városon kívüli sírboltokban rejtőzött, onnan vezette a hívőket, stérített meg sok pogányt, közöttük Szent Cecíliát és férjét. Hosszas kutakodás után Carpassius egy barlangban felfedezte a pápa, két papja és három diákónus a rejtek helyét. Orbánt Vespasianus császár palotájába vitték Almácius elé, aki e szavakkal fogadta. Ez az a gonosz csábító Orbán, akit már többször törvényszékünk elé idéztünk, s akit a keresztények papjukká tettek. Orbán így válaszolt. Igen, én. Arra csábítom az embereket, hogy az istentelenség útjáról az igazság ösvényére térjenek. Almácius e szavakat istenkáromlásnak minősítette, de mivel Orbán előkelő származású volt, nem bánhatott vele kényekedve szerint. Ezért több keresztényel együtt egy Róma közelben lévő Jupiter templom melletti faluban zárta börtönbe. Amikor a keresztények ezt megtudták, oda siettek, s a börtönört ajándékokkal rávették, hogy bocsássa be őket Orbánhoz. Az egész éjszakát imádságban töltötték. Másnap Almácius előbb hittagadásra akarta rávenni a foglyokat, és mikor látta, hogy nem boldogul velük, olmos korbácsokkal verette őket. Amikor a poroszlók belefáradtak a verésbe, Orbánt és társait visszavitték a börtönbe. Este ismét megjelentek a keresztények, s a foglyokkal együtt imádkozva énekelve töltötték az éjszakát. Ez a börtönőrt Anatóliuszt annyira megindította, hogy maga is kérte a keresztséget Orbántól. Amikor Almácius ezt meghallotta, maga elé idézte a börtönőrt, halálra ítélte és lefejeztette. Orbánt papjaival és diákónusaival együtt többször is kihallgatták s megkínozták. Végül Almácius Jupiter templomába vitette és bálványimádásra akarta kényszeríteni őket. Orbán azonban így szólt a Jupiter szoborhoz. Istenünk hatalma, zúzzon össze! Mire a szobor ledőlt és darabokra tört. Almácius ezt varázslatnak ítélte, és a hős hitvallókat úgy megbotoztatta, hogy az egyik diákónus belehalt sebeibe. 3 nappal később Almácius mindannyiukat lefejeztette. Orbán pápa erekjéit a 9. században a római Szent Cecília bazilikában helyezték el. Ünnepét május 25-én ülték, ami Európa középső részén a nyár kezdő napjának számított. E nap időjárását főként a szőlősgazdák figyelik, és kérik ma is Szent Orbán közbenjárását a jó termésért. Külön ájtatossággal ajánlják oltalmába a szőlőskerteket. Ezért van nagyon sok szőlőhegyen Orbán kápolna, benne a szent szobrával.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Az ember nagyszerűen élhet ezen a földön, ha tudja, hogyan kell dolgozni és szeretni. Dolgozni azért, akit szeretünk, és szeretni azt, amit dolgozunk, mondta Lev Tolstoj.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

és tesz a lélek élettelenül, és vet új magot szeretetlenül, és jár és él, és nincsen aratás, mert alszik benne a régi parázs. Amíg le nem jő Isten szelleme, a lelkek mélyét nem tölti tele, míg csak sóhaj száll az ima helyett, szunnyad a parázs, nem lesz életed. Gyújtsd fel a régi tüzet, Istenem, hogy minden lélek csodákat tegyen. Vetése nőjön, míg a napban néz, legyen tüzeket gyújtó égi kéz. Legyen a dal, a hang, az akarás, s míg lángra gyúl a sok régi parázs. Valóság legyen

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tibor atya köszönti önöket. Pünkösdi gondolatokat osztanék meg a ma este folyamán is. Egy történettel kezdeném szokás szerint. A híres szív specialista orvos komoly műtétre készült. Több kollégája is segítkezett neki. Egyikük, aki most műtött együtt először a professzorral, csodálkozva látta, hogy az operáció előtt keresztet vett és elmélyülten imádkozik. Amikor a szív specialista befejezte az imát, az új kolléga kissé gúnyorosan megkérdezte: ennyire nem bízol magadban, a szaktudásodban, hogy Istenhez kell fordulnod ki segítésért? Nem gondoltam volna. A professzor azonban így válaszolt: bízom én abban, amit tanultam, amit tudok, de az önmagában még kevés. Annyi, de annyi váratlan dolog jöhet közbe, és jött is már közbe, amit nem én okozok, nem én irányítok. Éppen ezért operáció alatt annyira közel érzem magam Istenhez, hogy soha nem tudom, hol végződik az én szaktudásom, és hol kezdődik az Isten működése. Az emberi élet, a világon minden fejlődő, alakuló élet, az Isten és az ember együttműködésének a műve. Ezt az együttműködést biztosítja Isten részéről a lélek, a halk szavú, szinte észrevétlen, mégis annyira nélkülözhetetlen Szentlélek. A keresztény hit szerint minden már megfogant emberi testbe a lelket maga az Isten teremti bele, személyes, egyéni teremtő aktussal. Az emberi léleknek ez a teremtése a Szentlélek által történik, ahogyan a Biblia is írja. Isten maga leheli bele az élet leheletét, lelkét a föld porából, anyagából formált emberbe. Azonban nem csak az ember személyes egyéni élete, hanem a közösségi élet minden formája, a társadalmi, egyházi élet megnyilvánulásai is a Szentlélek által lehetnek egészségesek és gyümölcsözőek. Az élet, akár a személyes, akár a közösségi, a maga teljességében kiszámíthatatlan. Nem lehet előre megtervezni. Lehetnek, sőt kellenek is előzetes tervek, elképzelések, de a valóság legtöbbször kisebb-nagyobb mértékben másként alakul. Ki az, aki kézben tudja tartani a dolgokat? Maradéktalanul irányítani képes az élet alakulását? Mi emberek biztosan nem. Sem a sajátunkét, sem a gyermekeinkét, családunkét, városunkért vagy egyházunkért. Akkor alkodjunk meg a teljes bizonytalansággal? Érezzük magunkat és szeretteinket a véletlenek játékszerének? Nem. Bátran higgyünk abban, hogy valaki igenis kézbe veszi és kézben tartja minden élet alakulását. Ha akarjuk és hagyjuk, akkor Isten szent lelke irányítja a létünket az igazi boldogság felé. Rendkívül fontos egy-egy házaspár, család, de az egész emberiség számára a születés eseménye, az élet első csodája. Ki ne érezné meg egy-egy kisgyermek születésekor, hogy mennyire kevés ehhez a pusztán emberi erő és képesség. Ugyanúgy sír fel, mint a többi milliárdok, mégis egy új hang szólal meg általa. Egy korábban soha nem hallott hang, egy korábban soha nem látott személyes élet. A születés pillanata teli van új ígéretekkel, teli lelkesedéssel, az indulás örömével. Pedig a jövő bizonytalan, kiszámíthatatlan. Mégsem kell megijedni, hanem rá lehet és rá kell bízni az új kis életet minden élet urára, alakítójára, a Szentlélekre. Nem csak az egyes emberek létének kezdetén és lefolyásán munkálkodik és őrködik a Szentlélek, hanem a közösségekén is.
pünkösd az egyház születésnapja. Isten csodást tette. A Szentlélek eljövetele által születik meg a Krisztusban hívő emberek első gyülekezete, és utána mind valamennyi. Az egyház egész útja az Isten és az emberek együttműködése során valósul meg. A születésnap mindig a visszagondolás, a megtett útra való rácsodálkozás ideje, és különösen aktuális ez most. A II. Vatikáni zsinatra kell visszaemlékeznünk, valamint a katolikus egyház katekizmusának a kiadására. Mindkét esemény a Szentlélek áldó, mindig megújító jelenlétének világos bizonsága volt. A születésnap ugyanakkor nem csak a visszaemlékezés ideje, hanem az új lelkesedésé, a folytatás iránti elkötelezettségé is. És ez a pünkösd legyen mindnyájunk számára az élet ünnepe, az egyház életéé, a mi saját kisebb-nagyobb plébánián közösségeink életéé. Kérjük a Szent Lelket, hogy mindig öntsön friss lelkesedést a szívünkbe, és erős elhatározást, hogy nyitottak akarjunk maradni minden tervünkben, kezdeményezésünkben, az ő meglepetéseire és sugallataira.

Szicíliában a kitűnő ikonfestő szerzetes Epifánió megbízást kapott egyszer a kolostora apátjától, hogy fesse meg Krisztus arcát. A legszebb, legkifejezőbb Jézus arcot szerette volna megfesteni, élete remek művét. De hol talál olyan modellt, aki képes kifejezni egyszerre a szenvedést és az örömöt, a halált és a feltámadást, az istenit és az emberit? Útra kelt és bejárta egész Szicíliát. Hónapokig járt, kelt a városokban és falvakban, megfigyelte az embereket, de senkinek az arcát nem találta olyan kifejezőnek, hogy megmintázhatta volna róla Krisztusét. Egyik este holt fáradtan, szinte már reményét vesztve aludt el és álmot látott. Egy angyal álmában visszavitte azokhoz, akikkel találkozott, és minden arcból megmutatott neki egy részletet, ami azt az arcot Jézuséhoz tette hasonlóvá. Egy fiatalasszony öröme, egy gyermek ártatlansága, egy paraszt ereje, egy beteg szenvedése, egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy bíró tekintélyes szigorúsága, egy gyontató papírgalma, stb. Másnap felébredve Epifánió visszatért a kolostorba, és nekifogott a munkának. Fél év múlva elkészült a műve. Amikor levette róla a leplet, az apát és a szerzetesek megdöbbenve és gyönyörködve hullottak térdre. Krisztus arca gyönyörű volt és megható, tekintete egyenesen az ember lelkébe látott. Kifejezett minden érzést, ami az embereket Isten közelébe emelhette. Kedves hallgatók, szétszabdalt darabjaira hullott társadalmunkban az emberek keresik az egység lehetőségét, az összetartozás érzését, biztonságát. Igaz, hogy sok a különbözni akarás, a másság megbecsülésének hangsúlyozása is, de mindig is erősebb és igazabb vágy volt az emberi szívben a közösséghez tartozás, a másokkal egyé válni akarás vágya. Ma ismét visszalendül az inga, az egység, a közösségépítés oldalára, legalábbis a törekvés és a keresés szintjén. Persze sok a szánalmas, felszínes, vagy csupán részleges próbálkozás is. Amikor tinédzserek egymáshoz öltöznek, ugyanazt a viselkedési és beszédstílust veszik fel, amit a vezéregyéniségek diktálnak, amikor ugyanazt a zenekart vagy foci csapatot bálványozzák, sokszor anélkül, hogy valóban tetszene nekik, vagy valóban értenének a sporthoz, ezek is a közösség, az elfogadás, az egység vágyát fejezik ki, bár azt teljességgel megteremteni nem képesek. A nemzeti érzés, vagy annak tartott hagyományok újjáéledése is ezt a közösségre törekvést mutatják. Ugyanakkor éppen az egység rombolását okozhatják azok a célt tévesztett igyekezetek, amelyek a magyarságot más nemzetekkel szemben, azok ellenére kívánják meghatározni, és ahol az összekovácsoló erőt nem az egymás iránti szeretetben és áldozatvállalásban, hanem a közös gyűlölködésben látják. Veszélyes és hamis minden olyan egységre törekvés, amely az egyformaságot akarja kierőszakolni, megfeledkezve a személyi méltóságról és az értékek sokféleségéről, amelyek minden igazi közösségben jelen lehetnek. Pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetele az első keresztény közösségnek is születésnapja. És milyen lelkes szavakkal számol be az első keresztények közötti egységről Pál apostol. Sokféle képesség, tehetség, emberi tevékenység, és mégis élő, erős közösség. Az egyetlen Szentlélek teszi egyé a Krisztusban hívőket, kovácsolja igazi egyházzá a sokféle nyelvű és kultúrájú embereket. Jézus arca ragyog fel az ő követőinek életében, mert a lélek
Krisztus képére formálja az ezerarcú sokaságot. Miben áll az egység köteléke a hívők között, ha olyan sokfélék és olyan sokféle tevékenységet végeznek? Egy a cél. Krisztus szeretetének átélése és kinyilvánítása az emberek felé. Az üdvösség, az örök boldogság munkálása mind a magunk, mind mások életében. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Vagyis nem az önző haszonelvűség, hanem a mások iránti áldozatkész szeretet. Krisztus szolgáló szeretete vezeti azokat, akik az ő nevében bármit is tesznek. Azután egy az a forrás, amelyből a keresztények merítenek. A Szentlélektől kapott lelkesedés, buzgóság és erő, amelyet az imádságban újra és újra fölevelenítenek magukban. Végül egyé teszi a keresztény közösség tagjait az egymás iránti hűség, a kitartó, elfogadó szeretet, amely által igazán testvérré leszünk, s amely szintén a lélek ajándéka. Ehhez képesít bennünket az együttműködésre, a sokféleségünk, emberi hibáink, gyengeségeink ellenére is. John Henry Newman bíboros mondja, a kevésbé tökéletes, de közösen végzett munka legtöbbször többet ír annál a bármennyire is tökéletes munkánál, amit az ember csak egyedül végez. Így ugyanis többen érzik magukénak ugyanazt a célt, többeknek a szeretet találkozik azok iránt, akik érdekében dolgozunk, és nem utolsó sorban mi is gazdagodunk a többiek áldozatkészsége által. Az igazi egységet mind fájdalmasabban hiányoló korunkban fordítsuk figyelmünket az egység lelkére, aki már kiáradt a világra és munkálni kívánja a közösséget Isten és ember, ember és ember között. Ne elégedjünk meg felszínes, rövid életű vagy hamis egységképekkel. Ne feledkezzünk meg róla, hogy csak együtt tudjuk megformálni Krisztus hiteles arcát a világban, és erre egyedül a Szentlélek vezetése alatt leszünk képesek.

pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünköst utánba érni. S pünköst után szent égi erőt vetten, pünköst után lélekkel telítetten, pünköst után bátor tanúvá lenni, pünköst után szolgálni, égni, tenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Aranyosi Ervin, legyen már béke! Emeld fel a világot, ne háborogjon lelke, ne háborúra várjon, a békét ünnepelje. Óriási gazdagságát többé ne pénzben mérjék, ismerje fel az ember, mi az igazi érték. Szeretet, együttérzés, lelkemben tiszta béke, eljövő nemzedéknek legyen az öröksége. Hatalom, önző önkény, harag, dű meneküljön. Békesség szép madara élő fáinkra üljön. Legyen az ember testvér, legyen az élet álom, legyen már örök béke egy csodaszép világon.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk békét és nagyobb megértést teremteni a Földön, minden olyan helyen, ahol viszájdul. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen nekünk feloldani azokat a gátlásokat, amelyek elválasztanak bennünket egymástól. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen bennünket abban, hogy felekezettől, etnikai hovatartozástól, vallástól, pártállástól függetlenül békében elfogadjuk egymást. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen kitárni egymás felé a szívünket, hogy befogadhassuk a másik ember igaz valóját. Kérjük a mindenhatót, hogy segítsen fellebbenteni a fájtlat azokról az igazságokról, amelyek eddig rejtve voltak előttünk, és amelyek segítenek felismerni igaz valóságunkat. Kérjük a mindenhatót, hogy adjon nekünk erőt és bátorságot, hogy minden olyan helyen elmondhassuk ezt az imát, ahol békétlenkedés, viszálykodás tölti be a mindennapokat. Amen.

Aranyosi Ervin, a béke galambhoz. Béke és szeretet legyen itt, e földön, hol az életemet szeretetben töltöm, hol a jóság érték, öröm másnak adni, hol képes az ember lélekben haladni. Hozd el, béke galamb, hozd el a világnak, hiszen az emberek szeretetre vágynak. Pénzzel, háborúval nem lehet szerezni. Világunkat kéne csak jobbá szeretni. Vidd hírül, galambom, egy olajfa ággal, béke vágyom tudasd az egész világgal.